0: 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 rádiódikben.
1: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
2: 100.3 rádiódik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán Tomaszowski Pál az én vendégem. Köszöntelek téged!
3: Én is szeretettel köszöntelek téged, Armando, és a hallgatókat is, békesség Istentől.
2: Nos, kedves Pál, rám írtál, Facebookon megkerestél, aztán kiderült, hogy már nagyon hosszú ideje benned van ez a dolog, de te szeretnél bizonyságot tenni, Isten a szívedre helyezte, hogy ebben a rádió műsorban legyél vendég, és mondd el a te bizonyságodat, hogy változott meg az életed, és nagyon tetszett, amit írtál, ahogy elolvastam, rögtön válaszoltam is, hiszen nagyon megváltozott az életed tulajdonképpen, és egy olyan helyen, ahol az emberek egyedül érzik magukat, ahol az emberek el vannak zárva a külvilágtól, nincs külső behatás, és mégis ezt a rádióműsort meg tudtad hallgatni, és hatással tudott lenni az életedre, de ezt majd te kifejted még jobban. De kezdjük a legelején. Milyen volt a te gyermekkorod? Gyermekként milyen volt az Isten képed? Hogy nőttél fel?
3: Ez nagyon, nagyon jó és nagyon érdekes kérdés, és olyan érdekes az is, hogy az egyik legutóbbi bizonyságtételem során ugyanezt a kérdést kaptam, hogy milyen Isten képen volt gyermekkoromban, és hogyan nőttem fel. Amikor visszatekintek az életutamra, akkor elmondhatom, hogy nekem egy nagyon ígéretes fiatalkorom volt, és nagyon, nagyon ígéretes gyermekéveim voltak. Isten képem annyira nem volt még kisgyermekként, bár a szüleim mindent megtettek azért, hogy legyen. Ha szabad így mondanom, még az Átkosban születtem a 70-es években, és akkor még a keresztelésemre is úgy kerülhetett sor, hogy a lelkipásztornak hajnalban le kellett jönnie hozzánk a házunkba, hogy megkeresztelhessen, hogy a pedagógus szüleimet az állásaikból ne bocsássák el, mert ők ugye akkor rendszerellenesnek minősültek volna. Tehát amolyan lázadói voltunk egy olyan kornak a szüleimmel, amikor nem volt divat, nem volt sík Istent ismerni, vagy Istent imádni. Aztán a szüleim gyorsan bevezettek az egyház és a gyülekezeti életbe, hitoktatásra vittek, templomba vittek, lekonfirmáltam, nagyon szerettem egyébként templomba járni, nagyon szerettem a gyülekezeti alkalmakat, de leginkább csak az énekeket, meg a zenét. A többi rész akkor gyermekfejjel még egy kicsit unalmas volt nekem, ha szabad így mondanom, de Istennek komoly céljai lehettek, illetve hát voltak is már akkor is velem, hogy megszólított az ő zenéjén keresztül, és tulajdonképpen elhívott egy egyház zenei pályára. Nekem édesapám komoly zenész volt, hogy már odahaza van az Úrral, és ő indított el azon a pályán, amikor először beléptem bele gyermekkoromban a nyíregyházi evangélikus nagy templomba, és felnéztem a karzatra, és megláttam azt a hatalmas orgonát. Én felmutattam, és azt mondtam apának, hogy én azt akarom. És ő támogatott engem ebben, és egyházzenei tanfolyamokra, a kántorképzőkre iratott be. Majd aztán jöttek a zeneiskolai évek, zeneművészeti főiskola, diplomáztam is, tehát a zene és az egyházzene megmaradt az életemben, sőt, az egyik nyíregyházi nagy gyülekezetnek lehettem orgonistája, kántora már tinédzser fejjel. De itt nagyon elcsúszott valahol az életem lelki vonatkozásban, hogy konkrétan a te kérdésedre térjek vissza, mert nem alakult ki konkrét Istenkép bennem.

0: arra, hogy ő egyébként tényleg valóban ott is van. És a bizonyságtételeim, mióta Istennek átadhattam valójában az életem, túl azon, hogy rendkívül fájó pont a saját magammal szemben, vagy magamra tekintve azt, hogy életeimnek azt az éveit, amikor Isten maga mellé vett, és azt mondta, hogy gyere és legyél itt velem, az én közösségem, és szolgálj neki. Azt én nem tudtam úgy megélni ott akkor, de mióta átadtam, és átadhattam az életem Istennek, azóta minden bizonyságtételemben arról igyekszem szólni, hogy ő mennyire valóságos Isten, és hogy mennyire valóban ott van minden élethelyzetünkben, és hogy azt mi milyen sokszor nem vesszük észre. Úgyhogy a fiatal és gyermekkoromban bár jelen volt Isten, de nekem kialakult képem már csak azért sem feltétlen lehetett róla, ha csak nem egy valahol távol, tudod, ez a picit ilyen sztereotípikus megközelítés, hogy a felhőkön ülő és lábait lógató, őszakálló valaki biztosan ott van, azon felül nem nagyon volt.
1: Aztán ez egészen meddig volt? Hány éves korodig?
0: Ez nagyon érdekes, mert ugye mindig is Isten közelségében, mindig is keresztény közegben, mindig is gyülekezet közelben mozogtam, de nagyon sokáig maradt egy olyan hullámzó kapcsolatom Istennel, amiben én, mintha tudtam volna, hogy ott van, és úgy néha mentem hozzá, imádkoztam hozzá, néha olvastam a Szentírást, de megmondom őszintén, olyan volt ez akkor egy picit, mint amikor az ember átnyújtja a kívánság listáját, hogy akkor ezt meg azt szeretném, és bár ugye első kérdésedben gyermekkoromról és fiatalkoromról kérdeztél, azért ez nekem igazán nagyon hosszan kitartott az életemben. Tehát amikor már Istennek átadott szívvel elé jövök mondjuk imádkozni, és az imádságaimban előtérbe kerül a bűnbocsánat, akkor azért mindig elmondom neki, nem mintha nem tudná, és nem mintha nem végezte volna el Krisztus értem a kereszten minden bűnömért a munkát, azért mindig elmondom, hogy Uram, azt az elmúlt 40 évet nagyon kérlek, nézd el nekem, hogy mindig nem, valahogy mindig nemet mondtam arra az ingyen kegyelemre, ami szembe jött velem. Egészen addig nem, amíg az Úr azt mondta, hogy akkor most játszunk az én szabályaim szerint, eddig és ne tovább, már elég sok önpusztításon mentél keresztül, kicsit játszunk más szabályok szerint. Ott már konkrétan azt érzem, hogy az egyébként nagyon szerető és nagyon kegyelmes Isten, ott már akkor nem adott nekem más lehetőséget, csak az, hogy igent mondjak az ingyen kegyelemre, de ez már egy teljesen más élethelyzet volt.
1: Mikor volt az a pont, amikor erre rádöbbentél, amikor átváltozott ez a kép benned, hogy bár keresztény közegben mozgok, mindig itt vagyok Isten közelébe, de most komolyan szeretném gondolni ezt az egész dolgot Istennel?
0: Ez többször is jelen volt az életemben, de egy olyan alkalom volt, egy konkrét olyan alkalom, amikor és amiben nekem már nem volt visszaút, és onnantól kezdve munkálkodik is csodálatosan Isten az életemben, és hiszem, hogy mindenki életében, aki, amikor eljön az ő életében az a pont, hogy Isten hívására igent mondja, és odaszánja magát, onnantól munkálkodni fog. Ármándó, nekem egészen a börtönig vezetett az utam. Anélkül, hogy már sosem bagatelizálom el a bűneimet, és azt, hogy milyen mélységekig mentem. Szokták mondani, hogy nem öltem embert, meg nem csempésztem drogot. De nem arról van szó, hogy milyen súlyú, vagy milyen mértékű, jelentőségű volt a bűnöm, de addig, meddig játszottam ezt a húz meg, erezd meg dolgot az életemben, hogy jól van, az majd az Isten úgyis megsegít, ott van ő, meg rólam egyébként is mindenki tudja engem, hogy én egy művelt, intelligens, magas végzettségű keresztény gyerek vagyok, aki mindig ott van a templomban, de valójában nem, tehát a szívemben, hát talán nem a legszebb szó, de egy,

0: de egy rothadó folyamat ment végbe, folyamatosan egy önpusztító állapot azzal, hogy egy fenntartott istenkép mögé bújva, nem felismerve azt, hogy az ember rá van szorulva a kegyelemre, én járom az életutam. És hát ennek lettek a következményei azok, hogy mindig próbáltam egy kicsivel többet, egy kicsit jobban. Divatos mondani a mai világban, hogy mindig próbáltam okosságokat okoskodni, hogy egy kicsivel jobban menjen, egy kicsit innen húzni, egy kicsit onnan, mindaddig, amíg gazdasági bűncselekmények miatt el nem ítéltek, és börtönbe nem kerültem.
1: De innen csak fogod folytatni majd, hogy mi zajlott itt le a börtönben. Most meghallgatunk egy keresztény dicsőítődalt, aztán folytatjuk tovább a beszélgetést. Tartsatok velünk, kedves hallgatóink!
2: Ez a Trájó, a 100.3 Rádiódik egyházi műsora.
1: 100.3 Rádiódik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztolka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el. Na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is az én drága vendégem nem más, mint Pál Tomatowski, illetve ilyen néven írtál rám a Facebookon, de gondolom Tomatowski Pál a neved.
0: Tomasovski Pál, így Tomasovski. Van, igen.
1: Ó, szuper, oké. Tehát ott hagytuk abba a beszélgetésünket az előző szegmensben, hogy sajnos börtönbe kerültél, mindezok ellenére, hogy egy keresztény háttérrel, keresztény neveltetésből jöttél, mégis sajnos, ahogy te fogalmaztál, így egy ilyen rothadt lelki háttér volt az oka, hogy így bekerültél a börtönbe, és mondtad, hogy egészen odáig jutottál ahhoz, hogy megváltozzon a te életed, hogy az Istenhez közelebb kerüljél, akkor fejtsd ki kérlek, hogy mi történt egészen pontosan ott?
0: Konkrétan az történt, hogy már említettem, vagy neveztem így Isten, de szeretném újra így tenni, hogy a valójában nagyon szerető és nagyon kegyelmes Isten, én úgy érzem, hogy ott is akkor engem sarokba szorított. És azt mondta, hogy elég az öntörvényűségedből, elég az önfejűségedből, hogy a magad esze után mész. És konkrétan a bekerülésem másnapján meg is kaptam azt az ígét, hogy íme most van itt a kegyelem ideje. És soha életemben, pedig több száz, de lehet, hogy több ezer prédikációt hallgattam gyermekkorom óta végig, nem éltem még meg egy igét ennyire valóságosnak. Amikor tényleg a szívemig hatott, és úgy elkezdtek potyogni a könnyeim, és azon gondolkodtam, hogy jó, atyám, nekem tényleg idáig kellett jönnöm ahhoz, hogy igazán meghalljam a szívemmel is azt, amit a fülemmel már ezerszer meg ezerszer hallottam. És nem tudom, hogy ez annak köszönhető, hogy egyébként volt egyfajta lelki érettségem egyébként, tehát volt egyfajta Isten ismeretem és Isten képem, vagy pedig annak, hogy Isten ilyen tökéletesen és pillanatok alatt lecsupaszította a szívemet, de ott és akkor, és ezt azóta is élem, ennek már most azért több mint 6 esztendeje lassan, én visszavonhatatlanul és örökre átadtam Istennek a szívemet és az életemet. Nem is tudnám már másképpen elképzelni, nem is szeretném, és csodálatosan áldottnak találom azt az életet, amit így élek, még akkor is, hogyha abból közel 4,5 év bent a börtönben bent történt. Tehát megszólított ott Isten, és abban a pillanatban, amikor ténylegesen igent mondtam az ő hívására az én szívemmel és az én szívemből, onnantól kezdve tulajdonképpen varázsütésre megváltozott minden. 4,5 év következett az én életemben büntetés végrehajtási intézetben, illetve hát intézetekben, mert az egyik intézetből a másikba szokták mondani börtönöszlengel, hogy kilőttek egyik intézetből a másikba, majd vissza, majd egy harmadikba, de minden nap hálát adok azért az életútért, amit ott is akkor kaptam Istentől, mert bármilyen furcsa is, anélkül ma nem lehetnék itt bizonyságot tenni. Anélkül mi nem találhattunk volna egymásra testvérként, te Ármándó és én. Anélkül nem tehettem volna már tegnap este, vagy korábban bizonyságot neked arról, hogy hogyan lehetünk mi Istennek kedves illatai egymás számára, anélkül, hogy nekünk arról fogalmunk lenne. Tehát talán nem árulok el titkot, hogy nyilván ezt a rádióbeszélgetést megelőzte egy beszélgetés mi köztünk. És ott szóba került ez, remélem nem lövök le későbbi kérdésedet azzal, hogy miért is volt ilyen erős a vágy az én szívemben, hogy ebben a rádióműsorban is, hogy veled konkrétan beszélhessek. Az pedig az, hogy mindennapi lelki kenyerünk voltatok, és vagytok egyébként a mai napig a ti szolgálatotokkal, amit a Dik Rádiónak a spirituális műsorain keresztül tesztek, akár a Trájóban, vagy akár korábban a Spirituszt hallgattam sokszor, már akkor nagyon égett a vágy a szívemben, de soha nem gondoltam volna azt, hogy amikor mondjuk tökölön én feküdtem az ágyomon, és a rádió a fülembe be volt dugva a kis füles, vagy akár a srácokkal többen együtt egy sorokba, ahol a legjobban lehetett fogni, betettük a kis rádiót, és hallgattuk a műsorokat, az életutakat, a bizonyságtételeket, az igei szolgálatokat, a dicsőítő énekeket, hogy én egy nap itt fogok ülni, és veled fogok erről beszélgetni. Nem mondom, vágytam rá szívem mélyén már akkor is, de teljesen elképzelhetetlen volt. Ami nagyobb csoda számomra, ugye Istennel járt utamban azért egészen jól megismerjük már most egymást, ha mondhatom így, persze ő a kezdetektől fogva ismer engem, de ahogyan látom Istennek a csodálatos és következetes munkáját, ő már akkor tudta, hogy te és én ezen a mai reggelen ki tudja milyen célból. De itt fogunk beszélgetni róla, azért, hogy te is erősödhess meg a hitedben. Az a rádióhallgató, akit mi most nem látunk, vagy azt gondoljuk, hogy abban a kis pici stúdióban, amiben ülsz, vagy én itt az otthonomban, ahonnan beszélek veled telefonon keresztül, vajon ki az, aki hallgat, ez talán egy nagyon szűk világnak tűnhet, de odakint egy egészen tág világ van, illetve a mi esetünkben ez odabent volt, de abban a pillanatban, ahogy megszólalt a rádióműsor, vagy hogy a fülembe dugtam a fülest, szinte hirtelen kitágult a világ. És olyan volt, mintha dimenziók nyíltak volna, és az Úr belépett valóságosan az ő szellemében, ott akár a mi zárkánkban, vagy a mi lakóhelységünkben, ahol éppen voltunk, és hát én már ott akkor nagyon, nagyon reméltem azt, hogy egy nap méltónak fog találni Isten arra, bár sosem leszek, azt tudom, önerőből, csupán Krisztus által, de hogy beszélhessek majd itt erről.
1: Amikor te bent voltál, akkor nem ez a műsor volt, ami megváltoztatta az életedet, tehát akkor te már kerested Istent, mint mondtad, hogy a második nap már kaptál igét, akkor te rögtön, ahogy bekerültél, az egy ilyen összeomlás volt neked lelkileg, hogy rögtön az Úrhoz fordultál?
0: Abszolút, abszolút, és én ezt egyébként tettem korábban is, és ha most minden rádió hallgató, aki velünk van, szívére teszi a kezét, biztosan elmondja, vagy megvallja őszintén, hogy hányszor fordult nehéz helyzetében Istenhez, majd amikor oldódott meg, akkor megköszönte, és ment tovább a saját útján. Tehát ez jellemző volt rám korábban is, de ott és akkor visszafordíthatatlanul megragadt az Isten. Tehát valóban kaptam egy igét, és akkor onnantól kezdve, mivel hogy tudjuk, hogy Isten igéje élő és ható, ugye az nem pusztán egy örök igazság, de az ő hozzánk két szerelmes levele, az ő szent szava, amivel beszél hozzánk, amivel megszólít. Onnantól kezdve, hogy napi jelleggel olvasom, úgymond tartom a kapcsolatot Istennel. Azóta van minden rendben az életemet. Tehát valóban kaptam egy igét, majd hatalmas munkát végzett el azért az Úr bennem. Tehát nem igen lehetett 4 évet úgy letisztogatni, ám hogy akkor ez máró holnapra el van felejtve. Nekem nem. Neki igen, mert ő egyszer mindenkorra mosta el mindezt Krisztus vérével az én életemben, de nekem azért leszámolnom az elmúlt évtizedeim Isten nélkül élt esztendeivel, azzal az élethelyzettel, amibe kerültem, amibe hoztam a családomat, az akkor 6 hónapos várandós feleségemet, a szüleimet, édesapámat, aki fogvatartásom alatt el is ment, hazatért az Úrhoz, azért az nem volt könnyű, de nagyon csodálatosan működött Isten, és kérlek, engedd meg, hogy hadd éljek egy olyan bizonysággal, ami nagyon megfogott ott is akkor, hiszen az Úr napról napra munkálkodott az életemben. Nem úgy voltam ez, hogy bezárták mögöttem a kaszni ajtaját, és akkor én onnantól kezdve ültem a hűvösön, hanem Isten jött, és munkálkodott, és megszólított, és küldött embereket, és küldött könyveket, és küldött rádióműsorokat, és az ő kedves illatait felhasználta arra, hogy az én életem megváltozhasson. Az első hely, ahová engem elhelyeztek a büntetés végrehajtási intézetbe itt Nyíregyházán, ez egy 12 személyes zárka volt.
1: Innen és fogjuk hatam... folytatni, tehát igen, nyugodtan elmesélheted, természetesen kapsz teret erre. Most meghallgatunk ismét egy keresztény dicsőítő dalt, és aztán folytathatod természetesen. Úgyhogy kedves hallgatóink, maradjatok velünk!
2: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik.
1: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak. Én Sztolka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Pál az én vendégem, köszöntelek téged.
0: Én is szeretettel köszöntök minden hallgatók is, és téged is.
1: Nos, ott hagytuk abba a beszélgetésünket, hogy a börtönbe kerültél, ott aztán szeretted volna kifejteni, hogy milyen kis csodák történtek ott az életedben, úgyhogy egy kicsit beléd folytottam a szót, de most természetesen folytathatod is, úgyhogy fejtsd ki, amit szeretnél volna mondani.
0: Nem is annyira kis csodák ezek. Talán ott akkor még annak éltem meg. Most visszatekintve látom a jelentőségét annak, hogy Isten milyen tökéletesen, tervszerűen cselekedett az életemben. Az egyik meghatározó dolog az volt, hogy, és talán itt fejeztük be a dicsőítőjének előtt, hogy akkor bekerültem az első zárkámba, az első dolog, amivel találkoztam, az egy ágyon ott felejtett, hát most idézőjelbe teszem, ott felejtett könyv volt. Nem tudom, ismered-e a szerzőt, egy 1800-as, 900-as években élt svájci evangélista Fritz Berger. Neki a könyve az Isten kegyelmi, az Isten túláradó kegyelme az életemben. Ez egy önéletrajzi könyv, amiben ő a saját bukásairól, saját életéről, megtéréséről, hogyan lett aztán belőle lelkipásztor, hogyan számolt le a bűneivel, hogyan kell azt megvallani, hogyan kell azt jóvá tenni. Egy ilyen kis könyvet találtam az ágyamon, és azon gondolkodtam, hogy ez vajon mennyire lehet véletlen. Hát nyilvánvalóan nem volt az, de olyannyira nem az, hogy pillanatok alatt összeraktam a képet, hogy egyébként az a Fritz Berger az alapítója annak az evangéliumi testvérközösségnek, gyülekezetnek, ahová az én volt anyósom, a fiaim édesanyjának az édesanyja járt, és jár azóta is a mai napig sok-sok évtizede nagyon hűségesen, és ahová engem nagyon sokszor hívogatott. Egyszer-kétszer el is mentem vele, de ez úgy nagyjából annyiba maradt. És akkor eltelt nagyjából 25 év, mi időközben az első feleségemmel sajnos el is váltunk, és 25 év elteltével Isten akkor már egészen más életkörülmények közt újra elém hozza. És rádöbbentem, hogy de jó, ez ugyanaz, amit én 25 évvel ezelőtt hallottam. És ez nem változott. Egyedül én változtam. Ugye Isten kijelentése, hogy Jézus Krisztus tegnap és ma is mindörökké ugyanaz, ez olyan mértékben nyert valóságot az életemben, hogy ott is akkor ennek a könyvnek az olvasása kapcsán azért felvillant bennem száz és száz kérdés. Tehát, hogy azt, hogy Isten mennyire, és itt kezdtem a bizonyságtételemet, a bizonyságtételeim az ő életeinkben való nagyon is valóságos jelenlétéről szokott szólni. Szóval az, hogy mennyire

0: de felfoghatatlanul bölcs, és hogy milyen precízen tervez meg mindent az életünkben, azt ez az eset teljesen tökéletesen példázza. Most gondoljátok el, hogy adott egy ember, aki olvas egy könyvet a börtönben, amit aztán ott hagy egy zárkában, hogy azt majd megtalálja valaki. Valaki olyan, akit Isten a könyvíró által alapított gyülekezetbe már hívta folyamatosan anyósán keresztül, és aki most a könyv által kap egy visszautasíthatatlan második, ténylegesen sokkal többedik esélyt. Tehát, hogy mi ennek a valószínűsége? Miért pont abba a zárkába? Miért pont az a könyv? Miért pont akkor? Hát azért, mert Isten ezt tökéletesen elrendezte. Tehát onnantól kezdve láttam és éreztem és tapasztaltam azt, hogy Isten olyan mértékben működik és van jelen a mi életeinkben, hogy az elképesztő. Igazából a probléma ott van, hogy mi nem vesszük ezt észre. Tehát olyan ez egy picit, és itt van egy csodálatos egybecsengés a mai bizonyságtételem kapcsán. Ha megengeded, időben ugrok most egy picit, 2023 júniusában, akkor még fogva tartottként, de Isten kegyelméből elmehettem Tökörről, a Tököri Büntetési Végrehajtás Intézetből, átmehettem Baracskára, ott tartották akkor a 10. országos büntetés végrehajtási imanapot. És a Tököri börtönlelkészemmel és 89 másik fogvatartottársammal elmentünk, és énekes és ikei bizonyságtételben lehetett részünk, és hosszasan gondolkodtam, hogy mit vigyek magammal, és a 4. Zsoltár 4. verse volt az, amit ott akkor úgy döntöttem, hogy elviszek magammal bizonyságtételül. Ez a Zsoltár ige pedig így szól, hogy tudjátok meg, hogy az Úr csodákat tesz híveivel. Meghallgat az Úr, ha hozzá kiálltok. És tegnap este, amikor beszélgettünk, szerettem volna egy picit leülni, elcsendesedni, hogy végig gondoljam, hogy mivel is és hogyan tegyek bizonyságot itt most. És anélkül, hogy el tudtam volna kezdeni gondolkodni ezen, én most egy olyan lelki kihívásban élek, szoktam ilyen spirituális kihívásokat magammal szemben állítani, hogy most úgy kezdtem az új esztendőt, hogy minden nap elolvasok egy Zsoltárt. Egy Zsoltár, egy nap egy Zsoltár. És ugye az esztendő 4. napja van, és hát a 4. Zsoltár az, amit ma olvasok. És az esztendő 4. napján a 4. Zsoltárnak a 4. verse, az pont ugyanaz az ige, amivel bizonyságot tettem Baracskán. És ez van most, azt jelenti, nem kellett elgondolkodnom, de Isten ennyire valóságos, Isten ennyire szól. Ki sem mondtam, ugye ismerjük szintén a Zsoltárosból, hogy még számon sincs a szó, te már egészen értesz engem, Uram. Még el sem tudtam neki mondani imádságból, hogy Uram, adj már valamit a szívemre, amit én mondhatok Armandó testvéreméknek és azoknak a hallgatóknak, amit igazából fel se fogok még most ésszel, hogy most ez itt tényleg valóságosan történik. Mert ugye itt ülünk bent, te a stúdió, én meg a telefonvonal mögött. De Isten azonnal azt mondta, hogy nézd csak, gyermekem, azt mondja, akkor te most állítottál egy lelki kihívást magad elé, hát mi a soron következő napi ígét? Hát a 4. Zsoltár. Na akkor ugorjunk neki, ezzel már egyszer tettél bizonyságot. És a bizonyságtételem alapja valójában ez, hogy ahogy a Zsoltárs mondja, az Úr csodákat tesz a híveivel. Csak van ennek a mondatnak egy második fele is, hogy meghallgat az Úr, és Isten én azt érzem, hogy Isten nagyon kevés feltételt tesz a mi életünkbe, hiszen ő feltétel nélkül szeret. De azért itt van, hogy meghallgat az Úr, ha hozzá kiálltok. Hát szokták mondani ugye, hogy néma gyermeknek az anyja sem érti a szavát. Ez Isten esetében nem igaz velünk, de van egy nagyon kedves példa, amit ott Baracskán is elmondtam, és ha megengeded, most is elmondok, van egy kedves történet, ami arról szól, hogy egy apuka egy vasárnapi napon kintül a teraszon szürcsölgeti a kávéját, és a kisfia meg hátul az udvarból játszik a homokozóban. Egy teljesen idilli kép, aztán egyszer csak a kisgyermek elkezd sírni. Majd egyre keservesebben sír, már zokog, apa feláll, oda megy hozzá, és megkérdezi, hogy mi baj van, kisfiam. Hát a kisfiú szipogva elmondja neki, hogy hát apu, én építettem a homokozóba egy alagutat a kiskocsimnak, és nem tudom kiszedni onnan. Hát azt mondja, akkor próbáld meg a lapáttal. Azt megpróbáltam. Hát akkor próbáld meg két kézzel húzni. Kisfő egyre kesevesebben sírt, és azt mondja, hogy apa, értsd meg, én már mindent megpróbáltam. És akkor az apa visszanéz rá, rámosolyog, és azt mondja, hogy nem, kisfiam, nem próbáltál meg mindent. Engem nem kértél meg, hogy segítsek. Majd benyúlt, és egy egyszerű mozdulattal kivette az alagútba szorult kocsit. Hát én ugyanezt érzem Isten munkája kapcsán a mi életünkben, hogy a mi alagútba szorult életeinkbe ő egyszerűen csak benyúl, és kivesz. Csodákat tesz a híveivel, meghallgat, ha hozzá kiálltok. Elengedhetetlenül fontos az, hogy napi kapcsolatban legyünk Istennel ahhoz. Nem azért, hogy ő tudjon működni, hanem azért, hogy észrevegyük az ő állandó és folyamatos jelenlétét a mi életünkben.
1: Elképesztő. Egyébként visszatérve egy picikét, tehát, hogy bekerültél egy 12 fős cellába, és ott maradt az a könyv?
0: Igen, ott maradt az a könyv. Én nyilván elolvastam. Nagyon nagy változásokat hozott az életembe. Ott tulajdonképpen, már ezt mondtam korábban, de szeretem ezt a kifejezést, varázsütésre megváltozott minden. Az akkor egyébként egy nem túl jó összetételű és nem túl jó körülményű zárka volt. Isten azonnal kiemelt abból, munkába állított, munkát kaptam a börtönben. Felkarolt a börtön lelkész, akivel azóta is nagyon szoros és mély lelki kapcsolatban vagyunk több börtön lelkészemmel is, és nagyon hálás vagyok az ő életükért és az ő szolgálataikért. Kántori szolgálatot láthattam el aztán már a börtönökben, több helyen is a fogvatartotti börtönmissziónak lehettem az egyik képviselője, majd vezetője is, tehát ott maradt a könyv, elolvastam, változásokat indított az életembe, és onnantól kezdve tulajdonképpen teljesen egyenes út vezetett ahhoz, hogy az átadott életemmel Isten útján maradhassak. Számtalan csodát vitt véghez az életemben, nagyon, nagyon sok találkozást hozott el, és egészen odáig vitt Isten, hogy sok-sok számos egyéb csoda mellett elkezdtem írni. Soha nem gondoltam volna, hogy nekem ehhez van tehetségem, vagy van affinitásom. Inkább a zene volt az erősségem, de elhívott Isten egy nagyon kedves cigány testvéremen keresztül. Ha megengeded, én talán hallgat is bennünket, én nevén is nevezem őt, Balogh Gyuszikáról van szó, aki az én atyafim, és akivel nagyon-nagyon szeretjük egymást Krisztusban, és nagyon-nagyon mély barátság és testvériség alakult ki közöttünk. Ő jött oda egy nap hozzám, ekkor már egyébként Tiszalökön voltunk, és hozza talán ismeritek a Mai Igének a kis kiadványait, a Napi Igés kis füzeteit, és benyitott az árkámba, és mondja, hogy örvendezve ugránod, hogy Pali, azt nézd meg, itt van egy pályázat, egy írói pályázat, ezt neked írták ki, ez neked, és aki felkapott az ölébe, és elkezdett táncolni velem, és az, hogy ő kijelentést kapott az Úrtól, hogy ez nekem van, és ez én, és ezáltal az én életem meg fog változni, és hát addig, meddig még úgy döntöttem, hogy akkor igen, részt veszek rajta, ez egy külön könyvet, vagy történetet megérdemlő sztori, tehát mélységeiben nem megyek bele, de valóban részt vettem ezen az írópályázaton, valóban díjnyertes lett aztán az írásom, és ennek hatására aztán később egy könyvet is írtam, ez a könyv most van a kiadói szakban, tehát a következő 2-3 hétben fog megjelenni, illetve visszük nyomdába, és ezt most igazából csak azért említem meg, mert abban a könyvben írtam egy ilyen fejezetet, hogy találkozás Isten kedves illataival.
1: Ezt fogjuk megnézni majd akkor a következő órában.
0: Rendben.
1: Most ismét meghallgatunk egy pár dicsőítő dalt, aztán várunk benneteket, kedves hallgatóink, a következő órában is, hiszen folytatni fogom Pállal a beszélgetést, úgyhogy tartsatok velünk.
2: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió Dik egyházi műsora. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádiódi. Rólunk neked. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Országosan megállt az albérletárak emelkedése. Veszprémben azonban továbbra is mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki kiadó lakást keres, írja veol.hu. A KSH és az ingatlan.com lakbérindexe szerint májusban országosan nem változtak a bérleti díjak az előző hónaphoz képest, Budapesten pedig minimális 0,2%-os csökkenést mértek. Éves összevetésben ugyanakkor még mindig drágulás látszik. Országosan 5,6% a fővárosban, 4,9%-kal emelkedtek az árak. Veszprém továbbra is az egyik legdrágább vidéki albérletpiac, ahol a június elejé kínálat alapján egy kiadó lakás medián bérleti díja havi 195 000 forint. Átadták az Év kerékpárútja díjat. Az Év kerékpárútja címért indított szavazás lényege, hogy folyamatosan felhívják a figyelmet az országban meglévő bringa utakra, és visszategyék a kerékpározást oda, ahová való, a hétköznapi életünkbe. Hangoztatta a Rákospatak menti kerékpárút táblaavató ünnepségén Karácsony Gergely a 17. kerületben. Az immár 7. alkalommal az Aktív Magyarország programban meghirdetett Év kerékpárútja szavazást idén a Zalavár megyei Szent Péterfölde kör és a budapesti Rákospatak menti kerékpárút nyerte el. Ahogy a főpolgármester a rendezvényen fogalmazott, a Rákospatakot minden arra teremtette, hogy egy nagyon jó bringázható út legyen. Forgalmas nyári szezonra készül a Budapest Airport az idén, és hangsúlyozta a Budapest Airport vezérigazgatója háttérbeszélgetésen Budapesten. Felidézte, 2025-ben a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren 19,6 millió utast szolgáltak ki, 2 millióval többet az előző évinél. A megnövekedett forgalmat zökkenőmentesen bonyolították le. Tavaly a nyári hónapokban, júniusban, júliusban és augusztusban mintegy 5,5 millió utas fordult meg a budapesti reptéren, az idén növekvő forgalommal számolnak.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.

0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádió Dick.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
1: Roma Szalon. Rádió Dick.
0: Rólunk, neked.
1: Roma Szalon.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. március 5-e szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Horváth Albert jazzzongora művész lesz a ma esti vendégem, aki 2020-ban volt az év fiatal jazzzenésze. A műsorban beszélgetünk számos izgalmas téma mellett az életéről, a jazzről és a modern technológiákról egyaránt. Köszönöm, Albert, hogy elvállaltad a beszélgetést, és itt vagy a stúdiónkban.
3: Én is szeretettel üdvözlök mindenkit ezen a szépen estén.
2: Hát először is, amivel szeretnék kezdeni, hadd gratuláljak, enged meg, hiszen a Jazz Showcase zenei verseny külön díját nyerted a napokban, amelynek eredményeként Angliában a 606 Jazz Clubban fogsz fellépni hamarosan. Mesélj nekünk erről a versenyről.
3: Így van, egyrészt köszönöm szépen, még visszagondolva is, igaz, hogy pár héttel ezelőtt volt, de meghatározó élmény volt számomra. Nem csak a verseny, hanem a felkészülés is, hiszen a Fazekas Tomi kollégám, barátom felkért minket a srácokkal az együttesen, az együttes tagjaival, hogy mert úgy mi külön-külön játszottunk eddig. Aha. Eddig a zenekarban például a basszusgitárossal játszottam egy másik zenekarban, és a Tomival együtt, viszont a Fehér Fábio ő gitározott, és így alakult meg, hogyha lehet így mondani, fusion zenekará ez az egész, mert hogy külön-külön egyrészt nagyon szeretjük a fusion zenét, és a Tominak ez koncepció volt, hogy olyan zenét játszunk, ami nem egy mainstream jazz, hanem a fusion populárisabb, vagy ilyen funkosabb verzióját, mint például a így ilyesmiket hallgattunk, mint referenciáként, Robert Glasper-t, leginkább ő volt a megtestesítője nekünk a műsorunknak, és a Tomi rá, hogy mondjam, szóval a Tomi inkább ráfókuszált, hogy olyasmi legyen a zenénk, mint például a Glasper-i. Hát megpróbáltuk, inkább megpróbáltuk, úgy mondom, megpróbáltuk eljátszani, vagy hasonlóképpen feldolgozni a standardeket, és ez fantasztikus volt a maga az egész próba, meg az, hogy oda értünk, hogy oké, most a színpadra állunk, és elpróbáljuk a dalokat, és a színpad az annyira fantasztikus volt ebben az évben. Néztem a többi előadást is, meg a múlt éves előadásokat is, és ez, szerintem ez kiemelkedő volt, hiszen amikor bejött a Covid, akkor nem volt közönsége ugye a showcase-nek.
2: Igen.
3: És az igen, és onnantól kezdve pedig streamben hallgatták a nézők, meg a zsűri tagok, a többiek, akik nézték ezt, és ez pedig párhuzamosan ment, tehát el tudtál menni a koncertre, és online is meg tudtad nézni, szóval ez nagyon-nagyon szuper volt, és hangban is ez kiemelkedő volt, hogy amit a színpadon hallhattunk, az oké, hogy ez egy élő zene, és ott éljük meg a dolgokat, viszont visszahallgatva szerintem még jobb volt az a zene, amit így tudtunk nyújtani, meg a többiek is. Szóval elég szerteágazó zenei egyéniségek voltak, úgy gondolom, hiszen hallgattam a többi előadást is, és nem volt egyforma produkció, szóval nem volt ez a... valaki groove-ot játszik, valaki a mainstreamben, szóval mindenki a saját zenét hozta, és ez annyira szép volt. Teljesen más feldolgozásokat játszottak, és szóval ez olyan fantasztikus élmény volt. Nem csak így versenyügyileg, hanem így koncertügyileg is. És szerintem a többi résztvevő is így hallgatta, legalábbis akikkel így beszéltem, a szervezők is azt mondták, hogy hú, hát a lelkalappal olyan színvonal volt, úgyhogy hatalmas élmény volt, hogy ráadásul én kaphattam a külön díjat, Steve Ruby által.
2: Aki az egyik zsűritag volt.
3: Aki az egyik zsűritag volt, igen, ő volt ő a tulajdonos.

0: kaptam ezt a kategóriát, mert hogy szóló külön díjként kaptam, de ez nem azt fedi le, hogy szólóban fogok játszani a koncerten, ja, hanem összeraknak ott egy zenekart, kiválasztanak, nem tudom pontosan, hogy működik, nem akarok hülyeséget mondani, de valahogy, ha jól tudom, akkor így működik.
1: És akkor kiválasztanak neked mondjuk egy jazzbőgőst, egy jazzdobost, és akkor itt trióba játszatok például.
0: Így van.
1: Feltehetőleg. Na majd erről beszámolunk még később. Nagyon sok izgalmas dolgot említettél egyébként, amit majd szeretnék még egy picit körbejárni. Többek között az, hogy több műfajt egyesítettetek az előadásotokban, a produkciókban. Te ugyanis pontosan azt hiszem, hogy erről vagy híres, hogy nem csak jazzt játszol, hanem sokféle műfajt szeretsz keverni az előadásaid során.
0: Igen, én a funk zenéből jöttem, hogyha lehet így mondani, szóval kiskoromban leginkább a 70-es évek, 80-es évek Earth, Wind & Fire rajongó voltam. Apukám azt hallgattatta velem, hogyha lehet így mondani, szóval így megfertőzött az egész, és azóta az életemnek egy részese, sőt, a legnagyobb részét ez a zene töltötte ki, és a jazz utólagos dolog volt az életemben. 15 évesen kezdtem el tanulni magát a jazzt. Előtte is ismertem a műfajt, de hogy leginkább az iskolában tanulhattam ezt meg, ifjabb Szakcsillakatos Bélától. Úgyhogy így a keveredés a műfajnak, ez így az életem során így folyamatosan közrejátszott.
1: Milyen műfajok keverednek még egyébként az előadásaid során?
0: Hogyha lehet így mondani, az R&B, neo-soul, szóval nagyon kapcsolódik a jazzhez, hiszen a harmónia összetétele az nagyon hasonló, sőt, hogyha így mondhatom, akkor copyright az egész. És a groove-ok, az a csúcsatott groove-alás, ugyanaz a triolás lüktetése, ugyanúgy benne van az R&B, neo-soul, szóval ebben a műfajban. És volt rá szerencsém, hogy akivel én ezt kimaxoltam, vagy ő mutatta meg, rálátott erre az egészre, az Jónás Gabó Gabriella. Ez zseniális R&B no-soul énekes, ő magyar énekes, hogy lehet így mondani. Azért mondom, hogy magyar énekes, hogy kiemelem ezt, mert a neo-soul R&B az leginkább ugye az amerikai az Egyesült Államokban volt részese leginkább, onnan jött ez az egész, és próbáltuk idehozni Magyarországra, hogyha lehet mondani, és olyan dalokat eljátszani olyan előadóktól, amik meghatározóak az R&B zenében. Szóval ez az R&B, a funk, a neo-soul, smooth jazz, hogyha lehet így mondani. Egy kicsit populárisabb része is, de viszont maga az a letisztult hangzás, azt szeretem leginkább megmutatni az R&B zenével így összekapcsolódóan, hogyha lehet így mondani. Hiszen a smooth jazznek az a tisztasága, az a könnyedsége. Mégis oké, hogy a jazzhez van kategorizálva, de inkább populárisabb része szerintem az itthoni zenének. De hogy az is így közrejátszik az életemben, hogy ezt a műfajt így nem csak hallgatom, hanem játszassam például.
1: És most jelen pillanatban milyen formációkban játszol, amik kapcsolódnak ezekhez a műfajokhoz? Hiszen több formációban is voltál, például 2020-ban, ugyebár amikor megnyerted a év jazzzenésze, fiatal év jazzzenésze kitüntetést, akkor például egy igazi jazz trió formációban játszottál.
0: Igen, minden álmom az, hogy trióval játszak egész életemben át, viszont elég nehéz mármint olyan szempontból, hogy én szeretek kitekinteni, nem csak egy műfajban, ahogy te is említetted, hogy keverem a műfajokat, vagy inkább azt mondom, hogy egyszer ott vagyok, egyszer itt. Szeretem ezt a változatosságot, hiszen úgy érzem, hogyha leragadnék valahol, mert egy műfajnál, akkor lehet, hogy így stagnálnak, vagy megakadnék. Nagyon nehéz egy művész életében az, hogy folyamatosan alkosson, és mindig újat mutasson, hiszen pont ez a lényege ugye a művészi embernek, vagy a művészetnek, hogy akik nézik, vagy hallgatják az előadást, azért mennek arra a koncertre, vagy az előadóra, vagy az előadót megnézni, akár egy festményt, hogy valami újat lássanak, vagy újat halljanak, és ez nagyon nehéz egy művész életében, hogy mindig újat tudja mutatni, és de amúgy, szóval visszatérve

0: tekerve a trió zene az az igazi álmom, hogy folyamatosan az menjen, viszont megtalálható vagyok az populárisabb részen is, hál' Istennek. Most a Valmárban benne vagyok, úgyhogy én vagyok a billentyűse, a barátom által kerültem be, akinek nagyon szépen köszönöm, hogy ott lehetek, és nem csak a baráti része van meg, mert fantasztikus egyéni zenészek vannak, hogyha meg lehet így, vagy lehet így mondani, például a Bartók Vince basszus gitározik, ahol, aki ő is egy jazz közegből jött.
1: Így van.
0: Én Matko Miki, ő vele, ő a zenekar atya, hogyha lehet így mondani, ő rakta össze a zenekart, meg ő a zenei háttér, hogyha ő a zenei háttér, inkább így mondom. Vele tanszakon találkoztam az Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen, a jazz tanszékén. Nagyon jó barátom lett, és fantasztikus zenész. A dobos pedig Kovács Edi, Edgár. Ő pedig nagyon érdekes fazon, autodidakta módon tanult meg dobolni, ha lehet így mondani. Igen, elképesztő füle van a srácnak, viszont gospel zenéből jött, ha jól tudom. Szóval, hogy az is azért elég összetett műfaj a maga módján, és de hogy így vagyunk mi egyek, hál' Istennek, úgyhogy...
1: És akkor mindenki hozza be tulajdonképpen a saját kis zenei világát, és akkor így fúzionáltok,
0: abszolút.
1: Hoztok létre akkor egy ilyen egységet.
0: Igen.
1: És általában akkor velük muzsikálsz mostanában.
0: Igen, legtöbbet most velük zenéltem, hál' Istennek rengeteg koncert volt így a múlt nyáron. Idén a tavalyhoz képest kevesebb lesz. Megpróbálunk leginkább új dalokat írni majd, és készülőben van egy jó pár új dolog, de ezt nem elrohaltam még el.
1: Azért mondjuk el, hogy korábban mi egy középiskolában tanítottunk szakgimnáziumban, zenei művészeti szakgimnáziumban, ahol én többször hallottalak téged tanítani is, megjátszani is természetesen, és nekem ez nagyon érdekes élmény volt, tehát te azért egy más generáció vagy már, ez érezhető a tanításodban is, hiszen te olyan technikai tudással is próbáltad felvértezni a növendékeket, akár még a közös növendékeinket is, hogy próbáltál egy picit ráfókuszálni mondjuk a technikai elemekre, tehát mondjuk hogyan kell használni egy hangkártyát, mit lehet kihozni egy zeneszerkesztő programból, és ezeket a technikai elemeket is próbáltad nekik átadni, nem csak egyszerűen a zenei gondolatukat, a jazz zongorázásnak a művészetét. Nekem ez nagyon tetszett, hiszen egy mai zenésznek erre szüksége van mindenféleképpen.
0: Hát a világ fejlődik, ugye, és úgy gondolom, hogy egy zenész számára, akik populárisabb részen vannak, elengedhetetlen már az, hogy otthon el egy hangkártya, egy laptop, amivel fel tudja venni az, amit szeretne leginkább. És ezt úgy éreztem, hogy meg kell mutatnom a srácoknak, hogy ha szeretnének valamit fölvenni, vagy szeretnének egy monológot akár, vagy bármit felmondani, nem a telefonban, hanem egy profibb körülmények között szeretnének valamit lementeni akár. Tök mindegy, hogy ez mi legyen.
1: Vagy komponálni.
0: Vagy komponálni, így van, szóval.
1: Tegyük hozzá.
0: Így van. És megmutattam nekik azt, hogy akár egy bármilyen telefonnal kapcsolatosan, egy hangkártyával hogyan lehet jó minőségben felvenni egy adott anyagot, és láttam azt, hogy erre van érdeklődés, hiszen a világ e felé megy, hogy leginkább otthon próbálj meg dolgozni, szóval már nem nagyon szeretnek már az emberek kilépni a világba, hogyha lehet így mondani, és nyilván ennek megvan az átka, hogyha így mondhatom, de van egyfajta szépség is benne, hogy ki tudunk teljesedni abban a dologban, amiben eddig nem tudtunk, és ez pedig a felvevés, az, hogy otthon a recording elindul, és miket lehet otthon kihozni abból az egy számítógépből.
1: Szerintem ennek több előnye is van. A múltkor itt volt egy fiatal jazzzongora művész vendégem szintén, aki pont ezt hiányolta, hogy valahogy a képzése során nem kapott elég stúdiótechnikai ismereteket. És mi itt beszélgettünk róla, és én azért egy picit jobban értek ezekhez a dolgokhoz viszonylag, és próbáltam őt okítani ebbe az irányba, és nagyon fogékony volt egyébként rá. Tehát, hogy ha például ő szeretne otthon csinálni egy, egy felvételt. Nem kell feltétlenül elmenni ahhoz egy óriási koncertterembe, ahol egy hihetetlenül drága zongora és egy hatalmas keverőpult van tulajdonképpen rendelkezésre bocsájtva, hanem elég egy minimál technika is ahhoz, hogy hasonló szinte professzionális minőséget produkáljunk akár egy otthoni felvétel során. És ez nagyon izgalmas lehet, hogyha egy zongorista, egy zenész otthon készítheti a felvételeit. És ezzel természetesen időt, energiát és pénzt is meg tud ezen spórolni.
0: Igen.
1: Ez az egyik előnye, gondolom.
0: Igen, meg egyrészt meg nem, nincs meg az a stresszfaktor. Ez nagyon fontos, hogyha felvétel előtt állunk, és mondjuk ott vagyunk a stúdióban, és akkor nekem egy órát föl kell vennem az adott sávot, mert különben vagy kifogy az idő, mert ugye elfogy az idő, és mondjuk nem tudok máskor fölvenni, csak abban a pillanatban. Ennek is megvan az előnye, hiszen,
1: igen, pont ezt
0: hiszen ami megtörténik, utána nem tudod visszatekerni, igen. Hogy úristen, akkor ez most nem volt jó ez a hang.
1: Ez kicsit olyan, mint egy koncert egyébként, nem?
0: Igen.
1: Tehát, hogy akkor felveszi az ember egyszer vagy kétszer, aztán ennyi.
0: Igen, igen.
1: De mostanában az online versenyek világában például, én azt hiszem, hogy más skillekre, más tapasztalatokra is szükség van.
0: Abszolút, ez elengedhetetlen, ezért jó a zeneiskola, hogy kiálljunk koncertezni, megmutatjuk a gyerekeknek, hogy mi is az a stresszfaktor, hiába tudja az ember, ezt jól tudjuk mi is, hogyha 120%-osan tudunk valamit, az biztos, hogy vagy a felére lecsökken, rosszabb esetben, vagy a 100% oké, okay, de hogy valami biztos, valami gubanc biztos van.
1: Persze.
0: Ez nagyon jó, a gyerekeknek kell is, meg én úgy gondolom, hogy mindenkinek is kell, hiszen enélkül lehet, hogy nem hoznak ki olyan dolgokat belülünk, ami. Viszont a másik fele meg, ugye az nagyon jó, hogy elrontottam azt a hangot, akkor 11-re biztos, hogy jól fog szólni, és elégedett leszek vele azzal a hanggal.
1: Igen. Tehát tulajdonképpen a stúdió munka alapvetően azért erről szól, csak hát kinek mennyi ideje, kinek mennyi pénze
0: így van
1: erre a dologra, ugye?
0: Így van, abszolút.
1: Itt említettél korábban egy olyan dolgot, hogy a Covid egészen más volt a helyzet, hiszen akkor nagyon sok jazzklub, koncertterem átállt az élő közvetítésre. Sőt, mi tanárok pedig átálltunk az online órákra. Tehát akinek volt már ilyen gyakorlata, volt mondjuk otthon egy hangkártyája, az óriási előnybe volt, hihetetlen előnybe volt. Nekem szerencsére volt tapasztalatom is az online oktatásban, még előtte való időszakból, évekre visszamenőleg, úgyhogy nekem könnyen ment az átállás, de nem mindenkinek ment ez olyan könnyen, ha visszaemlékszünk rá. Tehát azért voltak ezzel problémák. Diákok részéről is, tanárok részéről is egyaránt. És ami a lényege egyébként szerintem az egésznek, hogy a Covid az azért kihozott egy olyan jó dolgot is a zeneiparból vagy a műfajból, hogy rengeteg élő közvetítés van most már, ami tulajdonképpen egy új platformot nyitott, és nem hiszem, hogy egyébként ez hátrányára lenne az élő koncerteknek, hanem inkább valamiféle pluszt adott hozzá. Te ezt hogy látod?
0: Hát ez nehéz kérdés, hiszen van egy hátulütője, és lehet, hogy én a most a rossz indulatú én nem fog megszólalni, de hogyha mondjuk van egy óriási nagy koncert egy előadónak, legyen az bárki, és élő közvetítés van, én biztos, hogy fel fogom venni, mindenki felveszi a telefonjába a red gombot, screenshot, akármi, és onnantól kezdve azt nem tudod kitörölni. Hát ott van, ott marad a telefonodban, a felhőbe, stb. És akár ezt el tudod küldeni másnak, és fel tudod tölteni. Szóval egyfajta kalózkodás is lehet ez a rossz része, hiszen hogyha én kifizetem azt a tiketet élő közvetítésként, akkor én azt így bárkinek el tudom küldeni, és akkor mondjuk én nem azon az áron adom el, mármint, hogy én mondom, hogy eladom inkább másnak azt a koncertet, hiszen mondjuk nem tudta megvenni. Fele, mondjuk a negyedért odaadom, másiknak mondjuk feléért, stb.
1: Van egy hátulütő hátrányai,
0: szóval az én részemről, hogyha biznisz oldalra keresem, de nyilván még soha nem fordult elő ilyen. Szerintem ezért is nincsen az, hogy mondjuk én éppen nem tudok kimenni Milánóban megnézni egy adott koncertet, és akkor közvetítik élőben. Nem annyira jó szerintem. Viszont a pozitív oldala pedig az, hogy olyan dolgokat is megismerünk, ami ami eddig nem volt, vagy nem is tudtuk, hogy létezik.
1: Igen.
0: Szóval, hogy leginkább, amúgy én ennek utána jártam, hogy fórumokat olvastam, hogy miért nincsen mondjuk a Beyoncé-nak egy olyan felvétele fent a YouTube-on, ami egy normális közvetítés, és pontosan ezért, mert elmegy valaki a koncertre, és lehet, hogy nem ilyen minőségbe fogja, mert telefonról felvette azt az adott koncertet, de hogy a streamelésnek úgy gondolom, hogy még egy kezdetleges dolog ez, leginkább a nagyobb platformok, például az Apple Event, ezt mindenki nézik szerintem, világszerte millióan, vagy bármilyen, tudjuk, hogy beharangoznak egy nagy eseményt, akkor azt tudod élőben nézni. Például, mint az Oscar díjátadást, ugye most,
1: igen,
0: nem csak több platformon tudtad nézni, visszanézheted. Nehéz dolog ez még szerintem, hogy ez valid legyen egy körnek.
1: Hát meglátjuk, hogy hova fejlődik még a technika. Ezekre a kérdésekre visszatérünk még mindenféleképpen. Térjünk azonban most egy picit vissza a gyökerekhez. Zenész családból származol. Mesélj nekünk egy picit, hogy milyen zenei hatások értett téged gyerekkorodban.
0: Mint említettem, édesapám fertőzött meg az egész zenével, de amúgy visszamenőleg az egész család zenéjét az apukám részéről, és leginkább az maradt még gyerekkorban is, hogy a nagypapa, a apukám apukája ez zenét folyamatosan is okított minket, hogy zenét tanuljatok, bármilyen hangszer is legyen.
1: Aha. Szintén jazz zenész volt?
0: Nem, cigányzenészek voltak, úgyhogy közel...
1: Ez egy kicsit más műfaj, de azért mégiscsak tulajdonképpen a zenének a lényege azért.
0: Igen, az édesapám gitározik, zongorázik, énekel, ő volt a kisgyerekkorban a főénekes, te lehet így mondani a családban, és jártak mindenhova, esküvőkre, lakodalmas zenét is játszottak, szóval mindenfélét is. Azt tudom, hogy amikor felkerült Pestre, akkor fertőzte meg igazán a zene, ott ismerkedett meg Freddie Mercury-val, Steve Wonderrel, George Michael-el, szóval a nagyokkal, és akkor ezt így átadta nekem, szóval az, ami otthon ment, nyilván én is hallgattam, nem volt választásom, hogyha lehet így mondani, és így jött utána a jazz.
1: De várj, akkor fel sem merült, hogy te mondjuk jogász leszel?
0: Nagyon szerettem kicsi koromban a focit, most is nagyon nagy rajongója vagyok, szóval folyamatosan nézem a meccseket, és amúgy szerettem volna az lenni, azt tudom, arra emlékszem, hogy jó lett volna focista lenni, viszont ez úgy kezdődött nálam, hogy az unokatestvérem elkezdett zongorázni, hallották, hogy nagyon jó füle van, énekelt, mi lenne, hogyha zongorázna. Oké. Ez volt, azt hiszem 9 vagy 10 éves volt, én akkor voltam 11 vagy 12 talán, és láttam, hogy ő mit csinál, és akkor én úgy álltam hozzá, hogy ja, hogy ő elkezdett valamit csinálni, akkor minden, hogyha én is elkezdeném ugyanazt csinálni, mert tetszett az, hogy fogja a harmóniákat, kottából olvas, tök jó füle van, hú, de jó, hát akkor oké. És akkor egy tanárunk volt, ez a Bertóti László volt, ő Kőbánya Zenestúdión tanult, és azt hiszem ott is végzett, fantasztikus pedagógus volt, pedagógus, hogyha lehet így mondani, szóval múltkorában találkoztunk.
1: Igen, ez jó értelemben, igen, pedagógus.
0: Igen, szóval elképesztő elképesztő zeneisége van, hogyha lehet így mondani, és hát eljött az az idő, hogy már nem nagyon tud mit a kottából megmutatni, viszont én nagyon hajlattam az improvizációra. És akkor mondja, hát akkor jazz kell tanulni. És akkor, jazz kell tanulni, mi ez a jazz? Oké, akkor megnéztem, beírtam a Google-be, hogy mi az a jazz, és akkor kiadta a legnagyobbakat. És akkor észrevettem, hogy ez egy más műfaj, és nagyon megtetszett az, hogy van egy harmóniasor, nyilván ismertük a legnagyobb slágereket, az Autumn Leaves, Summertime, oké, de hogy utána mit csinálnak? Játszanak, még mindig hiába lement a téma, az micsoda? Az improvizáció.
1: Aha.
0: És akkor akkor nekem ez kell.
1: Egyébként az egy igazi különlegesség egy tanár számára, illetve egy tanárnak az életében, a tanulmányaiban, hogyha például a jazzkonziban, a kőbányai jazzkonziban tanul, hiszen ott annyiféle műfaj tanulnak a diákok, amit más konziban nem kaphatnak meg. Tehát aki ott végez, ez egy különleges szaktudással rendelkezik, mondjuk ezt. Egyébként, akkor, hogyha így 11 évesen kezdted el, akkor az viszonylag későinek számít.
0: Igen, mindenki mondta ezt, leginkább nagyapám.
1: hogy aki hát, mondta, hogy mindenféleképpen zenélni kell.
0: Na, ő volt az az ember, aki azt mondta, hogy nincsen fülem, sose leszek zenész. Szóval ez így jól jött ki. És mai napig mondja nekem, hogy emlékszel, amikor azt mondtam, hogy nem lesz semmi belőled?
1: Na jó, hát nyilván ezzel is próbált azért motiválni téged.
0: Tehát, igen, hogy... igen, szóval pozitívan jött le ez az egész, meg tényleg sokat köszönhetek neki, hiszen hogyha ő nincsen, akkor nincs az a tanár, uh-huh. nincs az a seggberúgás, hogyha lehet így mondani. Szóval ez nagyon kellett annó. És most is a gyerekeknek kell, ez visszamenőleg, hogy egy ráteljetek erre, hogy a gyerekeknek ez nagyon-nagyon fontos, főleg a mostani évek során, hogy motiváljuk őket. Uh-huh. És az nem mindegy, hogy. Nagyon nehezen fogadják a mostanában a kritikát. Mint annó engem folyamatosan tényleg nem csak szavakkal, de hogy próbálták azt, hogy például édesapám kihúzta a zongorát előlem. És ez nem azért volt, mert akkor most ennyi volt, és akkor elvágták ezt az egészet. Tudta, hogy hogyan kell ösztönözni engem. Nagyon nehéz ezt most kordába tartani, hogyha lehet így mondani, az, hogy hogyan kritizáljunk például egy srácot, vagy bárkit is, hogy hú, figyelj, ez most nem olyan jó, vagy nem jó, ki konkrétan megmondom neki, hogy figyelj, ez nem jó, valami más be kell fognunk, ez nem csak a zenével kapcsolatos, hanem legyen az bármi, egy dárc, hogy uh-huh. ó, akkor ezt te nem jól dobod, és 10 éve nem úgy dobod be azt a bult, hogyha lehet így mondani, uh-huh. hanem legyél festő, vagy legyél bármi is. Uh-huh. Valahogy utat kell mutatni a mostani generációnak, segbe kell rúgni őket szó szerint.
1: Én egyébként azt gondolom ezzel kapcsolatban, hogyha mondjuk én tanítok egy növendéket, akkor én mindenféleképpen először megdicsérem. Tehát tulajdonképpen, amit Ökrös Otto is mondott, aki egyébként a Rajkóban is tanított, ő nagyszerű bárzongorista volt, hogy annak is rengeteget kellett gyakorolni, aki végül tróger lett. Tehát, hogy mennyi munka van a zenetanulásban, ez valami elképesztő egyébként. Tehát, hogyha valakinek esetleg nem jött ki olyan magasságokig eljutni, az is rengeteget gyakorol, és rengeteg energiát fektet a zenébe, úgyhogy szerintem tisztelni kell ezt a dolgot. Ezért szoktam először mindig megdicsérni a növendékeket, hogy jó, ez szuper, ezt nagyon-nagyon jól csináltad, ez a rész az például kiemelkedően jó volt, de ezt a másik részt viszont csináljuk így, csináljuk úgy. Tehát nyilván ez a pedagógia része, gondolom, most, hogy megszületett neked is 2 évvel ezelőtt, a gyermeked, most már gondolom, te is másként tekintesz a világra.
0: Igen, ez hatalmas dolog, aki ezt átélheti. Üdvözlöm minden az összes szülőt. Szerintem tudják, hogy mind megyek most én legalább keresztül. Úgyhogy igen, amit mondtál visszatérve erre, hogy megdicsérjük. Ez nagyon-nagyon fontos, főleg tényleg a mostani generációban egy része az, hogy megdicsérjük, és akkor van az a része az, amikor elmondjuk nekik, hogyha már eljutottunk oda, hogy nagyon szép az élet, igen. van egy rossz oldala is, uh-huh. és ez leginkább a nehezebb. Uh-huh. Uh-huh. Úgyhogy igen, amióta gyerek van pedig, hát szép az élet.
1: Térjünk egy picit vissza a tanulmányaidra. Végül is kinél kezdted el akkor a jazz tanulmányaidat, ha bár már említetted, de azért mondjuk el még egyszer.
0: Ifjabb Szakcsillakatos Béla volt a jazz tanárom, viszont előtte volt egy vagy másfél évig, már nem emlékszem pontosan, Misata Alexandra tanított engem.
1: Aha.
0: És nála fele-fele arányban tanultam klasszikus jazzt, hiszen akkor még nem voltam konzis, ott még felső, szóval 7-es voltam, uh-huh. szóval még nem konzi, ugye? És hát úgymond kötelező volt ezt tanulnom, és nagyon sokat segített a klasszikus zenében ő. Leginkább klasszikust vettünk, és nagyon igen. hálás vagyok érte, hogy ő tanította, hiszen egy jazz zongora tanár tanította nekem a klasszikus zenét. Nagyon fontos része volt az életemnek. Ha ő nincsen, nem tanítja nekem a klasszikust, akkor lehet, hogy nem tanultam volna komolyabban, vagy nem foglalkoztam volna annyira komolyan. És mai napig foglalkoztat, és tanulok mai nap a klasszikus zenétől, vagy klasszikus zenében. Uh-huh. Lehet így mondani.
1: Miért fontos ez? Én nyilván értem és érzem a kérdést, de feltettek már olyan kérdést, hogy hát mondjuk mit keres itt mondjuk a rádiódikben Bach? Hát, hogy mit keres itt? Hát a zenének az alapja természetesen Bach. De hogy gondolod ezt? Tehát, hogy egy jazzistának miért kell Bachot játszani, vagy miért kell klasszikus zenét játszania?
0: A klasszikus zene megtanít arra minket, hogy ugye a klasszikus zene leginkább arról szól, hogy butítva mondom, lejátsszuk, megpróbáljuk lemásolni azt, amit a szerző leírt. Hát megpróbáljuk ugyanazt le kell játszanunk.
1: Tehát keretek között tartja az ember.
0: Így van, gondolom, így van. Ugye? És ez nagyon fontos, hogy a zenében is leginkább másolni tanulunk meg, ugyanúgy, mint az első osztályban, amikor rajzoljuk az elbetűt, azt is lemásoljuk, azt az ívet követjük. Itt is ugyanez.
1: Legalábbis az elején, a tanulmányoknak az elején ez mindenképp így megy.
0: Itt is ugyanez van, hogy először megtanít a keretek között, ahogy te mondtad, tartani minket, és ez nagyon fontos. Amikor házat épünk, akkor se egyből
1: nem a tetővel kezdünk, mint vagy a megmester, igaz?
0: Vagy legalábbis nem a operett színházzal kezdjük, vagy a Nemzeti Múzeummal, hogy akkor igen, most ezt hogy nézünk, igen, hogy, igen. Nézünk hogy néz ki. Hanem oké, akkor az alapokat. És ez az alapja mindennek, a klasszikus zene. Ezt is mai napig hiába jazz zenész vagyok, és szerintem minden jazz zenész kollégám, barátom, zenésztársam is ezt vallja, hogy a klasszikus zene az, ami az alapja az egésznek.
1: Horváth Albert jazzzongora művész volt a ma esti vendégem, aki 2020-ban volt az év fiatal jazzzenésze. A műsorban beszélgettünk számos izgalmas téma mellett az életéről, a jazzről és a modern technológiákról egyaránt. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velünk holnap este is. A viszonthallásra!
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Díjban. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

honlapunkon. Rólunk neked 100.3 Rádiódik.

kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: Minden, ami rólunk szól. Ez a Rádió Dick. Itt a 100.3 Rádió Dick süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Májusban kissé élénkült a kereslet az ingatlanpiacon a március-áprilisi visszaesés után. A tartósan magas árszint ugyanakkor még mindig visszafogja a vásárlókat, közölte egy nagy hazai ingatlanos cég friss ingatlanpiaci barométere alapján. Májusban közel 9000 lakó ingatlanadásvétel jött létre országosan. A tranzakciószám több mint 9%-kal elmarad az áprilisi és 13,5%-kal a tavaly májusi szint. Ami azt jelenti, hogy a tartósan magas árszint az Otthon Start program támogatásai mellett is visszatartja a vásárlókat, és a piac a megfizethetőség határához ért. A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő. Budapestnek most 37 milliárd, július közepén pedig további 12 milliárd forintot kell befizetnie, mondta. A cél, hogy tartós megoldás szülessen a főváros anyagi helyzetének rendezésére, ezért tárgyalások kezdődnek a fővárosi önkormányzat és a kormány között. Ugyanakkor Magyar Éva hangsúlyozta, a jogszabályban előírt kötelezettségeket teljesíteni kell. Kitért arra is, hogy korábban 8 önkormányzat kapott haladékot, ebből 5 már teljesítette fizetési kötelezettségét és befizette tartozását. Újabb KAF villamossal bővült Budapest korszerű, alacsony padlós járműparkja. A BKK tájékoztatása szerint forgalomba állt a 35. új szerelvény, miután teljesítette a szükséges műszaki vizsgálatokat és próbafutásokat. A jármű annak az 51 darabos KAF flottának a része, amely uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással érkezik Budapestre, több mint 54 milliárd forintos támogatási összeggel. Az új villamosok növelik az utazási komfortot, segítik az akadálymentes közlekedést, és hozzájárulnak a környezetbarát városi közösségi közlekedéshez. A gyártó folyamatosan adja át a járműveket, így a forgalomban lévő alacsony padlós villamosok aránya 40% fölé emelkedett.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dick. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. március 6-a csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Horváth Albert jazzzongora művész lesz ma ismét a vendégem, aki 2020-ban volt az év fiatal jazzzenésze. A beszélgetésünk második részét hallgathatják meg a mai este folyamán, amelynek során számos izgalmas téma mellett az életéről, a jazzről és a zenei kiteljesedés lehetőségeiről egyaránt beszélgettünk. Tartsanak velünk a ma este folyamán is!
4: És milyen volt végül is a konziban tanulni ifjabb szakcsillagatos Bélától?
5: Fantasztikus volt.
4: Én is ismerem őt, tehát, hogy tanítottunk már együtt, fantasztikus növendékei vannak. Tehát azt el kell mondani, nagyszerű növendékei vannak, a jazzzenekarokat, akiket felkészített, azok is mind hihetetlenül jól szóltak a konziban, amikor én hallgattam őket a vizsgán. Neked milyen élményeid vannak vele?
5: Nekem nincsen negatív. Ez a legdurvább, hogy az én 5 évig tanultam tőle, és másoktól ugyanúgy kérdeztem, hogy figyelj, neked mit mondott a tanár úr? Mit mondott erről a standardről? Vagy mit mondott, hogy hogyan kéne megközelíteni egy dalt? Vagy mit gondolsz most? Te jó állapotban vagy? Vagy lelkileg oké? Vagy szóval nálunk nem csak az történt, hogy akkor most milyen harmóniákat kell lefognunk. Hát ő terelt minket. Szóval ez nagyon fontos, hogy nem csak a zenén belül voltunk, hanem azon kívül is. És ez nagyon fontos, hogy egy pedagógus, aki nem csak már pedagógus a növendék számára, hanem mint mentor. Mentor is, és lehet, hogy már én annó így tekintettem rá, hogy nem csak a tanárom, hanem egy útmutató. Ő a messiás kebben nekem, szóval. Uh-huh, uh-huh. Szóval, hogyha ő nincsen, vagy ő nem mutatja azt az utat, hogy vannak különböző rétegek a zeném belül, vagy zenén kívül is, akkor lehet nem itt tartok. Szóval ő egy meghatározó, sőt, ő volt az egyik legmeghatározóbb tanulás, vagy hát igazából nem is tanulás, szóval minden. Ő az életemben egy meghatározó alak volt, és nagyon sokat köszönhetek neki, és most is nagyon köszönöm, hogy múlt héten találkoztunk pont, és beszélgettünk így, kicsit nosztalgiáztunk, hogy az elmúlt években mi is volt, és mi lesz majd a jövőben, hiszen nála ugye megalakult a Szakcsi Jazz Egyesület, és hatalmas tervei vannak ezzel kapcsolatban, szóval hogy egy olyan ember, aki mindig a jövőbe tekint, és ez nagyon-nagyon példaértékű, hogy ilyen zenész, ilyen mentor, ilyen tanárom lehetett. Szóval visszatekintve a sulival kapcsolatban nem tudok szavakat mondani, annyira jó volt. Uh-huh. Visszasírom tényleg azokat az éveket, vagy azokat a órákat, akár az együtt töltött időt, amit veled töltettem, annyira meghatározó uh-huh. volt, és nagyon-nagyon-nagyon jó volt.
4: Akkoriban az Egressi Konziban azért elég nagy zenei élet volt jazz tanszakon is, sőt, kiemelkedően a jazz tanszakon. Akkor volt ugyebár, ha jól emlékszem, 2016-ban Lakatos Ablakos Dezső emlékére rendezett jazz zenei verseny is, ahol te elég szép eredményt értél el. Mesélj már nekünk erről is csak picit, milyen élmény volt.
5: Nagyon nehéz év volt az, hiszen 17. évemet töltöttem, és akikkel én együtt versenyeztem, azok már most kollégáim, barátaim, hogyha lehet így mondani.
6: Igen.
5: Vagy tényleg jó barátok, mint például a Farkas Zsolt, Horváth Balázs, Jónás Rezső, szóval tényleg, és ráadásul ez csak a zongora része volt, akikkel együtt versenyezhettem, és hát, hogyha lehet így mondani, egy jó párokkal heti szinten, vagy tényleg napi szinten is van, hogy beszélünk. Nagyon nehéz volt akkor nekem, hiszen hogy mondjam, akkor voltam 2 éve az iskolában, szóval elég fiatal volt az a tudásom, amit ott kamatoztatni tudtam. De viszont lehet ez volt a pozitív része is, hiszen akkoriban nagyon nagy Jarrett rajongó voltam. Most is az vagyok, de akkor tényleg fanatikus voltam, csak őt hallgattam, senki más nem hallgattam, és annyira meghatározó volt a zenémben, hogyha lehet így mondani, mert próbáltam azt lejátszani, amit ő, vagy azt elképzelni, azt a koncerten, azt az érzetet adni, mert egyszerűen nem állt más a kezemre. Hát annyira megfertőzött akkor a zenéje, hogy próbáltam úgy zongorázni, és sose felejtem el, volt egy intro, egy baladát játszottunk, és intróval kezdtem, és

0: Arra nem emlékszem, hogy mi történt, csak megtörtént. És nincsen meg a felvétel. Ezt nagyon sajnálom, vagy talán valakitől, talán az akkori hangmérnöktől el tudom kérni, de nem tudom, mert a számát se Facebookon nem találom, szóval egy elég nehéz, ezt nem tudom, csak megtalálom valamikor. És az egy meghatározó volt, emlékszem, hiszen odajött az idősebb szakcsi, Lakatos Béla, és azt mondta nekem, hogy ez csodálatos volt ez az intro. És szerintem azért is nyerhettem meg az első helyzetet. A zenekari kategóriában első helyzet lettem, szóló kategóriában pedig második, és szóval talán azért nyerhettem meg akkor azt a részt, mert ott tényleg az történt, hogy nem én zongoráztam, vagy nem tudom. Szóval én azt éreztem.
1: Ez valami igazán különleges pillanat, amikor a művésszel ez megtörténik, ez a fajta kapcsolat, akár a Jóistennel, akár a transzcendenssel, hogy az ember így kilép tulajdonképpen a saját testéből, és átadja magát a zenének. Tulajdonképpen akkor Szakcsi Lakatos Béla volt az, aki felkészített téged a zeneakadémiai felvételire. Neked ez volt a célod, hogy akkor a zeneakadémiára menj a jazz tanszakra? Pontosabban a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre.
0: Igen, érettségi előtt álltam, és úgy gondoltam, hogy hát jó lenne tovább tanulni. És
1: fontos volt ez számodra?
0: Abszolút, igen, hiszen amint említettem, hogy a zenei műfajok között jó hogy az áttekintés, átlépés, vagy kitekintés, úgyhogy így mondom, mert hiszen így kap utána még zenei ikletet, vagy így tud tovább menni a zenéjében, és nekem kellett akkor már ez a változás, szóval szerettem volna újat tanulni, és gondolkoztam, hogy külföld remegyek.
1: Mi jött szóba egyébként?
0: Hát minden álmom a Berkeley volt igazából. Aha. A Berkeley College Music. Viszont jó lett volna. Ez csak egy ilyen álom volt. Uh-huh. Egy kitekintés, hogy fú, de jó lenne. Mert akkoriban nagyon néztem a YouTube oldalát, a csatornáját, és annyira jó zenészek jöttek onnan ki, és annyira jó zenészek voltak. Akkoriban, meg most is.
1: Na jó, hát ez a világ első számú egyeteme tulajdonképpen, jazz egyeteme.
0: Igen, szóval közéjük tartozik, viszont nem mehettem el amellett, hogy Olá Kálmán itthon tanít.
1: Hát ez az. Hát ez az, igen.
0: Igen, szóval hallgattam rengeteget, amikor konzis voltam a zenéjét, és hát nem tudok szóhoz jutni most se, hogy milyen zenéje van, milyen átiratai vannak. Amikor a Jack the Johnette játszik, van az albumban, és az Always című darabot játsza, hát szerintem minden héten meghallgatom. Meg minden héten próbálom eljátszani, gyakorolni, elemzem, szóval ez elképesztő az a darab. A többi másik mellett, szóval, hogy szerettem volna, hogy ő legyen a következő tanárom, hogyha lehet így mondani.
1: Csak mit éreztél, amikor felvettek a zeneakadémiára?
0: Hú, hát nálunk az van, hogy nem nagyon volt még, aki egyetemre is járt volna.
1: A családban?
0: A családban, igen, a családban. És ez óriási dolog volt, hogy felvehettek, vagy akár egyáltalán, hogy ott részese lehettem. Nagyon-nagyon izgultam, szerintem nem volt olyan verseny, amin ennyire izgultam volna. Mm-hmm. Mármint voltam sok versenyen, meg sok megpróbáltatáson, de ott volt az életem során, hogy na, ott tényleg izgulok.
1: Na, de itt dől el az embernek az élete.
0: Abszolút.
1: Tehát amit nem tudom, évtizedekig gyűjtögetsz előtte, vagy sok évig, azt ott kell összpontosítani abban a felvételében, abban a 15-20 percben. Igen. És ez valami hihetetlen stressz.
0: Hát az volt. Tényleg visszagondolva remektem. Nagyon-nagyon féltem. És nem is akik ott ültek. Tényleg zseniális tanárok, zenészek, hanem az a szituáció, amit az előbb elmondtál, hogy átment a gondolat, hogy ja, én 10, nem tudom, akkor hány éve zongoráztam? Szóval akkor voltam ilyen 7 éve talán. Uh-huh. Nem tudom pontosan. 11 évesen kezdtem, 14-15 évesen volt a jazz, szóval akkor játszottam 4-5 éve jazzt.
1: Az még nem is sok.
0: És ez nem is sok. Igen.
1: És így is sikerült el.
0: Igen, és így átfutott az a dolog rajtam, hogy ja, hogy oké, az egy kevés időnek tűnik, de viszont, hogyha valaki minden nap odaül és tanulja,

0: és tudjuk, hogy milyen egy konzervatórium, oda bemész reggel, és este jössz ki, és megéled azokat a napokat, hogy a 6 óra van, és föl kell kelni, és ugyanúgy bekerülni a padba, törít tanulni, és utána zenét tanulni, akkor ez így elég hosszadalmas időnek tűnik, és így átfutott rajtam az egész, hogy mi mindenön mentem át keresztül. És hát ez, amikor jött az SMS, hogy sikerült, akkor ott eltört bennem egy pár dolog, mármint pozitív értelemben, hogy hú, oké, akkor most vége egy korszaknak, és elindul egy másik. Jön a felnőtt élet.
1: És akkor ott tanultál 3 évig, és végül is ott szerezted meg akkor a BA diplomádat.
0: Így van, így van.
1: Olák Kálmán irányítása alatt.
0: Így van.
1: Milyen volt egyébként összehasonlítva a Konzival a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem? Hiszen azért azt hiszem, hogy egészen másfajta légkör van.
0: Jó volt már nem matekot tanulni, ha lehet így mondani. Nem voltam egy jó matekból, viszont mindig megpróbáltam a legtöbbet kihozni magamból. Nagyon nagy szabadság volt. Utána csak azzal foglalkozni, amivel szeretek és szeretnék, az egy óriási szabadalmat adott a zenében is, emberileg is. Szóval egy nagyon-nagyon pozitív élményem volt az alatt a 3 év alatt. Nagyon sok jó barátot ismertem meg, vagy kollégát, és onnan indult el igazából igazán a zenei életem. Nem csak kapcsolati szempontból, hanem tényleg zeneileg ki tudtam teljesedni. Azt, amit az évek alatt összetudtam szerezni tudást a gimnáziumban, ott végre kamatoztatni tudtam. Olyan embereket ismerhettem meg, akik szó szerint már nagy művészek. Akár felső évfolyamokból ismerhettem meg, vagy összetársamként is.
1: Szóval ez akkor ők inspiráltak téged tulajdonképpen arra, hogy minél jobban elmélyedj a tanulmányaidban, a művészetben?
0: Igen, abszolút. Meg az, hogy nagyon közel álltak hozzám. Szóval nem az volt, hogy volt összetársam, aki már komoly zenekarba játszott, és hú, de jó lenne, hogyha együtt zenélnénk ott, és akkor én csak álmodoztam róla, nem, hanem meg is éltem ezt, és ez hatalmas dolog, hogyha van egy olyan produkció, vagy van egy olyan zenekar, aki megy mondjuk X mennyiségű koncertet egy évben, és azt megélni, beülsz a buszba, és órákat ott töltesz a csapattal, ezt így megélni, ez óriási dolog.
1: Hogyan jellemeznéd a saját játék stílusodat? És milyen egyedi elemek vannak benne? Te ezt hogyan fogalmaznád meg? Tulajdonképpen ez egyfajta arszpoetika.
0: Amint említettem, nagyon nagy Jarrett rajongó vagyok, és ez mai napig fent áll, de ahogy mondtam még a műsor elején, hogy kitekintettem jó pár műfajban, vagy zenélek is, hogyha lehet így mondani, zenélek is jó pár műfajban. Azóta jóval változott a zenei ízlésem is, és a zenei hallgatásom is, és úgy mondanám ezt, hogy univerzális a játékom, hogyha lehet így mondani, hiszen a jazz megtanította arra, hogy hogyan lehet a harmóniákat, az improvizációt mind belerakni egy populáris részben mondjuk, vagy egy klasszikus zenében is. Ugye a Olá Kálmán tanár úr, aki kitekint folyamatosan a klasszikus zenére, is inspirált arra, hogy meg tudjuk azt a műfajt jeleníteni, ami lehet, hogy nem is illik hozzá. De hogy mégis működik ez. Ez legyen akár mondjuk egy deep house zene, abban is közre működik a jazz, lehet olyan keverni úgy a műfajokat. Szóval úgy gondolom az én zeném most jelenleg inkább univerzális, hogyha lehet így mondani.
1: A jazzben nagyon fontos az improvizáció. Ezt próbálod akkor belekeverni ezek szerint mondjuk a populárisabb műfajokba is. Sőt, még a gondolom akkor a klasszikus zenei tanulmányaid is megjelennek ebben.
0: Igen, nagyon nehéz, mert a minden műfajnak megvan a sajátossága, ugye? A pop zenében nem fogunk mondjuk népzenés elemeket belerakni, mert lehet, hogy az nem illene hozzá. Lehet, hogy működik, még nem hallottam ilyet. Ugye már manapság nagyon nehéz behatárolni egy műfajt, hiszen nagyon keveredik igazából minden is. Hogyha bemegyünk egy moziterembe, megnézünk egy filmet, az egyik jelenetben, ahol éppen mondjuk táncol valaki repszerkóban, akkor nyilván repzenit fog hallani. Hogyha éppen ugrót kötelezik valaki, akkor lehet a rocki zenéjéből fog valami részt hallani. Igen. Az is egy populárisabb, vagy igen. Igen. Szóval, hogy...
1: És nem viszi ez rossz irányba egyébként a zenét, hogy most már nincsenek azok a tiszta műfajok, mint amik régebben voltak? Hanem most már mindennel összekeverünk?
0: Hát nyilván megvan ennek a pozitív oldala is, negatív oldala is, de én úgy gondolom, ezt ugyanúgy kell felfogni szerintem, mint a barokk korszak. Egyszer csak elindult, létezett ott a zene, és jött utána mondjuk jóval később a klasszikus zene, a klasszicizmus. Uh-huh. Utána jön a rap, akármi, szóval, hogy ez hogy fejlődik ugyanúgy a zene.
1: Fejlődik
0: és igen, és lehet, hogy nem úgy kell rátekinteni, hogy ez egy kevert műfaj, hanem az egy alműfaj, az annak a részese lehet.
1: Milyen szerepet játszik az életedben a tanítás?
0: Az egyetemi éveim alatt merült fel ez a kérdés, hogy ez nagyon fontos, hogy az ember rájöjjön arra, hogy mit is szeretne igazából, és bennem nagyon nagy vacilálás volt, hiszen én zenészként szerettem volna az életet továbbvinni, és benne is vagyok, hál' Istennek. Uh-huh. Mint említettem, egy nagyobb produkció, a Valmárban is benne vagyok, több jazz zenekarban is, szóval session zenészként is valhatom magam, hiszen nagyon sok mindenkivel játszhattam, úgy mint Radics Gigivel, például Horányi Julival, meg annyi mostani populáris zenésszel játszhattam együtt, és játszhatok együtt. Viszont mellette az, hogy taníthatok, ez utólag derült ki, vagy utólag volt ez szempont a számomra, viszont már ez meghatározó az életemben, hiszen megszületett a gyerekem, és őt is meg kell tanítanom majd mindenre is. és ez nagyon-nagyon jó, már hogy előtte elkezdtem a tanítást, hogy ezzel foglalkozhatok. Pedagógusnak úgy gondolom, hogy az egyik legjobb dolog a világon. Azt, hogy megtaníthatom valakinek, hogy hol a C hang, és utána azt tudja kamatoztatni, utána kiderül az, hogy vannak harmóniák, oké, azt le tudja játszani, és utána tovább tud menni az életben vele, vagy akár segíteni bármiben is, mert hiszen nagyon sokan tudjuk azt, hogy a zene az nem csak zene, hanem terápia is.
1: Sőt, fejlesztés
0: is.
1: Igen.
0: És nem hiába mondják a gyerekeknek, vagy küldik el a szülők az iskolába, a zeneiskolába a gyereket, hiszen rengeteg mindent tanul ott az ember. És mint pedagógusként, igaz, hogy fiatal vagyok, viszont minden nap tanulok. Uh-huh. Szóval más egy gyereket, meg más egy felnőttet tanítani, és én ezt napi szinten megtapasztalom, hiszen a jazz műfaj, ott már nyilván egy alaptudás kell, és leginkább idősebbek tanulnak, vagy szeretnének tanulni ezt a műfajt, és viszont azt tapasztalom, hogy a kisebb gyerekek is, szóval általános iskolások is elkezdhetik, el tudják sajátítani már minél hamarabb ezt a műfajt, hogyha megvan az adott tudásuk. Viszont párhuzamosan lehet ugyanúgy, ahogy a zene, azt mondják, hogy a zene, a nyelve az minden is, hogyha lehet így mondani. A klasszikus zene, a jazz zene, a pop, a latin, ez minden nyelv. És a klasszikus zene az alapja. Uh-huh. Ott az ABC, uh-huh. És utána jönnek a többi dolgok.
1: A múltkor hallottam egy előadást dr. Fraj Tamásról, a Magyar Tudományos Akadémia elnökétől, aki tulajdonképpen azt bizonygatta az előadása során, hogy a zenetanulásban olyan plusz idegi kapcsolatok alakulnak ki, ami tulajdonképpen akár egy fMRI géppel mérhető. Tehát bizonyos agyi területek megvastagodnak. Főleg a két agyféltekek között, nem mennék bele ennek a részletezésébe, hiszen ez egy külön szakma, de hogy ezek mérhető kapcsolatok, idegi kapcsolatok, amik kialakulnak a zenetanulás során. Nyilván sokan mondják azt is, hogy aki zenét tanul, az jobb matekból például.
0: Hát én ezt nem tapasztaltam, hogy jobb matekból. Én nem voltam egy jó matekos. Én úgy gondolom, hogy igen. És ezt tőlem jobban tudó emberek, professzorok is alátámasztják, és ahogy mondtad, hogy folyamatosan már mérni tudják ezt a egyfajta agyi tevékenységet, hogy ez működik, viszont műszer nélkül is látható szerintem. Igen. Abszolút, hogy mennyire tud fejleszteni bárkit is, ez nem csak gyerekkel. Igen. Kapcsolatosan, hanem akár beteg gyerekeket is, szóval nem csak az átlag emberről beszélünk, hanem akár sérült gyerekekről is beszélhetünk itt, hogy abszolút egy pozitív hatása van a zenének.
1: Tehát akkor tanárként ezt te is érzékeled. És hogyan tudnád közelebb hozni a jazz műfajta fiatalabb generációhoz? Hogyan motiválod őket? Hiszen azért ez egy réteg műfaj, egyébként ugyanúgy, mint a klasszikus zene.
0: Ha lehet így mondani, én úgy csalogatom be a gyerekeket, vagy az arra, hogy is mondjam, szeretne többet tanulni, amit a YouTube zenétől többet szeretne. Hiszen ma már bekapcsoljuk az internetet, beírjuk, hogy piano learn, és már ki is dobja azt, hogy hogyan kell zongorázni. Aki többet szeretne ettől, az leginkább vagy felkeresi az internetet, hogy hol van a legközelebbi zeneiskola, vagy legközelebbi tanár, és akkor megy az egyeztetés, hogy akkor mi legyen. A jazzzenét leginkább én úgy szoktam megmutatni a srácoknak, hogy az alap, nyilván ugye meséltem, hogy az egy alaptudás kell. Megmutatom nekik, oké, itt van egy hármas hangzat, na ebből én mit tudok a legtöbbet kihozni. Tehát három hangból rengeteg variáció lehet, hiszen ebből már elindulhat maga az improvizáció is. És megmutatom nekik leginkább azt, hogy hogyan lehet azt a tudást, ami éppen nekik van, a lehető legjobban kamatoztatni. Ezt pedig úgy értem, mint egy jó példa, az előbb mondtam, hogy három hang van, abból mit lehet a legtöbbet kihozni. Nem akarok a szakmai részébe belemenni, de hogy valami ilyesmiről van szó, hogy akár csak egyetlen vagy kettő hangot tényleg megtalálunk azzal, hogy lehet zenélni. És az már egy improvizatív része, hiszen az nincsen leírva, nincsen megmondva, hogy te azt hogyan játszd, neked kell elképzelni ezt a két hangot, hogy hogyan fogod a hangszeren játszani.
1: Hogyan látod egyébként a jazznek a népszerűségének az alakulását az elmúlt évtizedekben?
0: Ez egy nagyon nehéz kérdés, megpróbálok rá válaszolni. Mivel én még fiatal vagyok, leginkább a nagyoktól, idősebbektől próbálok rákérdezni én is ugyanerre, hogy hogyan látom ezt. Viszont azt kell, hogy mondjam, hogy a jazz zene az abból épül. Ahogy mondtam, a klasszikus zene is arra épül az a többi műfaj. Hát utána a jazz jön szerintem, az, amire épül minden. Hát hogyha...
1: Tehát a populárisabb műfajokra
0: igen,
1: gondolsz.
0: Igen, szóval, hogyha igényesebb zenét szeretnénk alkotni, akkor nem feltétlen csak a klasszikus zeneihez kell hozzá értőnek lenni, hanem a jazznek is. Hiszen a jazz az kinyitja igazából azt, amit tanultunk eddig. És hogyha megvan ez a nyitottság, ez olyan dolog, ha valaki a jazzzel foglalkozik, hogy kinyílnek a kapuk, megvilágosodás van, hogy hogyan lehet egy Bach zenét átírni, hogyan nyúlhatunk hozzá egy zenéhez, egy átirathoz, vagy bármihez is. Vagy akár van egy elképzelésünk, viszont nem tudjuk megmutatni azt, nem tudjuk a hangszeren, nem tudjuk sehogy sem megmutatni, akkor van az, hogy a jazzhez kell folyamodnunk, úgy, mint aki szeretne a másik oldalról válaszokat kapni, a Bibliához folyamódik, vagy ha más úton szeretne haladni, akkor valamilyen a zenén belül, akkor szerintem ez az út az, ami az irányát kell, hogy kövesse.
1: És aztán végülis ez adja a műfajoknak a kiteljesedését. Akkor térjünk át egy picit a jövőre. Habár beszéltünk már róla egy pár gondolatban, milyen terveid vannak a jövőre nézve, illetve hol látod magad 5-10 év múlva? Inkább így kérdezem.
0: Remélem, hogy mindenhol is játszani fogok. Én nagyon szeretem a koncerteket, és remélem, hogy minél több koncertélményem, vagy részese lehetek akár bármilyen produkciónak, hiszen nemrégében voltam egy workshopon, háromnapos workshopon, és egészen elképesztő emberekkel találkozhattam, és tanulhattam, és remélem, hogy valami ilyesminek a részese leszek ugyanúgy továbbra is, mint nem csak hallgató, hanem mondjuk, mint előadó. Szeretnék mondjuk előadásokat tartani akár a zenéről, vagy az én meglátásomból, hogy hogyan épül fel mondjuk egy zene, vagy egy dal. Szóval ilyen workshopos, bármilyen kurzus félén szeretnék akár részt venni, és pedagógia az abszolút ezzel kapcsolódik. Ugyanúgy továbbra is azt látom, hogy tanítani szeretnék, és leginkább ez, ami mostanában velem kapcsolatos, az ennek az ötszerese, akár tízszerese is.
1: Ha egy fiatal jazzzongoristának egyetlen tanácsot kellene adni, akkor mi lenne az?
0: Sokat gyakoroljon.
1: Ez az alapja az egésznek? Fontosabb egyébként a szorgalom, mint a tehetség? Vagy ugyanolyan fontos, vagy mit látsz ebben?
0: Én úgy gondolom ezt, hogy a 20% tehetség is, a többi ez pedig a szorgalom. Nagyon szerintem te is a legjobban tudod ezt, hogy a legtehetségesebbek a legnagyobbakat bukhatták, hogyha lehet így mondani. És ez így is van. Én is ugyanezt gondolom, főleg, hogyha már tanítok, akkor mindig azt szoktam a gyerekeknek mondani, hogy az egy dolog, hogy valaki tehetséges, de az a másik fel az, hogy ugyanolyan szorgalmas legyen. Mert akkor fog igazán kiteljesedni, és akkor fog igazi sikereket elérni, hogyha kitart. És ez a legfontosabb lehet a tehetség és a szorgalom után, hogy kitart. Hogy kitart ahhoz, amit val, amit tanul, amit az életbe szeretne képviselni. A kitartás.
1: Van ennek azért egy hátulütője, én azt gondolom. Tehát az ember szorgalmas, őrülten kitartó. Elér valamit, mondjuk elér a diplomáig, megszerzi a BA, majd az MA fokozatot, és utána gyakran nem tudnak magukkal mit kezdeni. De egyébként ez neves jazzzongoristákkal is előfordul, hogy mivel annyira beszűkültek mostanában a lehetőségek, hogy tulajdonképpen nagyon kevés az a hely, ahol felléphetnek ezek az igazi nagyművészek, ezért valahogy nem találja meg egymást a közönség és az előadó.
0: Ez egy jó példa arra, amit mondtál, hogy friss diplomások. Ez nem csak a zenében értetendő, akár van egy, aki más művészetet, vagy más foglalkozást, vagy bármit is tanul, például közgazdásznak tanul, friss diplomás, és mondjuk nem tud egyből elhelyezkedni. Ez is egy hasonló dolog. Én ezt tapasztaltam nem csak a zenében, a unokatesom már jó pár éve végzett a BM-én, gazdaság és menedzsment szakon, és nem is azzal foglalkozik, szóval diplomát szerzett, nem azzal foglalkozik, és ugyanez visszatérve zenére, hogy nagyon nehéz megtalálni utána az utat. Hiába van egy tök jó papír a kezünkbe, tapasztaltunk már mindent, megtanultunk úgymond a felnőtt életről mindent az egyetemen, hogyha lehet így mondani, de utána jön a hideg zuhan. Szóval, hogyha nem készülünk fel arra, hogy van egy B-terv, vagy C-terv, vagy akármennyi terv, akkor nem az van, hogy tovább haladunk az életben, hanem stagnálunk, akár megakadunk egy olyan részének az életnek, hogy akkor mi lesz tovább. És ezért nagyon fontos az, már gyerekkorban, és ezt apukám nagyon jól mondta, mi van akkor, hogyha eltörik a kezem? Mi van akkor, hogyha bármi történik? Bármi történhet az életben, és kell BC-tervnek lennie, és ezt tudom ugyanúgy ajánlani, aki friss diplomás, megakad valahol, hogy már, jó, most már későbbi időben mondom, de hogyha ez rájön valaki, meg tudatosul benne az, hogy mit tudom, gimnáziumban, első osztályban nem sikerül úgy, vagy lehet, hogy más felé tekint, legyen B és C terv. Ez nagyon fontos.
1: De ez nehéz kérdés egyébként, mert hogyha valaki azért mondjuk 18 évet nagyjából, optimális esetben ez így szokott lenni, hiszen mondjuk 8 év zeneiskola, 4-5 év konzi, mondjuk 5 év zeneakadémia, hát...
0: Igen, de
1: tehát, hogy ezek után még csináljunk egy B-tervet is.
0: Igen.
1: Ez egy nehéz kérdés. Habár az kétségtelen, hogyha mondjuk valaki elvégzi a zeneakadémiát, és mondjuk beiratkozik utána jogra, és mondjuk 5 év alatt azt elvégzi, akkor jogász lesz. De mondjuk, hogyha valaki elvégzi a jogot, akkor biztos, hogy nem fog tudni menni utána még a zeneakadémiára, vagy hát legalábbis nagyon-nagyon ritka az ilyesmi. Hiszen ennek megvan az ideje, hogy tulajdonképpen ezt azért végig kell gyerekkorban vinni ezeket a tanulmányokat, mert különben annélkül nem megy.
0: Igen, de ez ugyanolyan, mint a foci, hogy 6 éves korban elkezdi, és akkor 25 évesen eltelik a lába. Na,
1: igen.
0: Akkor mi lesz?
1: Igen. Igen,
0: szóval itt is ugye az van, hogy a nagy az élete nagy részét azzal foglalkozott, amivel szeretne, amivel, amit tanult, és mi van, hogyha nem sikerül. Hát ez egy óriási nagy kérdés.
1: De hogy azért pozitív kicsengése legyen. Igen. Én azt gondolom egyébként, hogyha valaki el akar érni valamit, és azért nap mint nap dolgozik, és ezen jár az agya egész nap, hogy én ezt szeretném elérni, azért általában ennek nagy az esélye, hogy azt el fogja tudni érni, hogyha tényleg benne van ez az elszántság, amit te is mondtál. És hogyha eléri az ember az álmait, akkor ez egy óriási dolog.
0: Igen, hát kiváltság az, hogyha valaki azzal foglalkozik, amivel szeret is, meg szeretne. Úgyhogy igen, ez egy óriási áldás. Nekem ez az én terápiám, hogy van ez nekem, hiszen tényleg azzal foglalkozhatok, amivel szeretek, meg amivel szeretnék, és remélem, hogy a későbbiekben, későbbi éveimben akár tényleg életem végig csak ezzel fogok foglalkozni, ezzel foglalkozhatok, és másoknak utat mutathatok ezzel.
1: Hát így legyen. Szerencsések vagyunk egyébként, én is így gondolom. Befejező kérdésnek azért még kíváncsi lennék arra, hogyha kitennének egy lakatlan szigeten, ahogy szoktam kérdezni, akkor mi lenne az az 5 album, amit magaddal vinnél? Tőled azért várnék egy olyat is, hogy pontosan meghatároz, hogy melyik lenne az előadó, hiszen azért már itt az elmúlt percek alapján azért már sikerült kialakítani nekem is egy körvonalat, hogy sejtem, hogy mik lehetnek azok a CD-k, amiket magaddal vinnél. Gondolom például Jarrettet nem hagynád itthon.
0: Abszolút.
1: Melyik lenne az album például Jarrettől?
0: Hú, hát a Standard 1, Vol 1, abból az biztos, hogy azt elvinném. Hú, ez nehéz, mert nagyon sok jó hát zenét hallgatok, vagy sok zenét hallgatok.
1: És 5-5 ebből kiválasztani, ebből az rettenetesen nehéz, igaz?
0: Igen.
1: Igaz?
0: De hogyha kellene választani, akkor Earth, Wind & Fire lemezt vinnék, ez biztos, hogy most a pontos album címét azt nem tudom megmondani.
1: Azon van a September Songs.
0: Igen, a Fantasy, azt hiszem a Boogie Wonderland.
1: Igen, szóval van egy Best Of.
0: Igen, van egy Best Of, igen.
1: Van egy Best Of lemez.
0: Vinni klasszikus zenét.
1: Na, ez érdekes.
0: Szerintem nem lemez, de hogy előadás, például egy előadást oda elvinnék. Rachmaninov 3. zongora versenyét.
1: Jó, de jó, hogy ezt mondod. Köszönöm szépen, ez jól esett a lelkemnek.
0: Igen.
1: Ki játszaná egyébként? Melyik?
0: Ki játszaná?
1: Igen, kitől szeretett legjobban?
0: Ikonikus előadó, akiről filmet is csináltak, David Havgottól.
1: Aha. Nem sokára játszik egyébként Budapesten, ha jól tudom.
0: Voltam a koncertjén.
1: Aha.
0: És eljátszottam.
1: Zsinagogában szokott játszani, ha jól emlékszem.
0: Itt a Paplászló Sportarénában volt.
1: Ott is volt.
0: Uh-huh. Igen.
1: Van róla egy film, ugyebár ez a Shine, ezt mindenféleképpen ajánljuk a kedves hallgatóknak, hiszen ez egy óriási alkotás, én azt gondolom. Nekem mindenféleképpen meghatározó volt a konzis éveim alatt a gyerekkoromban, amikor én ezt a filmet láttam.
0: Nekem is.
1: Aha. Szóval a Rachmaninov 3. zongora verseny, igen?
0: Igen, Bachnak a Preludium fugái. Igaz, igen, hogy ebből több van, de... Hogy,
1: igen, ez is alapmű tulajdonképpen.
0: De hogy igen, ez biztos mindenféleképpen meghatározó az egyetemi éveim során, hogy azt kellett játszanom.
1: Na, ez egy érdekes kérdés. Kivel szeretett hallgatni a Preludium és fugákat?
0: Hú.
1: Ez a Voltempert, ez klavír sorozat.
0: Igen, igen.
1: Mert ott azért nagyon eltérő előadásmódok vannak. Igen. Főleg, hogyha meghallgatjuk Gouldot, Richtert, vagy a Schiff Andrást. Tehát, hogy én egyébként a növendékeimnek ezeket a felvételeket mindenféleképpen megmutatom és meghallgattatom velük, hiszen annyira különböző előadásmódok, hogy nagyon nehéz őket összehasonlítani.
0: Én a Glenn Gouldot mondom.
1: Glenn Gouldot.
0: Aha. Azért is, mert tudom, hogy nem nagyon szeretik, vagy vannak olyan, akik nem szeretik.
1: Igen.
0: Valaki meg nagyon szereti, viszont én nagyon szeretem, mert úgy áll hozzá, mint mi a jazz zenéhez, standardekhez. Szóval, hogy Szóval ő kicsit másképpen látja a dolgokat, és pont ezért tetszik.
1: És egy utolsó,
0: hát, nagyon nagy kedvencem mostanában, akit hallgatok, legyen a populárisabb része akkor, azt még nem mondtam, legyen a Bruno Mars,
1: aha,
0: és a 24K Magic albumát mondanám, az egyik legtöbb elvitt Grammy díj, mármint a Grammy díjat ő vitte el ezzel a lemezzel, azt, ha jól tudom, a Michael Jackson után. Mondjuk Michael Jackson-t is mondhattam volna, de a Bruno Mars mondom, hiszen ő mai. Voltam a koncertjén, és meghatározó koncert volt, hiszen olyan előadása volt, ami nagyon közel volt a jazzhez.
1: Aha.
0: Szóval nagyon sok improvizatív volt, és hát kegyetlen jó gitározása van.
1: Mm. Szóval nagyon sok műfajban közreműködik egyébként, tehát ez is egy különlegessége Bruno Marsnak.
0: Abszolút, abszolút.
1: Egy élmény volt a beszélgetés, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és itt megosztottad velünk a gondolataidat, és természetesen várunk vissza szeretettel, hiszen hamarosan mész Angliába, a 606 Jazz Clubba, és ott fogsz játszani majd ugyebár verseny eredménynek a díjaként, amit legutóbb nyertél, úgyhogy sok szeretettel várunk akkor vissza.
0: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
1: Horváth Albert jazzzongora művész volt a ma esti vendégem ismét, aki 2020-ban volt az év fiatal jazzzenésze. A műsorban beszélgettünk számos izgalmas téma mellett az életéről, a jazzről és a zenei kiteljesedés lehetőségeiről egyaránt. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Akkor itt az ide, hogy elkezdjük az albumot, nem?
2: Itt az ide, hogy elkezdjük az albumot.
1: Sokan vártátok, már tudom.
2: Gyere velem!

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: hangunk. Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Díkben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk a 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
1: A vasútnak újra a technológiai tudás és fejlődés szimbólumává kell válnia. A MÁV-nak pedig az a feladata, hogy ehhez minden támogatást biztosítson, mondta a MÁV vezérigazgatója Budapesten a Magyar Vasúti Személyszállítás kezdetének 180. évfordulója alkalmából tartott sajtóeseményen. Hegyi Zsolt kiemelte, a 19. században a technológiai tudás megosztás és az információ áramlás fogalmát még nem ismerték, mégis hamar eljutott Magyar Országra az akkori világ leginnovatívabb gazdaságfejlesztési és mobilitási eszköze, a vasút. Elbocsájtották a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatóját. A fenntartó képviselőjeként visszavonom dr. Szabó Csabának, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatójának vezetői megbízatását, írt a Facebook oldalán Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Az okokról így fogalmazott. A minisztérium részéről bizalomvesztés alakult ki a főigazgató felé azután, hogy a levéltár vezetője a fenntartót megkerülve kezdeményezte az intézmény fenntartói státuszának megváltoztatását. A gombelemek lenyelésének veszélyeire figyelmezteti a szülőket a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, miután egy hétben belül 4 gyermek került be a kórházba nyelőcsövébe szorult gombelem okozta sérülésekkel. Az egészségügyi intézmény tájékoztatása szerint a gyermekek közül 3-nál lehetséges volt az endoszkópos eltávolítás, közülük azonban az egyik gyermek olyan súlyos károsodással érkezett, hogy intenzív osztályos kezelésre és műtüdő támogatásra szorul. A negyedik esetben a sebészek aki műtéti feltárással távolították el az idegen testet. A gombelem lenyelés nem ritka és nem veszélytelen baleset, az esetek száma pedig növekszik.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dík, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Díkben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dík. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dík. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dík FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. február 17-e hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. A példaképek fontos szerepet játszanak abban, hogy inspirációt és motivációt nyújtsanak az életünk különböző területein. Segítenek abban, hogy célokat tűzzünk ki, és irányt mutatnak a fejlődéshez. Egy példakép sikerei és küzdelmei emlékeztethetnek arra, hogy az álmok eléréséhez kitartásra, elhivatottságra és kemény munkára van szükség. Ráadásul a példaképek értékrendje és hozzáállása formálhatja a személyiségünket, és segít abban, hogy saját utunkat még magabiztosabban járjuk. Időről időre megjelenik egy-egy fiatal művész is a műsoromban, mert nagyon fontosnak tartom a következő generáció bemutatását a hallgatóknak. Ezek a fiatalok példát mutathatnak társaiknak és a még jelenleg is tanulók számára, hogy érdemes kitartani a céljaik mentén és dolgozni, tanulni a jövő érdekében, hiszen így juthatnak előrébb az életükben. A mai napon Ganyi Róbert, fiatal jazzzongora művész tanár a vendégem, aki mesél nekünk a diplomáig vezető rögös útról, az életéről és a tanításról. Tartsanak velünk ma este is!
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Mai vendégem Ganyi Róbert, fiatal jazzzongora művész és tanár, aki jelenleg a Rajkó Talentum Tánc és Zeneművészeti Szakgimnázium fiatal tanára, méghozzá november óta Mezőtárkányon. Szervusz Robi, köszönöm szépen, hogy elvállaltad a beszélgetést.
5: Szia Andris, nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettek, köszönöm, hogy meghívtál, és üdvözlöm a nézőket, hallgatókat.
4: Nekem nagyon fontos, hogy rendszeresen bemutassak olyan fiatalokat, akik már elsősorban végeztek például a Zeneakadémián, mint ahogy te is, és elkezdték a munkájukat, mondjuk már tanítanak, vagy muzsikálnak. Ugyanis ez egyfajta példaképként szolgálhat a tizenéveseknek, az egészen fiataloknak. Úgyhogy ezért is szeretnélek egy picit jobban bemutatni. Szóval jelenleg a Rajkóban tanítasz, ahol te régen tanultál, tehát tulajdonképpen visszamentél az alma materbe tanítani, dolgozni. Milyen érzés ez számodra?
5: Felemelő érzés, hogy gyerekekkel foglalkozhatok. Nagyon jó érzés, hogy kicsit visszavisznek abba a gyerekvilágba.
4: Mit gondolsz egyébként, te ebből tanulsz?
5: Igen, minden alkalommal úgy érzem, hogy tanulok.
4: Azért is kérdezem ezt, mert amikor én végeztem a Zeneakadémián és bekerültem a Rajkóba tanítani, akkor én rengeteget tanultam a gyerekektől. Tehát, hogy meg kellett nekik mutatni, hogy mondjuk egy hangpárt hogyan kell játszani. Hiszen ez természetes volt számomra, de amikor egy olyan gyereknek kell ezt megtanítani, akinek fogalma nincs arról, hogy mi a hangpár, akkor bennem is sokkal jobban tudatosulnak ezek a dolgok. Kiket tanítasz most jelen pillanatban?
5: Most általános iskolás gyerekeket tanítok. Jelenleg 18 gyerekkel foglalkozom.
4: Igen?
5: 18 gyerekkel foglalkozom.
4: Nagyon mennyi idősek egyébként?
5: 8 évestől 12 évesig.
4: És mindegyik teljesen kezdő?
5: Igen. Hát félig meddig kezdők a gyerekek, de nagyon ügyesek, nagyon gyorsan tanulnak, szorgalmasak, és hát kedvesek, nagyon jó velük foglalkozni.
4: Tetszik ez a munka?
5: Igen, nagyon. Jó, hogy így egy kicsit visszanézek így a gyerekkori múltba, nosztalgiázom, bemegyek a tanárurakhoz, és akkor, na most akkor mit kell tanulni, mit kell játszanom, nagyon jó érzés így átadni a tudásomat.
4: Akkor most térjünk vissza egy picit a gyökerekre, hogy honnan is indultál. Zenés családból származol te is természetesen. Mondj valamit a szüleidről, nagyszüleidről, illetve a családodról.
5: Nekem az anyukám zongorázott, fiatal korában 10 éven keresztül tanult. Végül abba hagyta, nem folytatta ezt a karrierjét, ezt az útját. Aztán nekem igazából gyerekkoromtól le volt ez tisztázva, hogy természetes, hogy a Robika zongorista lesz. Aztán az anyukám édesapja, nagypapám, ő egyébként roma zenész, brácsás. A felesége, aki a nagymamám, ő a Rigó családba tartozik.
4: Édesapád részéről?
5: Az apukám részéről nem teljesen. Van egyébként egy-két felmenőm, nekem a Gányi Miki kedves unokatestvérem, ő jazzzongorista, elég sokan ismerik a jazz világában, a zenész világban, és akkor itt visszatérek egy picit, hogy a nagymamám Rigó családba tartozik bele, az újpesti zenész családban, neki az édesapja a beceneven Lotyi Bőgős, a nagybátyja volt a Rigó János Kacsesz, aztán a nagypapámat Kiskedi Oszkárnak hívják, neki az összes felmenője cigányzenész volt, az unokaöccse, akit gyerekkorától tanított, a Lakatos Pál gitárművész.
4: Akkor neked természetes volt, hogy zenész leszel, igaz? Esetleg a kezedbe adták a vonót, amikor gyerek voltál? Mesélték neked ezt a szüleid?
5: Igen, nekem a kezembe adták, nekem Járóka Sándor adta a kezembe.
4: Ó, ez igen. Hát ez egy ilyen hagyományos aktus, ugye, amikor a kisbabának a kezébe adják a vonót, és hogyha ráfog a baba, akkor zenész lesz
5: akkor
4: belőle,
5: zenész lesz
4: ugye?
5: A kisgyerek, igen, igen.
4: Főleg, hogyha Járóka Sándor adja a kezébe a vonót a gyereknek.

0: koromtól, 5 éves koromtól, és hát úgy valamilyen módon meguntam ugye a klasszikus zenét, és hát elkezdett nagyon érdekelni a jazz zene. Aztán így kezdtem el tanulni Rájtonyi Róbert tanár úrtól, ugyanúgy a Tóth Aladár zeneiskolában. Mellette tanultam Kaiser Adriántől, klasszikus zongoratanárnőmtől, ugye kiskorom óta.
1: Miután befejezted a zeneiskolai tanulmányaidat, hol folytattad a zenetanulást?
0: A középiskolás éveimet a Rajkóban folytattam. Ökrös Ottótól tanultam, később Anyák Józseftől és Farkas Józseftől is tanultam. Ez a jazzzene volt, aztán klasszikus zenét tanultam Suki Andrés tanár úrtól.
1: Ja igen, tőlem, igen, a növendéken voltál, így van. Minden ismerjük egymást, ugye már régóta.
0: Igen. Aztán mellette még Imre Zoltán tanár úrtól is tanultam klasszikus zongorát.
1: Miért fontos a klasszikus zongora szerinted?
0: Én úgy gondolom, hogy azért fontos, és nagyon is fontos, mert a jazz zongorázáshoz muszáj az a klasszikus, alapfokú, klasszikus, középfokú, klasszikus tanulás, hogy a jazz zenében, hogyha improvizálni szeretnénk, vagy bármilyen gyors darabokat, technikásabb darabokat játszunk, ott el tudjuk játszani azokat a darabokat, és a saját ötleteinket megvalósítani improvizálva.
1: Tehát tulajdonképpen a klasszikus zenei tanulmányok adják az alapot, én azt gondolom. Te is így látod akkor.
0: Igen, úgy gondolom.
1: Tehát a technikai alapot természetesen zenében is nagyon sokat segít, hiszen olyan szabályok vannak benne, amiket, hogyha az ember megtanul, akkor szinte bármire képes lesz már a zongorával. És hogyha erre épül egyfajta jazz tanulmány, akkor tud igazán kibontakozni a zenésznek a technikája és a zenei képességei is. Egyébként neked otthon, amikor fiatal voltál, tanítottak valamit a rokonaid?
0: Igen, nagypapám tanított nekem sokat nótákat, szóval cigányzenét mutatott nekem, csárdásokat, nótákat, ilyesmiket. És hát ez is elég sokat segített nekem. Elég sokat segített nekem így a jazz zenében. Mert így, hát úgy gondolom, hogy minél több műfajba belenyúl az ember, annál kreatívabb lesz, és annál több ötlete van, annál több ötlete lesz abban a bizonyos műfajban, amit éppen játszik.
1: Tehát ez a fajta szemlélet kiszélesítés, ez fontos. Tehát, hogy nem csak klasszikus zenét, nem csak jazz zenét tud játszani, vagy ismer az ember, hanem akár még a cigány zenében is járatosabb egy kicsit.
0: Igen, igen. Szerintem erre szükség van. Minél több műfajban tudjunk játszani.
1: És vissza tudsz emlékezni, mi volt az a pillanat, amikor elhatároztad, hogy te a klasszikus helyett inkább mégiscsak a jazz irányába mész?
0: Siltraut Vilmos nagybátyámnak volt egy fellépése a Tóth Aladár által szervezett koncerten. Zenekarral adtak elő egy jazz darabot, egyébként popzenei darabot, kicsit átdolgozva, a Sway című dalt játszották, ugye énekessel, és akkor itt kísérték, improvizáltak, és ez nagyon új volt nekem, nagyon tetszett. Még nem hallottam ilyet, hogy improvizálnak, meg ilyesmi. És hát így kezdett el érdekelni, hogy így latin zenei műfajt hallani, mégis ilyen koncertszerűen.
1: És akkor innentől kezdett el érdekelni a jazz. És akkor a klasszikus háttérbe szorult abban az időben?
0: Igen, elég keveset gyakoroltam akkor a klasszikus zenét, de aztán hát ugye a Rajkós éveim alatt kezdtem el úgy sokkal jobban foglalkozni vele, mint az előtt.
1: Igen, ha az ember már tulajdonképpen felfogja ennek a jelentőségét, akkor rájön, hogy ezt muszáj csinálni, hogyha az ember zenész akar lenni. Tehát nem véletlenül van, akár még a Rajkóban is, a jazz tanszakon, zongora kötelező, ahol klasszikus zenét tanítanak.
0: Igen, igen. Hát erre szükség van, ugye technikailag is, meg hát nagyon sok olyan zenekari mű van, zongora szonátáktól kezdve zongora koncertek, hegedű koncertek, amiből lehet inspirációt szerezni, ötleteket szerezni, és hát ezt lehet alkalmazni jazz zenében, akár cigányzenében is, ezeket a klasszikus funkciókat, zenei funkciókat.

0: dolgokat.
1: És miért pont a Rajkó Talentum tánc és zenemű viszati szakgimnáziumot választottad?
0: Én a Zsökrös Otto tanár úr miatt mentem oda a Rajkó iskolába. Ugye a nagybátyáimtól, a családból hallottam, hogy a tanár úr tanít, és emiatt mentem igazán oda.
1: Tehát nagyon fontos leszögezni, hogy a Rajkóban nem csak cigány zenét oktatnak, hanem jazzt, illetve hát szórakoztató zenét, és klasszikus zenét is.
0: Így van, így van.
1: Milyen élmény volt számodra bekerülni a Rajkóba? Nyilván valami egészen más lehetett, mint a korábbi általános iskolai, illetve zeneiskolai tanulmányaid.
0: Nagyon jó érzés volt, hogy ugye bemegyek az iskolába, és akkor nem csak kimondottan a matek óra, történelem óra, meg ugye a közismereti tantárgyakat tanuljuk, hanem leginkább zenei tantárgyakat tanultunk. Volt ugye zenetörténet óránk, ugye zongora természetesen, kötelező klasszikus zongora, jazz zongora, volt többféle zenekari, több zenekarban is játszottunk, később még szalonzenekarban is tanultunk.
1: Szolfés zeneelmélet természetesen.
0: Természetesen, igen.
1: Ja igen, a szalonzenekart a Nyári László tanár úr tanította, aki itt nem is rég volt itt a műsorban.
0: Igen, igen. Igen, szóval nagyon jó volt, hogy így nagyon sokféle műfajból tanultunk, popzenét tanultunk a zenekari órákon, jazzzenét, R&B-t is tanultunk, szóval nagyon, nagyon sokrétű az iskolai oktatás Rajkóban.
1: Tulajdonképpen pont ez az erőssége a Rajkónak, hogy tényleg igazán színes képzést nyújt a gyerekeknek, a diákoknak. És akkor ott érettségiztél a Rajkóban?
0: Igen, ott végeztem, ott érettségiztem. 2018-ban végeztem, aztán én onnan felvételiztem az Egressy Béni református szakgimnáziumba. OK szakra mentem egyébként.
1: Tehát ötöd évre,
0: igen. Oda mentem arra az egy évre, és akkor Szakcsillaghatós Béla tanár úrtól tanultam.
1: Igen, én abban az évben kerültem oda az Egressybe, mint igazgató helyettes. Milyen volt a viszonyatok Szakcsi tanár úrral?
0: Nagyon barátságos volt velem. Nagyon jókat tanított, többféleképpen megmutatta azokat a bizonyos darabokat. Nagyon sokféle hangszerelést mutatott nekem, sok dalokat, sok jazz standardet, ugye még zenekarit is tanultunk tőle.
1: Én azt gondolom, hogy az eddigi tanáraid, akiket felsoroltál, mind nagyszerű zenészek, tehát akár Ökrös Ottótól kezdve a Szakcsillaghatós Béláig, mindegyiknek egyébként fantasztikus növendékei voltak, amikor én hallgattam őket a vizsgán, és mindig nagy élménnyel távoztam a vizsgáról, hogy fú, de jó volt most ez a vizsga, és milyen jó kis növendékek vannak itt. Te is közéjük tartoztál egyébként.
0: Köszönöm szépen.
1: Az Egressy miben volt más, mint a Rajkó?
0: Az Egressyben leginkább jazzzenei oktatás folyt. Leginkább jazzzenével foglalkoztunk. Ott csak jazz standardeket tanultunk, esetleg saját számokkal foglalkoztunk, de persze az is ugye jazzzene volt.
1: Ott már csak zenei tantárgyak voltak, főként természetesen főtárgyóra, jazzelmélet, jazztörténet, klasszikus zeneelmélet, klasszikus zongora, zenekari gyakorlat. Tehát ott tulajdonképpen reggeltől estig a zenével foglalkozhattál. És pontosan ez a lényege az ötödik évnek, az érettségi utáni ötödik évnek, hogy akkor már a közismereti tantárgyakkal nem kell foglalkozni, nem kell törődni, hiszen az érettségi már megvan, és abban az évben csak a zenére fókuszálhat a növendék, a diák. És ez valójában nagy mértékben előkészíti neked, vagy hát mindenkinek az egyetemi éveket, az egyetemi tanulmányokat. Mikor határoztad el, hogy te felvételizni akarsz a Zeneakadémiára?
0: Már gyerekkoromban én már elképzeltem, hogy a Zeneakadémián szeretnék tanulni, ott szeretnék végezni. Aztán, hát persze nem ment ez egyszerűen, ahogy nőttem fel, ugye éreztem, hogy ez nem csak úgy van, hogy...
1: Akkor neked ez egy nagy álmod volt, hogy bekerülhess a Zeneakadémiára, pontosabban a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre.
0: Igen, gyerekkoromtól fogva már ez volt a tervem, ez volt a célom, életcélom. Igazán aztán, hála jó Istennek, sikerült ez. Hihetetlen érzés volt ez, hogy így megkaptam ezt a lehetőséget a jó Istentől, és hát igazán el se hittem ezt. az első pillanatokban ugye SMS-t kaptunk a felvételiről, felvételi eredményről SMS-t kaptunk, így megkaptam az SMS-t, olvastam, és hát így néztem, olvastam, el se hittem, hogy ez tényleg megvalósult, ez az álom, és ez az életcélom.
1: És nagyon szerencsés voltál, hiszen Ulák Kálmántól, Kácsitól tanulhattál. Meddig tanultál nála?
0: Egy éven keresztül tanultam nála. Uh-huh. Ez még a Covid-ban volt. Aztán leginkább ugye online órákat kaptunk mindenféle tantárgyból. Hangszerelés órától kezdve ugye jazz zongora, klasszikus zongorát tanultunk. Zenekari órát is fel kellett töltenünk egy alkalmazásra. És akkor ott stúdiózgattunk egy kicsit, ezt gyakoroltuk. A stúdiózást gyakoroltuk a zenekari órán, mivel hogy nem lehetett bemenni a Covid időszak alatt.
1: A Covid időszak az mindenkinek nagyon nehéz volt, főleg egy egyetemistának, aki próbálja elsajátítani a mesterétől az összes megszerezhető tudást. Az hátráltatott téged valamiben?
0: Igen, hát az online óra az mégsem olyan, mint egy személyes óra, hogy bemegyünk, és akkor ugye a tanár elmondja, hogy mit szeretne hallani, mit kell, hogy játszak, mik a hibák. Ezt így azért személyesebben jobb megtanulni ezt, hallgatni ezt.
1: De azért megvan az előnye is, mert akkor mondjuk nem kell annyit utazni.
0: Hát ezzel nem is volt igazán problémám, mivel én a Corvinra jártam, aztán a Blaha Lujza téren lakom, Blaha Lujza tér környékén, aztán Corvintól egy perc sétára volt a jazz tanszak.
1: Egy évet tanultál akkor Kácsi tanárónál, utána kihez kerültél?
0: Utána Olá Krisztiánhoz kerültem, neki a fiához, tőle tanultam, tőle 2 éven keresztül tanultam. Nagyon profi tanár, profi zenész, és hát nagyon sokat, nagyon őszintén tanított, ugye minden megmutatott, amire ugye szükség lehet egy hangszerelésnél, egy előadásmódot is, mindenféle ilyesmi dolgot megtanultam tőle.
1: Hogyan készültél fel a diploma hangversenyedre?
0: A diploma hangversenyem az úgy nézett ki, hogy a zenekarommal, azaz triómmal játszottunk 8 szerzeményt, 8 jazz standardet. Igazából szeptembertől készültünk rá, szeptembertől a koncertig.
1: Kik játszottok a zenekarodban?
0: Mi egy jó felállásban játszottunk, Berki Tamás volt a nagy bőgős, Szigeti Mátyás volt a dobos.
1: És milyen érzés volt a diplomahangversenyen játszani? Ez a diplomahangverseny, ez ugyebár a BA diploma, tehát a 3 éves képzésnek a végén volt.
0: Így van. Ez egy ilyen, igazán egy bemutató koncert volt. Eljöttek nagyon sokan az iskolából a tanárok, az egyetemről a tanárok, az iskolatársaink, ugye szülők, család, sokan jöttek, és hát ez nagyon jó érzés volt, hogy így színpadra felállhatunk, és ez igazából 45 perces koncert volt.
1: Hogyan állítottátok össze a műsort?
0: Jazz standardeket játszottunk, 8 jazz standardet játszottunk. Gyorsakat, lassukat, ugye 8-ados lüktetésű darabokat is játszottunk, és hát így állt össze a kép.
1: Az előző tanévben diplomáztál, és azt hiszem, hogy nagyon szerencsés csillagzat alatt születtél, hiszen te már utána következő hónapokban már elmentél tanítani.
0: Igen, én tavaly nyáron kaptam meg a diplomámat, azután egyébként próbálkoztam hajózással, valamilyen ok folytán nem jött össze. Ez a hajózást egyébként próbálkoztam jazz kvartettekkel, próbáltam hegedű zongora felállással is. Végül nem jött össze, így elkezdtem tanítani most november óta, jelenleg 18 gyerekkel foglalkozom.
1: És mi a terved a jövőre nézve? Szeretnél tovább tanítani, vagy inkább a koncertezés irányába szeretnéd folytatni az életedet?
0: Hát van egy pár tervem. Először is el szeretném végezni a jazz zongora masterképzést. Szeretnék lemezt felvenni jazz zenekarral. Terveim között szerepel még ugye a koncertezés, és hát a tanítás is. Ezt az egészet szeretném így folytatni, és így összerázni valahogy. Mindent is szeretnék egyszerre.
1: de egy ilyen komplex dolog, de ez egyébként így jó, és így színes az embernek az élete.
0: Igen.
1: Miért tartott fontosnak, hogy készítsetek egy lemezt?
0: Hát ez is igazán a gyerekkori álmom, vágyam és a célom. Nagyon szeretnék egy kidolgozott munkát átadni, és hát magam felé is.
1: A jazz, illetve klasszikus lemez kiadás azért mostanában én úgy gondolom, hogy nem a fénykorát éli, és elég nehéz ezeket a lemezeket kiadni kiadó által, vagy hogyha esetleg az ember saját magának csinálja, ami egyébként sokkal egyszerűbb, és most már azért a mai technológiával könnyen megvalósítható, akár csak feltölteni a Spotify-ra is, de azért elérni a közönséget az egy másik nagy kihívás. Tehát itt tulajdonképpen rengeteg marketing szükséges ahhoz, hogy az ember egy kiadott lemezt, egy streaming szolgáltatóra feltöltött lemezt igazán hallgatottá tudjon tenni.
0: Mindenképp feltöltetném a streaming alkalmazásokra, minél több helyen tudják hallgatni, aztán természetesen ugye lemezformán van is, ki szeretném adni ezt a lemezt.
1: Van már terved, hogy miket szeretnél feljátszani a lemezen?
0: Igen, mindenképp saját szerzeményeket szeretnék, leginkább saját szerzeményeket szeretnék feljátszani lemezre, a felvételre, de természetesen azért egy-két jazz standardet is beleraknék, mivel hát nagyon szép dallamok ezek.
1: Hol látod magad 10, esetleg 20 év múlva? Milyen terveid vannak hosszú távon? Van valami, amit szeretnél konkrétan elérni? Ezt azért is kérdezem, hiszen nagyon fontos, hogy az embernek azért legyenek olyan hosszú távú tervei is, amik akár még neked is voltak gyerekkorodban, hogy szeretnél felvételizni és felvételt nyerni, majd elvégezni a Zeneakadémiát, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemet. Ez egy nagyon konkrét cél, és hogyha az embernek vannak ilyenfajta céljai, akár a következő 10-20 évre előre, akkor az nagyon sokat segít, hogy tudja az ember, hogy merre akar menni.
0: Teljesen konkrét céljaim nincsenek, de előre láthatólag igazán ezek. Szeretnék egyébként idővel mesterpedagógus lenni, szeretnék 10 év múlva mondjuk 3 lemezt. Addig 3 lemezt szeretnék megcsinálni, és minél több helyen szeretnék koncertezni, játszani, minél távolabbi helyeken, közelebbi, távolabbi, minél nevesebb helyeken szeretnék fellépni.
1: Magyarország azért egy nagyon kis piac, főleg egy ilyen rétegzenének, mint a jazz, és persze még a klasszikus zene is ide tartozik. Azért én azt hiszem, hogy a magyarországi lehetőségek sokkal szűkebbek. Ezért kérdezném, hogy hol képzeled el a jövődet, inkább Magyarországon, vagy szívesen játszanál külföldön is?
0: Nagyon szívesen játszanék külföldön is, természetesen itthon Magyarországon is. Igen, hát elég korlátolt ez a zenei világ, ez a jazzzenei világ annál inkább talán. Ugye nagyon kevés jazzklub van itthon. Budapesten nagyjából maximum 5. És hát vidéken is, nagyvárosokban 1. Uh-huh. Abból is elég.
1: De hogyha ilyen szűkös egyébként a keresleti oldal, akkor nem lesz egyszerű jazzzenészként, jazzzongoristaként befutni egy olyan karriert, hogy az ember ebből igazán meg tudjon élni. Sőt, ez még a legnagyobb jazzzongoristáknak is nagy kihívás.
0: Igen, sajnos a legnehezebb zongoristáknak, jazzzongoristáknak és a jazzzenészeknek is ugye nagyon nagy kihívás ez, hogy itthon, ugye Magyarországon megélni a zenéből, vagy esetleg hogy olyan elegendő összeget keresni, hogy tényleg ugye lakhatásra, vásárlásra, meg mindenféle ilyesmi fontos dologra összeszedje az ember úgy a rávalót. Nagyon nehézkes.
1: Ráadásul hadd meséljem el neked azt a történetet, hogy én a napokban egyre többet foglalkozom a mesterséges intelligenciával, és rátaláltam például most egy olyan szoftverre is, ahol hihetetlenül könnyen tudok olyan fantasztikus zenéket generálni, amiről elsőre nem is biztos, hogy megmondanám, hogy ezt mesterséges intelligencia készítette. Tehát azt érzem, hogy az utóbbi, akár ha csak az 1-2 évet nézem, rengeteget fejlődött ez a technológia. És legutóbb beírtam mondjuk 5 szót a mesterséges intelligenciának, generált nekem egy dalszöveget, és a dalszövegre pedig egy bizonyos megadott stílusban pedig zenét komponált. És ezt a szöveget felénekelte egy női hang, egy férfi hang, és hihetetlenül jól szól. Ezt az előbb meg is mutattam neked egyébként itt a műsor előtt. Neked mi a véleményed arról, hogy a mesterséges intelligencia nem fogja elvenni a zenészeknek a lehetőségeit?
0: Hát nagy valószínűséggel még nem. Én úgy gondolom, hogy nem most, egy pár éven belül, de később nagy valószínűséggel igen. Zeneszerzőknek a munkáját el fogja venni. Hát elég ijesztő egyébként, hogy így ennyit haladt a technológia, hogy egy-két szót beírunk, és akkor ír egy dalt. Miközben elég sok időbe telik egy szép dal, egy jó dal írása. Szöveggel meg annál inkább.
1: De tulajdonképpen te most majdnem 20 évet tanultál, 20 évet zongoráztál ahhoz, hogy lediplomázz. Ha nem kapsz lehetőséget, vagy esetleg a mesterséges intelligencia hatására például beszűkülnek még jobban a lehetőségek, akkor azért az nem kecsegtet túl sok kilátással.
0: Hát elég félelmetes, igen.
1: Így visszanézve az utóbbi 10-15 évre, van valami, amin változtatnál, vagy másként csinálnád ma már?
0: Ha visszamehetnék az időbe, többet foglalkoznék nyelvtanulással, illetve stúdiózással. Otthoni stúdiózással. Uh-huh. Hogy a saját gondolataimat le tudjam jegyezni a kottalapon kívül más helyre is. Uh-huh. Megszólaltatni.
1: És mit tanácsolnál egy fiatalnak, aki most kezdi a tanulmányait, vagy zenei tanulmányai közepén jár?
0: Ezt tanácsolnám igazán, hogy ugyanezt, amit én is úgymond, hát talán elhibáztam, hogy nem foglalkoztam teljesen a nyelvtanulással és ugye a stúdiózással. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos egy zenész számára ez, hogy ha külföldön esetleg játszunk valahol, koncertezünk, akkor meg tudjunk szólalni. És hát úgy tudjunk megszólalni, hogy ne legyen kellemetlen. Angolul, esetleg németül, spanyolul, franciául, minél több nyelven. Nekem ez a véleményem erről. Ez lenne az üzenetem. És hát kitartás nekik.
1: Ha kitennének egy lakatlan szigeten, akkor mi lenne az az 5 CD album, amit magaddal vinnél? És ki lenne rajta az előadó?
0: Először is Miles Davis-től a Miles Ahead című album.
1: Ez egy nagyon specifikus választás. Ez jó.
0: Ez egyébként egy ilyen big bandes, ez egy ilyen big band album lett. Ugye Miles szólozik rajta, ő a szólista rajta. Aztán egyébként Gil Evans hangszerelte ezt az egészet. Nagyon izgalmas album lett egyébként. Nagyon izgalmas dalokkal. És hát gyönyörű szép hangszereléssel. Egyébként a My Ship a kedvenc darabom. My Ship a kedvenc dalom erről az albumról. A második album pedig Bill Evans és Tony Bennett közös albuma lenne. Uh-huh. Gyönyörű szép darabokat játszanak rajta.
1: Erről mi a kedvenced?
0: You Must Believe in Spring című dal a kedvencem. Gyönyörű szép szerzemény. Uh-huh. Egyébként Michel Legrand írta. Keith Jarrett-től vinnék még egy Standards albumot, a Keith Jarrett triótól. Ez is nagyon, nagyon izgalmas album. A negyedik album az...
1: Csak jazzben gondolkodsz, vagy esetleg más műfajok is szóba jöhetnek?
0: Természetesen más műfajok is. Mindenképp vinnék még legalább egyetlen egy klasszikus albumot. Az pedig Richard Strauss-tól lenne a Metamorphosen című album. Vagy darab?
1: A Metamorphosen a tanulmány 23 szóló húrra, Richard Strauss kompozíciója 10 szegedűre, 5 brácsára, 5 cselóra és 3 nagybőgőre.
0: A Metamorphosen darab azért tetszik nagyon nekem, mert nagyon, nagyon különleges. Már mikor megírta Strauss ezt a darabot, egyébként 20 éven keresztül írta ezt a darabot, és hát mindig tett hozzá egy picikét, mindig tett hozzá, és végül megszületett, ezért lett a címe Metamorphosen. Egyébként ezt Olá Kálmán tanár úrtól hallottam. Olá Kálmán tanár úr mesélte ezt a sztorit nekem. Uh-huh. És nagyon, nagyon érdekes, nagyon hát kitartó, vagy nem is tudom ezt, hogy mondjam, hogy így ennyi ideig foglalkozott egy darabbal egy zeneszerző. Az ötödik pedig, és mindenképp vinnék valamilyen cigányzenei albumot is magammal. Mégis a hagyományokat egy kicsit ápoljam.
1: Itt most nem kell.
2: Művészet, kultúra, hagyomány. Ez a Roma Szalon. A 100.3 Rádió Díjban. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Jani, Burai.
1: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.

0: 100.3 rádiódik.
1: Romákról
0: nem csak romáknak.
1: Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi Ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 rádiódik. Süsfelnap.
0: Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Hírek rólunk, neked, a 100.3 rádiódikben.
2: Országosan megállt az albérletárak emelkedése, Veszprémben azonban továbbra is mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki kiadó lakást keres, írja a veol.hu. A KSH és az ingatlan.com lakbérindexe szerint májusban országosan nem változtak a bérleti díjak az előző hónaphoz képest, Budapesten pedig minimális 0,2%-os csökkenést mértek. Éves összevetésben ugyanakkor még mindig drágulás látszik. Országosan 5,6% a fővárosban, 4,9%-kal emelkedtek az árak. Veszprém továbbra is az egyik legdrágább vidéki albérletpiac, ahol a június elejé kínálat alapján egy kiadó lakás medián bérleti díja havi 195 000 forint. Átadták az Év kerékpárútja díjat. Az Év kerékpárútja címért indított szavazás lényege, hogy folyamatosan felhívják a figyelmet az országban meglévő bringa utakra, és visszategyék a kerékpározást oda, ahová való, a hétköznapi életünkbe. Hangoztatta a Rákospatak menti kerékpárút táblaavató ünnepségén Karácsony Gergely a 17. kerületben. Az immár 7. alkalommal az Aktív Magyarország programban megkérdetett Év kerékpárútja szavazást idén a Zalavár megyei Szentpéterfölde kör és a budapesti Rákospatak menti kerékpárút nyerte el. Ahogy a főpolgármester a rendezvényen fogalmazott, a Rákospatakot minden arra teremtette, hogy egy nagyon jó bringázható út legyen. Forgalmas nyári szezonra készül a Budapest Airport az idén, és hangsúlyozta a Budapest Airport vezérigazgatója háttérbeszélgetésen Budapesten. Felidézte, 2025-ben a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren 19,6 millió utast szolgáltak ki, 2 millióval többet az előző évinél, a megnövekedett forgalmat zökkenőmentesen bonyolították le. Tavaly a nyári hónapokban, júniusban, júliusban és augusztusban mintegy 5,5 millió utas fordult meg a budapesti reptéren, az idén növekvő forgalommal számolnak.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Romafolk a 100.3 rádiódikben. Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádiódik.

0: Co starší?
1: Taj neroda slaví rakna.
0: Soccer a sachet.

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
2: Májusban kissé élénkült a kereslet az ingatlanpiacon a március-áprilisi visszaesés után. A tartósan magas árszint ugyanakkor még mindig visszafogja a vásárlókat, közölte egy nagy hazai ingatlanos cég friss ingatlanpiaci barométere alapján. Májusban közel 9000 lakó ingatlanadásvétel jött létre országosan. A tranzakciószám több mint 9%-kal elmarad az áprilisi és 13,5%-kal a tavaly májusi szint. Től, ami azt jelenti, hogy a tartósan magas árszint az Otthonstart program támogatásai mellett is visszatartja a vásárlókat, és a piac a megfizethetőség határához ért. A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő. Budapestnek most 37 milliárd, július közepén pedig további 12 milliárd forintot kell befizetnie, mondta. A cél, hogy tartós megoldás szülessen a főváros anyagi helyzetének rendezésére, ezért tárgyalások kezdődnek a fővárosi önkormányzat és a kormány között. Ugyanakkor Magyar Éva hangsúlyozta, a jogszabályban előírt kötelezettségeket teljesíteni kell. Kitért arra is, hogy korábban 8 önkormányzat kapott haladékot, ebből 5 már teljesítette fizetési kötelezettségét és befizette tartozását. Újabb KAF villamossal bővült Budapest korszerű, alacsony padlós járműparkja. A BKK tájékoztatása szerint forgalomba állt a 35. új szerelvény, miután teljesítette a szükséges műszaki vizsgálatokat és próbafutásokat. A jármű annak az 51 darabos KAF flottának a része, amely uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással érkezik Budapestre, több mint 54 milliárd forintos támogatási összeggel. Az új villamosok növelik az utazási komfortot, segítik az akadálymentes közlekedést, és hozzájárulnak a környezetbarát városi közösségi közlekedéshez. A gyártó folyamatosan adja át a járműveket, így a forgalomban lévő alacsony padlós villamosok aránya 40% fölé emelkedett.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
1: Romákról, nem csak romáknak.
0: Rádió Dick.

0: hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is!
1: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Rádió Dík.
1: Romákról, nem csak romákról.

0: Rádiódi. Rólunk neked. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: A vasútnak újra a technológiai tudás és fejlődés szimbólumává kell válnia. A MÁV-nak pedig az a feladata, hogy ehhez minden támogatást biztosítson, mondta a MÁV vezérigazgatója Budapesten a Magyar Vasúti Személyszállítás kezdetének 180. évfordulója alkalmából tartott sajtóeseményen. Hegyi Zsolt kiemelte, a 19. században a technológiai tudás megosztás és az információ áramlás fogalmát még nem ismerték, mégis hamar eljutott Magyarországra az akkori világ leginnovatívabb gazdaságfejlesztési és mobilitási eszköze, a vasút. Elbocsájtották a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatóját. A fenntartó képviselőjeként visszavonom dr. Szabó Csabának, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatójának vezetői megbízatását, írt a Facebook oldalán Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Az okokról így fogalmazott. A minisztérium részéről bizalomvesztés alakult ki a főigazgató felé azután, hogy a levéltár vezetője a fenntartót megkerülve kezdeményezte az intézmény fenntartói státuszának megváltoztatását. A gombelemek lenyelésének veszélyeire figyelmezteti a szülőket a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, miután egy hétben belül 4 gyermek került be a kórházba nyelőcsövébe szorult gombelem okozta sérülésekkel. Az egészségügyi intézmény tájékoztatása szerint a gyermekek közül 3-nál lehetséges volt az endoszkópos eltávolítás, közülük azonban az egyik gyermek olyan súlyos károsodással érkezett, hogy intenzív osztályos kezelésre és műtüdő támogatásra szorul. A negyedik esetben a sebészek aki műtéti feltárással távolították el az idegen testet. A gombelem lenyelés nem ritka és nem veszélytelen baleset, az esetek száma pedig növekszik.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. Rádiódikben.
2: Gyere, fiú, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió.

0: Romafolk.
1: Magyarország ikonikus folklorzenéi minden reggel a Rádió Dickben.
2: 100.3 Rádió Dick, romákról nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel. Közte pedig igyekszem minél érdekesebb témákkal jönni, és a mai nap folyamán az első ilyen témánk az az, hogy vannak jelek, hogy bosszúálló narcisztikussal van dolgod. Nézzük is. Bár mindannyian átélünk olyan helyzeteket, amikor neheztelünk valakire, aki megbántott minket. A bosszúálló emberek esetében ezek az érzések szélsőséges formát öltenek. Természetesen nem minden bosszúálló ember narcisztikus, de akik közéjük tartoznak, azoknak gyakran megfigyelhető, tipikus viselkedési formájuk. Mutatjuk a legárulkodóbb jeleket. Első. Folyamatosan felemlegetik a múlt sérelmeit. A bosszúálló, narcisztikusok nehezen bocsájtanak meg, és hajlamosak újra meg újra előhozni a régi sérelmeket. Akkor is, ha azoknak semmi közük az aktuális helyzethez. Ezzel nem csak saját fájdalmukat tartják életbe, hanem megerősítést is keresnek arra, hogy jogosan sértődtek meg. A szakértők szerint gyakran úgy érzik, hogy mások viselkedése, legyen szó elutasításról, vagy akár egészséges határok felállításáról, személyes támadás ellenük. Ezért fordul elő, hogy évekkel később is képesek ugyanazokat a konfliktusokat újra elővenni, mintha azok tegnap történtek volna. A második ilyen jel a manipuláció mesterei. Hát igen, a narcisztikusokról tudjuk, hogy ezek. Kiválóan alakítják úgy a történeteket, hogy saját magukat kedvező színben tüntessék fel. Gyakran alkalmaznak manipulációs technikát, például a büntető hallgatást, vagy az úgynevezett triangulációt, amikor egy harmadik személy bevonásával keltenek feszültséget és bizonytalanságot. Általuk egyszerre tudnak féltékenységet, versengést és érzelmi káoszt teremteni. Miközben a másik fél önbizalmát rombolják, saját magukat igyekeznek kontrolláló, magabiztos félnek feltüntetni. Sokszor annyira ügyesen manipulálják a helyzeteket, hogy a környezetük hosszú ideig észre sem veszi, mi történik valójában. Igen, most pedig szóljanak nektek a dalok, és folytatni fogjuk ezt a cikket, ugyanis 8 ilyen dolog van, úgyhogy tartsatok velem mindenféleképpen. Egyébként, ha érdekel a téma, vagy más dologgal kapcsolatosan beszélgetnétek velem, esetleg küldenétek valakinek egy dalt, akkor ne habozzatok, tercsázzátok a 06 30 30 30 100-as telefonszámot, írjatok nekem SMS-t, vagy telefonáljatok be, és beszélgessünk egy jót. Most pedig szól a dal, Tavinszesztől.

0: Rompodrom
1: 100.3 Rádió Dik.
0: Utaz a Dik Rádióval.
2: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak. Én Sztolik Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel, közte pedig igyekszem minél érdekesebb témákkal jönni számotokra, és ebben az órában a folklóri a főszerep zenei téren, tehát autentikus cigány zenéket hallgatunk, és belekezdtünk egy olyan témába, hogy van 8 árulkodó jel, hogy bosszúálló narcisztikussal van dolgunk. Ugye kettőt már megnéztünk, és most nézzük a harmadikat. Minden áron vissza akarnak vágni. A terapeuták szerint a bosszúvágy sok narcisztikus esetében védekezési mechanizmusként működik. Amikor fenyegetve, megsértve vagy bizonytalannak érzik magukat, a megtorlással próbálják visszaszerezni az irányítást. Ilyenkor nem számít, kit bántanak meg közben, a lényeg számukra az, hogy egyenlítsenek. Ez az intenzív bosszúvágy abból a hitből fakad, hogy csak így szerezhetik vissza a kontrollt a helyzet felett. A valóságban azonban a megtorlás ritkán hoz megkönnyebbülést. Inkább tovább mélyíti a konfliktusokat és érzelmi feszültséget. Negyedik ilyen dolog, árulkodó jel, hiányzik belőlük az empátia, mégis elvárják másoktól. Nehezen tudják beleélni magukat mások érzéseibe, ezért sokszor észre sem veszik, milyen fájdalmat okoznak a viselkedésükkel. Ennek ellenére saját maguk számára folyamatos együttérzést és megértést várnak el. Szinte minden helyzetben képesek magukat áldozatként feltüntetni, ezzel együttérzést kiváltva a környezetből, és elterelve a figyelmet saját felelősségükről. Mivel kifelé gyakran meggyőzőnek és hitelesnek tűnnek, mások sokáig nem is érzékelik a viselkedésük manipulatív voltalát. Ez különösen megterhelő lehet azok számára, akik közel állnak hozzájuk. A harmadik ilyen dolog, mindig másokat kritizálnak, de ők nem bírják a kritikát. Egyik legjellemzőbb tulajdonságuk a folyamatos kritizálás. Még apróságban is belekötnek, mert így felsőbbrendűnek érezhetik magukat, miközben burkoltan büntetik a másikat. A kritika számukra egyszerre kontrolleszköz és önigazolás. Ugyanakkor rendkívül érzékenyen reagálnak arra, ha valaki velük szembe fogalmaz meg negatív véleményt. Olyan dolgokon is megsértődnek, amelyeket mások észre sem vennének, és gyakran azonnali visszavágással próbálnak reagálni a szerintük őket ért sérelemre. Most pedig szóljanak nektek a dalok, legyetek áldottak és szerencsések mindannyian, és folytatni fogjuk még a témát a következő szegmensbe, úgyhogy tartsatok velem mindenféleképpen. Tavén szasztatában fel!

0: 100.3 Rádió Dik.
1: 100.3 Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. Tavinsz azt ebachtálérom alosz untod éltézsú títumé. Legyetek áldottak és szerencsések mindannyian. Én Sztolk Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel. Közte pedig igyekszem minél érdekesebb témákkal jönni számotokra, és az imént belekezdtünk az előző szegmensekbe. Ebben az órában egy olyan témában, hogy árulkodó jel, hogy bosszú álló narcisztikussal van dolgod. Egyébként pedig zenei téren a folklória főszerep, tehát autentikus cigánzenéket hallgatunk. Na nézzük akkor tovább a cikket. Egyszer kedvesek, máskor kiszámíthatatlanok. A narcisztikus személyiségek mellett sokan úgy érzik magukat, mintha állandóan tojáshéjon járnának. Egyik pillanatban kedvesek és figyelmesek, a másikban dühítöréssel reagálnak a legkisebb konfliktusra is. Az úgynevezett narcisztikus düh gyakran teljesen váratlanul jelenik meg, ezért a környezetük folyamatos feszültségben élhet. Még a bókjaik is sokszor rejtett kritikát tartalmaznak. Az olyan megjegyzések, mint a nagyon jól néz ki a korodhoz képest, egyszerre tűnhetnek kedvesnek és bántónak, ami hosszú távon bizonytalanságot kelthet a másik félben. A másik ilyen dolog, pletykával manipulálnak. A bosszúálló emberek egyik kedvenc eszköze a pletyka. Különösen azokkal kapcsolatban, akikről úgy érzik, megbántották őket. A háttérben terjesztett történeteikkel igyekeznek irányítani, nem csak a másik fél hírnevét próbálják rombolni, hanem a saját sértettségüket is igazolni akarják. Sok esetben úgy alakítják a történetüket, hogy ők még mindig áldozatként, a másik pedig hibás félként jelennek meg. És a 8. egyben utolsó ilyen jelebben a cikkben, minden helyzetben igazuk kell, hogy legyen. Számukra szinte elviselhetetlen az a gondolat, hogy tévedhetnek. Erős, felsőbb rendűségi érzésük miatt még akkor is ragaszkodnak az igazukhoz, amikor nyilvánvalóan nincs igazuk. Ha valaki megkérdőjelezi a véleményüket vagy döntéseiket, személyes sértésnek veszik. Emiatt gyakran hosszú vitákba bonyolódnak, csak hogy bizonyítsák saját igazukat. Ez a folyamatos kontrolligény, a dominanciára való törekvés tovább erősítheti a bosszúálló viselkedés mintákat. Mit tehetsz, ha ilyen emberrel van dolgod? Az ilyen viselkedés felismerése fontos lépés a saját lelki egyensúlyod megőrzése érdekében. A bosszúálló narcisztikusokat gyakran mély bizonytalanság és kontrolligény vezérli, amely komoly érzelmi károkat okozhat a környezetüknek. Éppen ezért kulcsfontosságú az egészséges határok meghúzása és a saját érzelmi biztonságod védelme. Fontos emlékezned magad arra, hogy ez a viselkedés sokkal inkább a saját belső problémákról szól, mint rólad. Ha pedig úgy érzed, túl megterhelővé válik a kapcsolat, érdemes lehet támogatást kérni a családtól, barátoktól, vagy akár szakembertől is. Most pedig szóljanak nektek a dalok, még a jó kis folklórzenék, aztán a következő órában is várlak benneteket nagy-nagy szeretettel. Tavinsz azt a

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Országosan megállt az albérletárak emelkedése. Veszprémben azonban továbbra is mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki kiadó lakást keres, írja a veol.hu. A KSH és az ingatlan.com lakbérindexe szerint májusban országosan nem változtak a bérleti díjak az előző hónaphoz képest, Budapesten pedig minimális 0,2%-os csökkenést mértek. Éves összevetésben ugyanakkor még mindig drágulás látszik. Országosan 5,6% a fővárosban, 4,9%-kal emelkedtek az árak. Veszprém továbbra is az egyik legdrágább vidéki albérletpiac, ahol a június elejé kínálat alapján egy kiadó lakás medián bérleti díja havi 195 000 forint. Átadták az Év kerékpárútja díjat. Az Év kerékpárútja címért indított szavazás lényege, hogy folyamatosan felhívják a figyelmet az országban meglévő bringa utakra, és visszategyék a kerékpározást oda, ahová való, a hétköznapi életünkbe. Hangoztatta a Rákospatak menti kerékpárút táblaavató ünnepségén Karácsony Gergely a 17. kerületben. Az immár 7. alkalommal az Aktív Magyarország programban megkérdetett Év kerékpárútja szavazást idén a Zalavár megyei Szentpéterfölde kör és a budapesti Rákospatak menti kerékpárút nyerte el. Ahogy a főpolgármester a rendezvényen fogalmazott, a Rákospatakot minden arra teremtette, hogy egy nagyon jó bringázható út legyen. Forgalmas nyári szezonra készül a Budapest Airport az idén, és hangsúlyozta a Budapest Airport vezérigazgatója háttérbeszélgetésen Budapesten. Felidézte, 2025-ben a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren 19,6 millió utast szolgáltak ki, 2 millióval többet az előző évinél. A megnövekedett forgalmat zökkenőmentesen bonyolították le. Tavaly a nyári hónapokban, júniusban, júliusban és augusztusban mintegy 5,5 millió utas fordult meg a budapesti reptéren, az idén növekvő forgalommal számolnak.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádió Dickben. Rádió Dickben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick. Közlekedési hírek.
4: Félpályás lezárás nehezíti a haladást a Fillér utcában, a Retek utca közelében, mert javítják a csatornát. A Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert vízvezetéket építenek. Napközben az Árpád-Fejedelem útján, az Üstök utcánál mindkét irányban időszakos sávelhúzás nehezíti a haladást felújítás miatt. A Királyok útján, a Püspökfürdő utcánál lezárták a fél útpályát gázvezeték javítás miatt. A Homoktövis utcában a külső Szilágyi út felé az iskolánál útszűkületre kell számítani, mert vízvezetéket javítanak. Forgalom korlátozásra számítsanak a Községház utcában a Hidegkúti útnál építkezés miatt. Lezárták a Balaton utcát a Honvéd utca és a Szemere utca között felújítás miatt. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek!
0: Időjárás.
4: Hideg fronthoz záporokat, zivatarokat. Ma egy hideg front hatására napközben egyre több felé előfordulhatnak záporok, zivatarok, néhol felhőszakadás, jégeső kíséretében. Sokfelé lesz érénk, erős, néhol viharos a nyugati, északnyugati szél. Kora reggelre 16 fokig csökken a hőmérséklet, a legmagasabb órákban 26 fok körül alakul a maximum. Viszont a záporok, zivatarok hatására hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei.

0: 100.3 Rádió Dik.
1: Tu menge penas.
0: Rólunk, neked.
2: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak. Tavinszaszti baktáli romaló szunto déltezsú títumé. Legyetek áldottak és szerencsések mindannyian. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel. Közte pedig igyekszem minél érdekesebb témákkal jönni számotokra. És itt van a nyár, a grillezés, a medencézés és a jó hangulat a barátokkal. Ezért hoztam is nektek egy kis grillezési kisokos kezdőknek, avagy tökéletes grillételek titka. A grillezés nem tűnik bonyolult dolognak. Begyújtjuk a tüzet, később rápakoljuk a húst, aztán hagy szóljon. Megsül majd. Tulajdonképpen nem is bonyolult, de jó pár dologra oda kell figyelni, hogy ne egy valahogy megsült húst kapjunk, hanem tényleg finom ételt. A melegebb napokkal eljön a szabadtéri étkezések és ételkészítések ideje is. Itt nem is feltétlenül az evés a cél, hanem a szabadtéri program, ahol együtt van a család, a barátok, közben nagyokat beszélgetünk, játszunk, és korgó gyomorral alig bírjuk kivárni, hogy tálalhassunk már. Bár a grillezéshez hasonlót, a hús szabad tűzön való sütését már az ősember is művelte. De ténylegesen grillezésnek nevezett tevékenység csak néhány évtizede jött divatba. Gyerekkorunkban még inkább a szalonnát sütöttünk, vagy tárcsán sütöttük ki a húsokat. Ma már egy családi vasárnapi ebéd grillen készítésének is megvan az előnye és romantikája. Mivel grillezzünk? Attól függően, hogy mennyit grillezzünk, mekkora társaságnak készítünk ételeket, mekkora helyünk van, hol sütögetünk, milyen összeget szánunk rá, rengeteg féle lehetőség és eszköz van. Faszénes grill. Ez tekinthető a klasszikus grillnek, ahol a faszénnek köszönhetően megkapják az ételek a jellegzetes füstös ízüket. A legolcsóbb változatok is ezek között vannak. Persze határa csillagos ég az árakban. Ha lecsukható tetejűt választunk, akkor gyorsan megfő az étel anélkül, hogy odaégne. Gázgrill. Itt nem kell bajlódni a tűzrakással, rögtön neki lehet állni a sütésnek. Folyamatosan egyenletes hőmérsékletet biztosíthatunk az ételnek. Viszont a tipikus füstös íz lehet, hogy hiányozni fog. De eltakarítandó hamu sem képződik. Továbbá előny, hogy például a szomszédokat, erkélyen felettünk lakókat nem fogja zavarni a füst. Elektromos grill. Az asztali grillek kisebb helyen elférnek. Gyorsan beindítható rajtuk a sütés, és szabadon szabályozható a hőmérséklet. Akár rossz időben a házban is sütögethetünk. Grill kandalló. Ha rendszeresen grillezünk, és van kertünk, akkor a téglából vagy betonokból álló kerti grillkandalló lehet a megfelelő, ami a kertünk dísze is lehet. Hátránya, hogy a sütés előtt legalább egy órával be kell gyújtani, ételkészítés után pedig hamuzni, takarítani szükséges. Fontos! A készülék mindig stabilan, vízszintesen álljon. A közelében ne legyen gyúlékony anyag. A balesetek megelőzése érdekében készítsük a közelbe sütéskor egy vödör vizet. A begyújtást pedig a következő szegmensbe fogjuk megnézni. Most szóljanak nektek a dalok, legyetek áldottak!

Kathmandu vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel, közte pedig igyekszem minél érdekesebb témákkal jönni számotokra, és mivel itt van a nyár, és ilyenkor elég sokan szoktak grillpartikat tartani, szabadtéren lenni, szabadtéri főzés jön, ezért most megnézzük, hogy milyen is a jó grillezés. Egészen pontosan a cikkünk címe az, hogy grillezési kisokos kezdőknek, avagy tökéletes grillételek titka. Úgyhogy ezt nézzük most meg közösen, aztán pedig lehet, hogy még a bográcsozásba is belekezdünk, hogyha sokáig itt lesztek velem. Na de nézzük akkor, hogy milyen a begyújtás a grillezéshez. A faszenet minden benzinkútnál, illetve nyaranta nagyjából bármelyik nagyobb élelmiszer hálózat üzletében vehetünk. A begyújtáshoz nagy segítséget nyújt a begyújtó kémény, amivel a kémények működési elvét kihasználva könnyen lángra lobbanható a faszén, vagy a briket, és nem kell attól tartani, hogy megégetjük magunkat. Sütés előtt 35-40 perccel gyújtsuk be a faszenet. Mindig csak akkor kezdjük el sütni, ha már csak parázslik és nem lángol. Ekkor a parázs vörösen izzik, és a felületét vékony szürke hamu borítja. Ha túl forrónak véljük a parazsat, akkor egy piszkafa segítségével mozgassuk meg, toljuk szét. Ha pont az ellenkezőjét észleljük, a parázs hőfoka alacsony, akkor viszont kotorjuk össze. Ételek előkészítése. Grillezni sok mindent lehet. Különböző húsoktól kezdve, sajtokon át, a zöldségekig, gyümölcsökig. A legnagyobb figyelmet természetesen a húsok érdemlik. Ezeket mindig érdemes sütés előtt pálcban érlelni. Pácolni úgy lehet legegyszerűbben, ha olívaolajban ne extra szűz legyen, ízlés szerint fűszereket elkeverünk, és ebben állni hagyjuk a húsokat. 2 vagy 6 órán át is. A halaknak elegendő 1, a zöldségeknek 1/2 óra. A pác összetevői maximum 4 féle fűszerből álljanak, hogy a hús íze érvényesülhessen. A sót mindenképpen hagyjuk ki, mert az leköti a vizet és kiszárítja a húst. Most pedig szóljanak nektek a jó kis folklór zenék. Tavens astetel bachtaleus unto delte jutitume. Legyetek áldottak és szerencsések mindannyian.

0: Sunen Vójasza.
1: 100.3 Rádiódik.
2: 100.3 Rádiódik, romákról nem csak romáknak, tavén szaszti vachtáli romaló szunta délti zsutítumé. Legyetek áldottak és szerencsések mindannyian. Én Sztojk Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel, közte pedig igyekszem minél érdekesebb témákkal jönni belétek, és mivel itt van a nyár, és ilyenkor sokan szeretnek a kertben, a szabad téren tevékenykedni, hétvégente a családdal esetleg medencézni, grillezni, ezért jó grillezési szokásokat nézzünk meg, hogy milyen is a tökéletes grillétel. És itt van pár pác tipp húsonként. A hal, citromlé és reszelt citromhéj, fokhagyma, petrezselyem, chili, rozmarin, kapor, kakukkfű. A sertéshúshoz való pácba ezt kell rakni. Mustár, borecet, szójaszósz, méz, bazsalikom, zsája, őrölt bors. Csirkehúshoz. Méz és mustár, szójaszósz, citrom, fokhagyma, rozmarin, fehér bors. Koriander. A marha húshoz pedig fokhagyma, mustár, bors, babérlevél, kömény, szerecsendió. Praktikus tanácsok. Csak olyan táblán pácoljunk, aminek az anyaga nem lép reakcióba a hússal és a páccal. Tehát ne legyen műanyag, de a rozsdamentes acél vagy az üveg az ideális. Friss húsból sokkal finomabb lesz a grillezett étel, mint fagyasztóból. Kicsit zsírosabb húsok alkalmasak a grillezésre. A sovány hús kiszárad, rágós lesz. Ha mégis ilyet készítünk, csavarjuk körbe szalonnával. A húsételek ne legyenek nagyon vastagok, mert különben nem sülnek át. Ideális az 1-1,5 cm-es vastagság. Füstölt húsárút ne grillezzünk, mert a grillezés folyamán rákkeltő anyagok keletkeznek. Ha fanyársakat használunk, akkor ezeket a sütés előtt legalább fél órával áztassuk vízbe. Sütés előtt néhány órával vegyük ki a hűtőből a húsokat, és szobahőmérsékleten tegyük a rácsra, így szaftosabbak maradnak. Készítsünk minden sütnivalót és eszközt a grill közelébe. A grill rácsot kenjük meg olajjal, vagy dörzsöljük át szalonnával, mielőtt feltesszük a tűzre, és rákerül a hús. Így kevésbé fog rátapadni a grillezett étel, és jobb íze is lesz. És most

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Májusban kissé élénkült a kereslet az ingatlanpiacon a március-áprilisi visszaesés után. A tartósan magas árszint ugyanakkor még mindig visszafogja a vásárlókat, közölte egy nagy hazai ingatlanos cég friss ingatlanpiaci barométere alapján. Májusban közel 9000 lakó ingatlanadásvétel jött létre országosan. A tranzakciószám több mint 9%-kal elmarad az áprilisi és 13,5%-kal a tavaly májusi szint. Ami azt jelenti, hogy a tartósan magas árszint az Otthon Start program támogatásai mellett is visszatartja a vásárlókat, és a piac a megfizethetőség határához ért. A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő. Budapestnek most 37 milliárd, július közepén pedig további 12 milliárd forintot kell befizetnie, mondta. A cél, hogy tartós megoldás szülessen a főváros anyagi helyzetének rendezésére, ezért tárgyalások kezdődnek a fővárosi önkormányzat és a kormány között. Ugyanakkor Magyar Éva hangsúlyozta, a jogszabályban előírt kötelezettségeket teljesíteni kell. Kitért arra is, hogy korábban 8 önkormányzat kapott haladékot, ebből 5 már teljesítette fizetési kötelezettségét és befizette tartozását. Újabb KAF villamossal bővült Budapest korszerű, alacsony padlós járműparkja. A BKK tájékoztatása szerint forgalomba állt a 35. új szerelvény, miután teljesítette a szükséges műszaki vizsgálatokat és próbafutásokat. A jármű annak az 51 darabos KAF flottának a része, amely uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással érkezik Budapestre, több mint 54 milliárd forintos támogatási összeggel. Az új villamosok növelik az utazási komfortot, segítik az akadálymentes közlekedést, és hozzájárulnak a környezetbarát városi közösségi közlekedéshez. A gyártó folyamatosan adja át a járműveket, így a forgalomban lévő alacsony padlós villamosok aránya 40% fölé emelkedett.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik. Közlekedési hírek.
4: Félpályás lezárás nehezíti a haladást a Fillér utcában, a Retek utca közelében, mert javítják a csatornát. A Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert vízvezetéket építenek. Napközben az Árpád-Fejedelem útján, az Üstök utcánál mindkét irányban időszakos sávelhúzás nehezíti a haladást felújítás miatt. A Királyok útján, a Püspökfürdő utcánál lezárták a fél útpályát gázvezeték javítás miatt. A Homoktövis utcában a külső Szilágyi út felé az iskolánál útszűkületre kell számítani, mert vízvezetéket javítanak. Forgalom korlátozásra számítsanak a Községház utcában a Hidegkúti útnál építkezés miatt. Lezárták a Balaton utcát a Honvéd utca és a Szemere utca között felújítás miatt. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek!
2: Időjárás.
4: Hideg fronthoz záporokat, zivatarokat. Ma egy hideg front hatására napközben egyre több felé előfordulhatnak záporok, zivatarok, néhol felhőszakadás, jégeső kíséretében. Sokfelé lesz érénk, erős, néhol viharos a nyugati, északnyugati szél. Kora reggelre 16 fokig csökken a hőmérséklet, a legmagasabb órákban 26 fok körül alakul a maximum. Viszont a záporok, zivatarok hatására hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.

0: Rádió Dick.
1: Vorba, vorbasza.
0: Rólunk, neked.
2: 100.3 Rádió Dick, romákról nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel, közte pedig igyekszem minél érdekesebb témákkal jönni. És az előző órában belekezdtünk abba, hogy hogyan kell grillezni, ugyanis itt van a nyár, és rengetegen ilyenkor szeretnek kerti partit tartani. A legjobb étel ilyenkor pedig a grillezett étel. Na de hogy is kell ezt elkészíteni? Hogyan kell előkészíteni a dolgokat? Milyen tippeket ír nekünk az internet? Ezen végig mentünk az előző órában, ahol folklór zene szólt, ebben az órában pedig már populárisabb slágereket hallgatunk közösen. Na de nézzük tovább a sütést! Nem kell folyamatosan forgatni a húst. A hússzeleteket elég egyszer, amikor a hús a hőtől elfehéredik. Sütés közben ne szurkáljuk, ne nyomkodjuk, mert kiszárad. Lapáttal vagy csipesszel forgassunk rajta. Ha csontos hús sütünk, akkor a csont mellett kisebb vágást ejtve ellenőrizhetjük, hogy a hús átsült-e. Tapintással megállapítható, hogy a hús megsült-e már. A húst a legvastagabb részén nyomjuk meg. Ha már kemény, akkor átsült. A hal húsa átsült. A színe már nem áttetsző. A vörös húsokat mindenképpen pihentessük, alufóliába burkolva a sütést követően.

ilyen, hogy a húsnedvek megfelelően eloszlódjanak. A zöldségeknek elég az alacsonyabb hőfok és a rövidebb idő. Így gyengébb parázson a felső grillrácson süssük. Ha túlsütjük, keserű ízük lehet. Akkor jó, ha a grillrácsok már látszódnak rajtuk. Grillezésre alkalmas zöldségek. Gomba, paprika, cukkini, padlizsán, burgonya, paradicsom, kukorica, hagymafélék. A hagymát héjastól tegyük a nyársra, és csak falatozás előtt tisztítsuk meg. Próbáljuk ki a különböző gyümölcsöket is grillezve. Az alma, körte, barack, banán grillen sütve, majd őrült fehajéjal, vaníliafagylaltal, esetleg mézzel tálalva, csokiba mártva nagyszerű desszert lehet. Túl sok alapanyagot egyszerre ne tegyünk a grillre, mert akkor nem sülni, hanem párolódni fog. A parázsra dobott boróka ág vagy füstölőfa még finomabbá varázsolhatja ételünket. És aztán jön persze a buli után a takarítás. A sütést követően nagyon nagy lángon le kell égetni a rácsot, drótkefével ledörzsölni, majd étolajos papírtörlővel áttörölni. Az utóbbira azért van szükség, mert a kefe által leszedett finom port ezzel távolíthatjuk el. Most pedig szóljanak nektek a dalok, legyetek áldottak és szerencsések mindannyian!

0: most már.
1: Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: A vasútnak újra a technológiai tudás és fejlődés szimbólumává kell válnia. A MÁV-nak pedig az a feladata, hogy ehhez minden támogatást biztosítson, mondta a MÁV vezérigazgatója Budapesten a Magyar Vasúti Személyszállítás kezdetének 180. évfordulója alkalmából tartott sajtóeseményen. Hegyi Zsolt kiemelte, a 19. században a technológiai tudás megosztás és az információ áramlás fogalmát még nem ismerték, mégis hamar eljutott Magyarországra az akkori világ leginnovatívabb gazdaságfejlesztési és mobilitási eszköze, a vasút. Elbocsájtották a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatóját. A fenntartó képviselőjeként visszavonom dr. Szabó Csabának, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatójának vezetői megbízatását, írt a Facebook oldalán Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Az okokról így fogalmazott. A minisztérium részéről bizalomvesztés alakult ki a főigazgató felé azután, hogy a levéltár vezetője a fenntartót megkerülve kezdeményezte az intézmény fenntartói státuszának megváltoztatását. A gombelemek lenyelésének veszélyeire figyelmezteti a szülőket a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, miután egy hétben belül 4 gyermek került be a kórházba nyelőcsövébe szorult gombelem okozta sérülésekkel. Az egészségügyi intézmény tájékoztatása szerint a gyermekek közül 3-nál lehetséges volt az endoszkópos eltávolítás, közülük azonban az egyik gyermek olyan súlyos károsodással érkezett, hogy intenzív osztályos kezelésre és műtüdő támogatásra szorul. A negyedik esetben a sebészek aki műtéti feltárással távolították el az idegen testet. A gombelem lenyelés nem ritka és nem veszélytelen baleset, az esetek száma pedig növekszik.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik. Közlekedési hírek.
4: Félpályás lezárás nehezíti a haladást a Fillér utcában, a Retek utca közelében, mert javítják a csatornát. A Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert vízvezetéket építenek. Napközben az Árpád-Fejedelem útján, az Üstök utcánál mindkét irányban időszakos sávelhúzás nehezíti a haladást felújítás miatt. A Királyok útján, a Püspökfürdő utcánál lezárták a fél útpályát gázvezeték javítás miatt. A Homoktövis utcában a külső Szilágyi út felé az iskolánál útszűkületre kell számítani, mert vízvezetéket javítanak. Forgalom korlátozásra számítsanak a Községház utcában a Hidegkúti útnál építkezés miatt. Lezárták a Balaton utcát a Honvéd utca és a Szemere utca között felújítás miatt. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek!
2: Időjárás.
4: Hideg fronthoz záporokat, zivatarokat. Ma egy hideg front hatására napközben egyre több felé előfordulhatnak záporok, zivatarok, néhol felhőszakadás, jégeső kíséretében. Sokfelé lesz érénk, erős, néhol viharos a nyugati, északnyugati szél. Kora reggelre 16 fokig csökken a hőmérséklet, a legmagasabb órákban 26 fok körül alakul a maximum. Viszont a záporok, zivatarok hatására hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Zsali vója.
2: 100.3 Rádiódik, romákról nem csak romáknak. Én Sztolik Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel, tehát még ebben az órában végig itt vagyok veletek, és igyekszem minél érdekesebb témákat hozni. Turistaként így szúrhatod ki a rossz éttermeket. 5 intő jel, amelyet már az utcáról láthatsz. A rossz étterem választás könnyen tönkreteheti a nyaralást. Szakértők szerint több árulkodó jel is segíthet elkerülni a turista csapdákat. A nyaralás egyik legfontosabb része a helyi gasztronómia felfedezése. Nem mindig könnyű, azonban eldöntheti, melyik étterem kínál valódi helyi ízeket, és melyik építi elsősorban a turistákra. A szlovén hírportál gyűjtötte össze azokat az árulkodó jeleket, amelyek segíthetnek felismerni, melyik éttermeket érdemes messziről elkerülni. Rossz éttermek. Mik az árulkodó jelek? Az utcáról csalogatják be a vendégeket. Intő jel lehet, ha a vendéglátóhely előtt alkalmazottak próbálják agresszíven becsalogatni a járókelőket, kedvezményeket vagy különleges ajánlatokat ígérve. Hasonlóan gyanús lehet, ha a bejáratnál több nyelven kiírt fényképpel teli menü fogadja a turistákat. A legnépszerűbb látványosságok közvetlen közelébe van. Ezek az éttermek gyakran jóval magasabb bérleti díjjal működnek, amit sok esetben az árakban is érvényesíthetnek. A szakértők szerint az igazán autentikus helyeket érdemes a turista központokról néhány utcával távolabb keresni. Túl hosszú az étlap. Ha az étlapon szinte minden megtalálható, a pizzától a tenger gyümölcsein át a hamburgerekig, az arra utalhat, hogy nem friss, szezonális alapanyagokkal dolgoznak. A séfek szerint a rövidebb, célzottabb kínálat gyakran a minőség jele. Csak turisták ülnek az asztaloknál. A vendégekről sokat elárul, ha ugyanis egy étterembe szinte kizárólag turistákat látunk, érdemes gyanakodni. Az autentikus, jó árérték arányú helyeket általában a környéken élők is rendszeresen látogatják. Az édességek is árulkodhatnak. A tökéletes, egyforma szeletekre vágott sajtorták vagy csokoládés desszertek sokszor nem helyben készülnek, hanem külső beszállítástól érkeznek. Ez önmagában nem jelent rossz minőséget, de arra utalhat, hogy az étterem kevésbé épít saját konyhára. A nyaralás során tehát nem csak az étlapot, hanem az étterem környezetét és vendégkörét is érdemes szemügyre venni. Néhány apró jel segíthet abban, hogy valódi helyi élményekkel, ne pedig csalódással gazdagodjunk. Remélem hasznos volt, és mindenkinek nagyon áldott és csodálatos nyarat szeretnék kívánni. Írjátok meg SMS-ben a 0630303030-as telefonszámra, hogy ti hova mentek idén nyáron nyaralni. Legyetek áldottak és szerencsések, szóljanak a dalok!

0: Rádió Dík. Hol a hangunk?
1: 100.3 Rádió Dík, romákról nem csak romáknak. Én Sztolk Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel, közte pedig igyekszem minél érdekesebb témákkal jönni számotokra, ami akár hasznos is lehet. Ilyen például az, hogy aranyszabályok, hogy a nyaralás tényleg pihentető legyen. Bárki, akinek volt már dolga tolakodó munkahelyi e-mailekkel, vagy túlzottan ambíciózus úti tervekkel, tanúsíthatja, hogy bizony akkor a vakációról is haza lehet térni stresszesebben, mint ahogy az ember elindult otthonról. Mutatjuk a szakértők szerint, milyen tényezőket érdemes figyelembe venni az önfelett nyári kapcsolódás érdekében. Új helyeket megismerni, szabadjára engedni a kreativitásunkat, kimenni a szabadba, illetve időt tölteni a családunkkal és a barátainkkal, mind-mind olyan élmény, amely javítja a lelki jóllétet, egyben csökkenti a stresszt, ugyanakkor mindezt nem szabad eleve adottnak venni, amikor nyaralni indulunk. Néhány szabályt érdemes betartani, hogy kikapcsolódást semmi se ronthassa el. Ezáltal valóban képesek legyünk megszabadulni a dolgos hétköznapok felgyülemlett terhétől. Inkább több kisebb kirándulás, mint egy hosszú. Egy-egy utazás pozitív hatása nagyjából egy hónap után már elmúlik, miután hazaérünk belőle. Ha pedig ehhez hozzávesszük, hogy az utazások megtervezése sokszor magánál a kirándulásnál is boldogabbá teheti az embert, akkor bizony érdemes lehet elgondolkodni azon, hogy inkább többször mozduljunk ki otthonról, de rövidebb időre, mint sem egyetlen nagy vakációt tartogassunk a szabad napjainkra az év során. Tanácsoljon nekünk egy pszichológus. Hozzáteszi, ez a megközelítés az egyébként a hétköznapokban nagyon elfoglalt emberek számára is elérhetőbb lehet. Egy hosszúra nyúló nyaralás során például könnyebben előfordulhat, hogy a legalaposabb előre tervezés ellenére is kénytelenek leszünk beszállni egy kihagyhatatlan munkahelyi meetingbe vagy konferencia hívásba. A rövid utakat könnyebb úgy szervezni, hogy közben semmi se zökkentsen ki az élményből, amelyet kínálnak. Átmenetileg kapcsold ki a telefonodat. Nyilván modern világunkban ez nehéz, de igenis érdemes a nyaralás alatt olyan mélyen eldugni a telefont a táskába, amennyire csak lehet. Ha kell, inkább kapcsolj ki rajta minden értesítést, amely a munkához vagy a közösségi médiához fűződik. Úgy gondolom, elszakadni a közösségi médiától általánosságban elég nehéz. Ugyanakkor a hírek állandó pörgetése könnyen szorongást válthat ki az emberekből. Mutat rá a pszichológus. Hozzáteszi, ha valaki különösen nehezen tudja letenni a telefont a kezéből, akkor érdemes lehet eleve olyan utat, célt választani, ahol korlátozott az internet hozzáférés. Remek választás lehet például a sátoros kempingezés a természetben. Most pedig szóljanak nektek a dalok, és folytatni fogjuk még egy szegmensben, itt leszek veletek, hiszen egészen délig hozom nektek a legnagyobb slágereket, tehát ebben az órában tartsatok velem.

0: valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztolk Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel, közte pedig igyekszem minél érdekesebb témákkal jönni, és talán ez hasznos is, amiben most belekezdtünk téma. Ugyanis a nyaralásról van szó, hogy hogyan tudjuk elkerülni azt, hogy ne legyünk ott stresszesek, és valóban pihenni tudjunk, ne az otthoni gondokkal, a munkával foglalkozzunk, és hogy tudjuk elkerülni azt, hogy esetleg belekerüljünk egy kihagyhatatlan meetingbe a munkahelyünkön, vagy egy konferencia hívásban. Tervezni jó, de csak mértékkel. Nem szerencsés, ha túl zsúfolt programokat állítunk össze a nyaralásra. De épp úgy, az sem jó, ha teljesen tervek nélkül indulunk el otthonról. Véli fel egy iroda, aki ezzel foglalkozik. Nyilván érezhetünk késztetést arra, hogy majd helyben kitaláljuk, mit csináljuk. Az üres napirenddel szembesülve azonban végül könnyen azon kaphatjuk magunkat, hogy csak a telefonunkat nézegetjük. A pszichológus szerint ökölszabályként megállhatja a helyét, hogy minden egyes napunkat csak félig táblázzuk be tervekkel a vakáció idejére. Érdemes továbbá előre összeállítani egy listát azokról az éttermekről, amelyeket szeretnénk kipróbálni, hogy ne a szálláson kelljen az utolsó pillanatban stresszelni, a telefonunkat böngészni a neten gyűjtő adatokkal az ebéd ideális helyszíne után kutatva. Tényleg mindent le kell fotózni? A pszichológus arra is kitér az interjújában, hogy noha nehéz lehet ellenállni annak, hogy szó szerint mindent megörökítsünk fényképen az utazás alatt, néha mégis érdemes inkább a táskába hagyni a kamerát, telefont és szimplán csak élvezni a pillanatot. Úgy látom már-már szokássá vált, hogy az utazásaink a közösségi médiás megosztásainkon keresztül éljük meg, mint sem ott helyben a pillanatot. A pszichológus szerint egyetért azzal, hogy mindegy milyen tevékenységet űzünk éppen, fontos, hogy jelen legyünk benne, és ne járjon a fejünkbe, hogy hogyan lőhetnénk róla egy jó képet az Instagramra. Ha teszel egy sétát valahol, akkor csak sétál. Ha éppen felfedezel egy ismeretlen helyet, akkor csupán tedd ezt, javasolja a pszichológus. Dolgozz előre! Kontraproduktívnak hangozhat, amikor arról van szó, hogy meg szeretnénk szabadulni a munka okozta stressztől. Érdemes lehet a nyaralás megkezdése előtt kicsit többet dolgozni. Ellenkező esetben könnyen azzal szembesülhetünk, hogy a vakációból visszatérve hirtelen azt sem tudjuk majd, hova kapjunk, annyi feladat szakad ránk. Ennek pedig megvan a veszélye, hogy azonnal szerte is foszlik miatta a korábbi pihenés minden pozitívuma, az újabb mókuskerékbe találjuk magunkat. A nyaralásra is rá kell készülni. Sokak számára álomnyaralásnak hangzik, amikor ki tudnak venni egy-két hét szabadságot egyben. Hogy az első naptól az utolsóig csak a Balatonon vagy horvát tenger partján napozzanak. Valójában azonban sokkal célra vezetőbb, ha hagyunk magunknak legalább egy-egy napot a regenerálódásra, mielőtt elutaznánk, majd mielőtt visszatérnénk a munkába. Ha a vakáció részében arról szól, hogy a pihenésre van szükséged, akkor pufferként csak egy nap meghagyása lehetőséget teremt arra, hogy a nyaralás során valóban fel tud töltődni, hangsúlyozza a Nemsted. Preston pedig azt is hozzáteszi ehhez, hogy egy otthon szabadnapot beiktassunk, különösen hasznos olyankor, amikor távolabbra utazunk. És így számolnunk kell a jetlag problémájával is. Nem mindegy, kikkel utazol el. Nyaralni, utazni mindenképpen örömteli élmény, bárkivel osszuk meg, igaz? Nos, a pszichológus szerint egy 2011-ben megjelent holland tanulmány arra a megállapításra jutott, hogy a társaság nagyban meghatározza, mennyire élvezzük majd a kirándulást. Ebben a kutatásban például a résztvevők nem csak barátokkal, párjukkal, rokonaikkal szeretnek jobban vakációzni, mint a kollégáikkal, de még egyedül egymagukban is. Mindenben részben közrejátszik, hogy igazán csak azokkal tudnak számukra megfelelő programokat szervezni, akikkel közös az érdeklődésük. Ellenkező esetben sok belső konfliktus forrása lehet a szabadidő beosztásának mikéntje. Éppen ezért nagyon gondosan meg kell válogatni, hogy kiket fogadunk el utitásként, hogy a kikapcsolódás tényleg pihentető lehessen. Most pedig szóljanak nektek a dalok, és én ezekkel a dalokkal búcsúzom tőletek a mai nap folyamán. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok. Csodálatos vasárnap délutánt kívánok mindenkinek. A jó Isten áldjon meg titeket erőben, egészségben. Dave Lessa, sziasztok! Stolk Armando!

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Országosan megállt az albérletárak emelkedése. Veszprémben azonban továbbra is mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki kiadó lakást keres, írja veol.hu. A KSH és az ingatlan.com lakbérindexe szerint májusban országosan nem változtak a bérleti díjak az előző hónaphoz képest, Budapesten pedig minimális 0,2%-os csökkenést mértek. Éves összevetésben ugyanakkor még mindig drágulás látszik. Országosan 5,6% a fővárosban, 4,9%-kal emelkedtek az árak. Veszprém továbbra is az egyik legdrágább vidéki albérletpiac, ahol a június elejé kínálat alapján egy kiadó lakás medián bérleti díja havi 195 000 forint. Átadták az Év kerékpárútja díjat. Az Év kerékpárútja címért indított szavazás lényege, hogy folyamatosan felhívják a figyelmet az országban meglévő bringa utakra, és visszategyék a kerékpározást oda, ahová való, a hétköznapi életünkbe. Hangoztatta a Rákospatak menti kerékpárút táblaavató ünnepségén Karácsony Gergely a 17. kerületben. Az immár 7. alkalommal az Aktív Magyarország programban meghirdetett Év kerékpárútja szavazást idén a Zalavár megyei Szent Péterfölde kör és a budapesti Rákospatak menti kerékpárút nyerte el. Ahogy a főpolgármester a rendezvényen fogalmazott, a Rákospatakot minden arra teremtette, hogy egy nagyon jó bringázható út legyen. Forgalmas nyári szezonra készül a Budapest Airport az idén, és hangsúlyozta a Budapest Airport vezérigazgatója háttérbeszélgetésen Budapesten. Felidézte, 2025-ben a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren 19,6 millió utast szolgáltak ki, 2 millióval többet az előző évinél. A megnövekedett forgalmat zökkenőmentesen bonyolították le. Tavaly a nyári hónapokban, júniusban, júliusban és augusztusban mintegy 5,5 millió utas fordult meg a budapesti reptéren, az idén növekvő forgalommal számolnak.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Húzd rá cigány a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk most a rádióba, egy reggelig szól nektek a diklóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

egyet ruhajra. Ha nincs benne, de majd lesz benne, jön a szuper, majd lesz vele egyet ruhajra. Ha nincs benne, de majd lesz benne, jön a szuper, majd lesz vele.

benne, de majd lesz benne. Jön a feleségem, majd tedd vele egy majdra. Ha nincs benne, de majd lesz benne. Jön a feleségem, majd tedd vele.

mulatok, csak azért is mulatok, csak azért is bemegyek a csárdába. Mulatok, mulatok, csak azért is húzatom, a fülembe húzatom a cigánnyal. Úgy se voltam sose jó a világnak, szerető is más kellett a babámnak. Mulatok, mulatok, csak azért is húzatom, akkor is, ha nem tetszik a világnak. Úgy se voltam sose

0: volt a Húsdrát cigány.
1: A következő szombaton délben ismét jelentkezünk.
0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánságshow. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
2: Májusban kissé élénkült a kereslet az ingatlanpiacon a március-áprilisi visszaesés után. A tartósan magas árszint ugyanakkor még mindig visszafogja a vásárlókat, közölte egy nagy hazai ingatlanos cég friss ingatlanpiaci barométere alapján. Májusban közel 9000 lakó ingatlanadásvétel jött létre országosan. A tranzakciószám több mint 9%-kal elmarad az áprilisi, és 13,5%-kal a tavaly májusi szint től, ami azt jelenti, hogy a tartósan magas árszint az Otthonstart program támogatásai mellett is visszatartja a vásárlókat, és a piac a megfizethetőség határához ért. A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő. Budapestnek most 37 milliárd, július közepén pedig további 12 milliárd forintot kell befizetnie, mondta. A cél, hogy tartós megoldás szülessen a főváros anyagi helyzetének rendezésére, ezért tárgyalások kezdődnek a fővárosi önkormányzat és a kormány között. Ugyanakkor Magyar Éva hangsúlyozta, a jogszabályban előírt kötelezettségeket teljesíteni kell. Kitért arra is, hogy korábban 8 önkormányzat kapott haladékot, ebből 5 már teljesítette fizetési kötelezettségét és befizette tartozását. Újabb KAF villamossal bővült Budapest korszerű, alacsony padlós járműparkja. A BKK tájékoztatása szerint forgalomba állt a 35. új szerelvény, miután teljesítette a szükséges műszaki vizsgálatokat és próbafutásokat. A jármű annak az 51 darabos KAF flottának a része, amely uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással érkezik Budapestre, több mint 54 milliárd forintos támogatási összeggel. Az új villamosok növelik az utazási komfortot, segítik az akadálymentes közlekedést, és hozzájárulnak a környezetbarát városi közösségi közlekedéshez. A gyártó folyamatosan adja át a járműveket, így a forgalomban lévő alacsony padlós villamosok aránya 40% fölé emelkedett.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. Időjárás.
3: Ma friss, szeles és záporokkal, zivatarokkal tarkított időjárásra kell számítani egy átvonuló hidegfront miatt. A csúcshőmérséklet 24 fok körül alakul majd, de a záporok környezetében hirtelen több fokkal lehűlhet a levegő. Azonban jövő héten érkezik a kánikula, délután már csökken a felhőzet, kisüt a nap, és megnyugszik az időjárás, éjszakára pedig 15 fokig hűl a levegő. Szép napot kívánok mindenkinek!
1: Időjárás.
3: Ma friss, szeles és záporokkal, zivatarokkal tarkított időjárásra kell számítani egy átvonuló hidegfront miatt. A csúcshőmérséklet 24 fok körül alakul majd, de a záporok környezetében hirtelen több fokkal lehűlhet a levegő. Azonban jövő héten érkezik a kánikula, délután már csökken a felhőzet, kisüt a nap, és megnyugszik az időjárás, éjszakára pedig 15 fokig hűl a levegő. Szép napot kívánok mindenkinek!
1: Közlekedési hírek.
3: A Gyömrői úton a Csévéző utcai kereszteződés előtt a városcentrum felé vezető oldalon burkolatjavítások miatt időszakos sávlezárások lassítják a Ferihegyi repülőtér felől érkező forgalmat. A Könyves-Kálmán körúton Soroksári út, Gubacsi út feletti hidaknál készüljenek, hogy hamarosan indul egy komolyabb 4 hetes korlátozás a Rákóczi hídról a Könyves-Kálmán körút felé vezető főpályán, dilatációs szerkezeteket cserélnek a hidakon, ami sávlezárásokkal és jelentős torlódásokkal fog járni a déli szektorban. Balesetmentes közlekedést.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
4: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a Dickóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
0: Rádió Dick.
5: 100.3 Rádió Dick, romákról nem csak romáknak. Vasárnap van, sziasztok, drága rádiódikesek, remélem, hogy rengeteg pihenéssel telik ez a hétvégétek is. Én tényleg mindenkit mindig arra buzdítok, hogy kérlek titeket, hogy pihenjetek és érezzétek jól magatokat a családotokkal. Ha éppen nem esik az eső, akkor pedig tessék menni a szabadba, beszívni a D-vitamint, tudjátok, ez nagyon-nagyon fontos. Nagyon köszönöm, hogy itt vagytok. Ebben az órában nagyon szuper előadóktól hoztam nektek dalokat, nagyon jó dalokat, amiket tudom, hogy szerettek, és köszönöm, hogy itt vagytok velem.

0: Dikom.
1: 100.3 Rádió Dik.
0: Utazz a Dik Rádióval.
2: Minden egyes nap veled egy áldás. Nem tudom megköszönni én azt, hogy vagy nekem.

0: Rádiódik.
1: Ez itt a Rádiódik. Sziasztok, Patai Anna vagyok, és gyakorlatilag azért jöttem, hogy elmondjam nektek, hogy megnézzük, hogy mi újság az utakon. Friss közlekedési híreket várok a 0630-30-30-30-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: Ma friss, szeles és záporokkal, zivatarokkal tarkított időjárásra kell számítani egy átvonuló hidegfront miatt. A csúcshőmérséklet 24 fok körül alakul majd, de a záporok környezetében hirtelen több fokkal lehűlhet a levegő. Azonban jövő héten érkezik a kánikula, délután már csökken a felhőzet, kisüt a nap, és megnyugszik az időjárás, éjszakára pedig 15 fokig hűl a levegő. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Időjárás.
2: Ma friss, szeles és záporokkal, zivatarokkal tarkított időjárásra kell számítani egy átvonuló hidegfront miatt. A csúcshőmérséklet 24 fok körül alakul majd, de a záporok környezetében hirtelen több fokkal lehűlhet a levegő. Azonban jövő héten érkezik a kánikula, délután már csökken a felhőzet, kisüt a nap, és megnyugszik az időjárás, éjszakára pedig 15 fokig hűl a levegő. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
2: A Gyömrői úton a Csévéző utcai kereszteződés előtt a városcentrum felé vezető oldalon burkolatjavítások miatt időszakos sávlezárások lassítják a Ferihegyi repülőtér felől érkező forgalmat. A Könyves-Kálmán körúton Soroksári út, Gubacsi út feletti hidaknál készüljenek, hogy hamarosan indul egy komolyabb 4 hetes korlátozás a Rákóczi hídról a Könyves-Kálmán körút felé vezető főpályán, dilatációs szerkezeteket cserélnek a hidakon, ami sávlezárásokkal és jelentős torlódásokkal fog járni a déli szektorban. Balesetmentes közlekedést!

0: ez itt a Rádió Dík. Ciao, sziasztok, Patai Anna vagyok, és az a helyzet, hogy le kell zárnom az órát. Ebben az órában búcsúzom, viszont a következő órát is együtt töltjük majd jó zenékkel, jó hangulattal, és persze nagyon-nagyon fontos, a leges legjobb dalukkal.
1: Rádió Dík.
2: Vorba, vorbasza.
1: Rólunk, nek

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: A vasútnak újra a technológiai tudás és fejlődés szimbólumává kell válnia. A MÁV-nak pedig az a feladata, hogy ehhez minden támogatást biztosítson, mondta a MÁV vezérigazgatója Budapesten a Magyar Vasúti Személyszállítás kezdetének 180. évfordulója alkalmából tartott sajtóeseményen. Hegyi Zsolt kiemelte, a 19. században a technológiai tudás megosztás és az információ áramlás fogalmát még nem ismerték, mégis hamar eljutott Magyarországra az akkori világ leginnovatívabb gazdaságfejlesztési és mobilitási eszköze, a vasút. Elbocsájtották a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatóját. A fenntartó képviselőjeként visszavonom dr. Szabó Csabának, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatójának vezetői megbízatását, írt a Facebook oldalán Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Az okokról így fogalmazott. A minisztérium részéről bizalomvesztés alakult ki a főigazgató felé azután, hogy a levéltár vezetője a fenntartót megkerülve kezdeményezte az intézmény fenntartói státuszának megváltoztatását. A gombelemek lenyelésének veszélyeire figyelmezteti a szülőket a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, miután egy hétben belül 4 gyermek került be a kórházba nyelőcsövébe szorult gombelem okozta sérülésekkel. Az egészségügyi intézmény tájékoztatása szerint a gyermekek közül 3-nál lehetséges volt az endoszkópos eltávolítás, közülük azonban az egyik gyermek olyan súlyos károsodással érkezett, hogy intenzív osztályos kezelésre és műtüdő támogatásra szorul. A negyedik esetben a sebészek nyaki műtéti feltárással távolították el az idegen testet. A gombelem lenyelés nem ritka és nem veszélytelen baleset, az esetek száma pedig növekszik.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. Időjárás.
2: Ma friss, szeles és záporokkal, zivatarokkal tarkított időjárásra kell számítani egy átvonuló hidegfront miatt. A csúcshőmérséklet 24 fok körül alakul majd, de a záporok környezetében hirtelen több fokkal lehűlhet a levegő. Azonban jövő héten érkezik a kánikula, délután már csökken a felhőzet, kisüt a nap, és megnyugszik az időjárás, éjszakára pedig 15 fokig hűl a levegő. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Időjárás.
2: Ma friss, szeles és záporokkal, zivatarokkal tarkított időjárásra kell számítani egy átvonuló hidegfront miatt. A csúcshőmérséklet 24 fok körül alakul majd, de a záporok környezetében hirtelen több fokkal lehűlhet a levegő. Azonban jövő héten érkezik a kánikula, délután már csökken a felhőzet, kisüt a nap, és megnyugszik az időjárás, éjszakára pedig 15 fokig hűl a levegő. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
2: A Gyömrői úton a Csévéző utcai kereszteződés előtt a városcentrum felé vezető oldalon burkolatjavítások miatt időszakos sávlezárások lassítják a Ferihegyi repülőtér felől érkező forgalmat. A Könyves-Kálmán körúton Soroksári út, Gubacsi út feletti hidaknál készüljenek, hogy hamarosan indul egy komolyabb 4 hetes korlátozás a Rákóczi hídról a Könyves-Kálmán körút felé vezető főpályán, dilatációs szerkezeteket cserélnek a hidakon, ami sávlezárásokkal és jelentős torlódásokkal fog járni a déli szektorban. Balesetmentes közlekedést.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
4: Ez itt a 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak. Nagyon szép napot kívánok mindenkinek továbbra is. Éppen a 100.3 Rádió Diket hallgatod, és azért vagyok ennyire boldog, mert nem csak a rádióban hallgathatsz bennünket, hanem online is. Hogyha esetleg tervezel Budapesten kívülre menni, akár egy szabadtéri programot szervezel, akkor bizony online is hallgathatsz minket továbbra is. Tehát nem csak Budapesten belül, mondjuk autóban, hanem a telefonodról is el tudod indítani a mi kis rádiónkat, és bizony tudod hallgatni. Szerintem ez egy csodás dolog. Mindezt a Dik Media oldalán megtaláljátok, és élőben tudtok bennünket követni. Ezt ne felejtsétek el átadni a barátoknak, ismerősöknek, családnak, aki szereti hallgatni a 100.3 Rádió Diket. Én pedig szeretem játszani a jó dalokat itt a Rádió Diken, úgyhogy érdemes lesz velem tartani.

0: Ez itt a Rádió X 100.3 továbbra is, én pedig még mindig Patai Anna vagyok, és azonnal jönnek a hírek. Ha van bármilyen közlekedési infód, amit én nem mondtam be, akkor 0630 30 30 100-as a telefonszámunk, úgyhogy jöhetnek az infók. Köszönöm!
1: Időjárás.
2: Ma friss, szeles és záporokkal, zivatarokkal tarkított időjárásra kell számítani egy átvonuló hidegfront miatt. A csúcshőmérséklet 24 fok körül alakul majd, de a záporok környezetében hirtelen több fokkal lehűlhet a levegő. Azonban jövő héten érkezik a kánikula, délután már csökken a felhőzet, kisüt a nap, és megnyugszik az időjárás, éjszakára pedig 15 fokig hűl a levegő. Szép napot kívánok mindenkinek!
1: Időjárás.
2: Ma friss, szeles és záporokkal, zivatarokkal tarkított időjárásra kell számítani egy átvonuló hidegfront miatt. A csúcshőmérséklet 24 fok körül alakul majd, de a záporok környezetében hirtelen több fokkal lehűlhet a levegő. Azonban jövő héten érkezik a kánikula, délután már csökken a felhőzet, kisüt a nap, és megnyugszik az időjárás, éjszakára pedig 15 fokig hűl a levegő. Szép napot kívánok mindenkinek!
1: Közlekedési hírek.
2: A Gyömrői úton a Csévéző utcai kereszteződés előtt a városcentrum felé vezető oldalon burkolatjavítások miatt időszakos sávlezárások lassítják a Ferihegyi repülőtér felől érkező forgalmat. A Könyves-Kálmán körúton Soroksári út, Gubacsi út feletti hidaknál készüljenek, hogy hamarosan indul egy komolyabb 4 hetes korlátozás a Rákóczi hídról a Könyves-Kálmán körút felé vezető főpályán, dilatációs szerkezeteket cserélnek a hidakon, ami sávlezárásokkal és jelentős torlódásokkal fog járni a déli szektorban. Balesetmentes közlekedést!

0: Minden, ami rólunk szól. Ez a Rádió Dik.
1: Sziasztok, ez itt a Rádió Dik, még mindig, és csak egy gyors órazárásra jöttem hozzátok, mert hogy a következő órában is itt leszek veletek, természetesen, sőt nem csak a következő órában, hanem egészen 18 óráig veletek tartok majd, úgyhogy ti is legyetek velem, és remélem, hogy majd szeretitek azokat a dalokat, amikkel készülök nektek. Na, lezárom az órát, a következő órában találkozunk.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Országosan megállt az albérletárak emelkedése, Veszprémben azonban továbbra is mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki kiadó lakást keres, írja a veol.hu. A KSH és az ingatlan.com lakbérindexe szerint májusban országosan nem változtak a bérleti díjak az előző hónaphoz képest, Budapesten pedig minimális 0,2%-os csökkenést mértek. Éves összevetésben ugyanakkor még mindig drágulás látszik. Országosan 5,6% a fővárosban, 4,9%-kal emelkedtek az árak. Veszprém továbbra is az egyik legdrágább vidéki albérlet piac, ahol a június elejé kínálat alapján egy kiadó lakás medián bérleti díja havi 195 000 forint. Átadták az Év kerékpárútja díjat. Az Év kerékpárútja címért indított szavazás lényege, hogy folyamatosan felhívják a figyelmet az országban meglévő bringa utakra, és visszategyék a kerékpározást oda, ahová való, a hétköznapi életünkbe. Hangoztatta a Rákospatak menti kerékpárút táblaavató ünnepségén Karácsony Gergely a 17. kerületben. Az immár 7. alkalommal az Aktív Magyarország programban megkérdetett Év kerékpárútja szavazást idén a Zalavár megyei Szent Péterfölde kör és a budapesti Rákospatak menti kerékpárút nyerte el. Ahogy a főpolgármester a rendezvényen fogalmazott, a Rákospatakot minden arra teremtette, hogy egy nagyon jó bringázható út legyen. Forgalmas nyári szezonra készül a Budapest Airport az idén, és hangsúlyozta a Budapest Airport vezérigazgatója háttérbeszélgetésen Budapesten. Felidézte, 2025-ben a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren 19,6 millió utast szolgáltak ki, 2 millióval többet az előző évinél, a megnövekedett forgalmat zökkenőmentesen bonyolították le. Tavaly a nyári hónapokban, júniusban, júliusban és augusztusban mintegy 5,5 millió utas fordult meg a budapesti reptéren, az idén növekvő forgalommal számolnak.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. Időjárás.
2: Ma friss, szeles és záporokkal, zivatarokkal tarkított időjárásra kell számítani egy átvonuló hidegfront miatt. A csúcshőmérséklet 24 fok körül alakul majd, de a záporok környezetében hirtelen több fokkal lehűlhet a levegő. Azonban jövő héten érkezik a kánikula, délután már csökken a felhőzet, kisüt a nap, és megnyugszik az időjárás, éjszakára pedig 15 fokig hűl a levegő. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Időjárás.
2: Ma friss, szeles és záporokkal, zivatarokkal tarkított időjárásra kell számítani egy átvonuló hidegfront miatt. A csúcshőmérséklet 24 fok körül alakul majd, de a záporok környezetében hirtelen több fokkal lehűlhet a levegő. Azonban jövő héten érkezik a kánikula, délután már csökken a felhőzet, kisüt a nap, és megnyugszik az időjárás, éjszakára pedig 15 fokig hűl a levegő. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
2: A Gyömrői úton a Csévéző utcai kereszteződés előtt a városcentrum felé vezető oldalon burkolatjavítások miatt időszakos sávlezárások lassítják a Ferihegyi repülőtér felől érkező forgalmat. A Könyves Kálmán körúton Soroksári út, Gubacsi út feletti hidaknál készüljenek, hogy hamarosan indul egy komolyabb 4 hetes korlátozás a Rákóczi hídról a Könyves Kálmán körút felé vezető főpályán, dilatációs szerkezeteket cserélnek a hidakon, ami sávlezárásokkal és jelentős torlódásokkal fog járni a déli szektorban. Balesetmentes közlekedést.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dickóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
4: Sziasztok, ez itt a Rádió Dick, én a mikrofon mögött Patai Anna vagyok, és nagyon nagy mosollyal vártalak benneteket. Szerintem a hétvége az igazán a pihenésről szól, a kikapcsolódásról. Arról, hogy a családunkkal legyünk, és tényleg jól érezzük magunkat, én pedig 100%-ig szeretnék ezt hozzájárulni a jó zenékkel és a jó hangulattal, úgyhogy nem is húzom tovább az időt, csapjunk bele!

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Itt a Rádiódik 100.3, Patai Anna vagyok. Sziasztok! Szép napot! Nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt vagy velem. Azonnal megnézzük, hogy milyen időre számíthatunk még a mai délutánon is, mert hogy egyébként óránként változik az időjárás, de mi mindenre is felkészülünk közösen. Na meg persze csekkoljuk az utakat, az infókat, úgyhogy köszönöm, ha eddig is küldtél információkat. Természetesen hozom.
0: Időjárás.
2: Ma friss, szeles és záporokkal, zivatarokkal tarkított időjárásra kell számítani egy átvonuló hidegfront miatt. A csúcshőmérséklet 24 fok körül alakul majd, de a záporok környezetében hirtelen több fokkal lehűlhet a levegő. Azonban jövő héten érkezik a kánikula, délután már csökken a felhőzet, kisüt a nap, és megnyugszik az időjárás, éjszakára pedig 15 fokig hűl a levegő. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Időjárás.
2: Ma friss, szeles és záporokkal, zivatarokkal tarkított időjárásra kell számítani egy átvonuló hidegfront miatt. A csúcshőmérséklet 24 fok körül alakul majd, de a záporok környezetében hirtelen több fokkal lehűlhet a levegő. Azonban jövő héten érkezik a kánikula, délután már csökken a felhőzet, kisüt a nap, és megnyugszik az időjárás, éjszakára pedig 15 fokig hűl a levegő. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
2: A Gyömrői úton a Csévéző utcai kereszteződés előtt a városcentrum felé vezető oldalon burkolatjavítások miatt időszakos sávlezárások lassítják a Ferihegyi repülőtér felől érkező forgalmat. A Könyves-Kálmán körúton Soroksári út, Gubacsi út feletti hidaknál készüljenek, hogy hamarosan indul egy komolyabb 4 hetes korlátozás a Rákóczi hídról a Könyves-Kálmán körút felé vezető főpályán, dilatációs szerkezeteket cserélnek a hidakon, ami sávlezárásokkal és jelentős torlódásokkal fog járni a déli szektorban. Balesetmentes közlekedést!

0: 100.3 Rádiódik.
1: Mindenképpen az.
0: Rólunk, neked.
2: Hello, hello, Rádiódik hallgató, én Patai Anna vagyok, és lezárom az órát, ez egy nagyon gyors búcsú lesz, a következő órában pedig kifejezetten a roma hírekkel foglalkozunk, majd érdemes lesz velem tartani.

0: imit, munk, mur, bimbunk, tunk, babat, boot, babat, boot, babat, bimbunk, babadabat, boodabadabat, boodabadabat, boodabadabat.
1: Who's hit that ice cold, my shelf there for that white gold, this one for them good girls, them good girls.
2: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
3: Májusban kissé élénkült a kereslet az ingatlanpiacon a március-áprilisi visszaesés után. A tartósan magas árszint ugyanakkor még mindig visszafogja a vásárlókat, közölte egy nagy hazai ingatlanos cég friss ingatlanpiaci barométere alapján. Májusban közel 9000 lakó ingatlanadásvétel jött létre országosan. A tranzakciószám több mint 9%-kal elmarad az áprilisi és 13,5%-kal a tavaly májusi szintű. Ami azt jelenti, hogy a tartósan magas árszint az Otthonstart program támogatásai mellett is visszatartja a vásárlókat, és a piac a megfizethetőség határához ért. A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő. Budapestnek most 37 milliárd, július közepén pedig további 12 milliárd forintot kell befizetnie, mondta. A cél, hogy tartós megoldást szülessen a főváros anyagi helyzetének rendezésére, ezért tárgyalások kezdődnek a fővárosi önkormányzat és a kormány között. Ugyanakkor Magyar Éva hangsúlyozta, a jogszabályban előírt kötelezettségeket teljesíteni kell. Kitért arra is, hogy korábban 8 önkormányzat kapott haladékot, ebből 5 már teljesítette fizetési kötelezettségét és befizette tartozását. Újabb KAF villamossal bővült Budapest korszerű, alacsony padlós járműparkja. A BKK tájékoztatása szerint forgalomba állt a 35. új szerelvény, miután teljesítette a szükséges műszaki vizsgálatokat és próbafutásokat. A jármű annak az 51 darabos KAF flottának a része, amely uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással érkezik Budapestre, több mint 54 milliárd forintos támogatási összeggel. Az új villamosok növelik az utazási komfortot, segítik az akadálymentes közlekedést, és hozzájárulnak a környezetbarát városi közösségi közlekedéshez. A gyártó folyamatosan adja át a járműveket, így a forgalomban lévő alacsony padlós villamosok aránya 40% fölé emelkedett.
2: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. Időjárás.
4: Ma friss, szeles és záporokkal, zivatarokkal tarkított időjárásra kell számítani egy átvonuló hidegfront miatt. A csúcshőmérséklet 24 fok körül alakul majd, de a záporok környezetében hirtelen több fokkal lehűlhet a levegő. Azonban jövő héten érkezik a kánikula, délután már csökken a felhőzet, kisüt a nap, és megnyugszik az időjárás, éjszakára pedig 15 fokig hűl a levegő. Szép napot kívánok mindenkinek!
2: Időjárás.
4: Ma friss, szeles és záporokkal, zivatarokkal tarkított időjárásra kell számítani egy átvonuló hidegfront miatt. A csúcshőmérséklet 24 fok körül alakul majd, de a záporok környezetében hirtelen több fokkal lehűlhet a levegő. Azonban jövő héten érkezik a kánikula, délután már csökken a felhőzet, kisüt a nap, és megnyugszik az időjárás, éjszakára pedig 15 fokig hűl a levegő. Szép napot kívánok mindenkinek!
2: Közlekedési hírek.
4: A Gyömrői úton a Csévéző utcai kereszteződés előtt a városcentrum felé vezető oldalon burkolatjavítások miatt időszakos sávlezárások lassítják a Ferihegyi repülőtér felől érkező forgalmat. A Könyves-Kálmán körúton Soroksári út, Gubacsi út feletti hidaknál készüljenek, hogy hamarosan indul egy komolyabb 4 hetes korlátozás a Rákóczi hídról a Könyves-Kálmán körút felé vezető főpályán, dilatációs szerkezeteket cserélnek a hidakon, ami sávlezárásokkal és jelentős torlódásokkal fog járni a déli szektorban. Balesetmentes közlekedést.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
2: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
6: Hello, az itt a Rádió Dik 100.3. Sziasztok, Patai Anna vagyok, és lezárom az órát. A következő óra kifejezetten a roma hírekről fog szólni. Szerintem nagyon izgalmas lesz. Azt gondolom, hogy nagyon fontos értéket képvisel ez az óra is, úgyhogy kérlek benneteket, hogy tartsatok majd velem, a köztes időt pedig nagyon jó kis dalokkal fogjuk felpörgetni. Úgyhogy jó lesz a Rádió Dikkel tartani a következő órában is. Én mindenképp itt leszek, és remélem, hogy rátok is számíthatok majd.

0: amelyeket mi szeretünk.
1: 100.3 Rádiódik. Romákról nem csak romáknak.
2: Ez itt a Rádiódik 100.3, Patai Anna vagyok, és megígértem, hogy elindítom nektek a szuper roma híreket, úgyhogy most érkeznek azok a híres nevezetes roma hírek, aztán pedig pörgetjük tovább a dalokat, és majd még egy búcsúra visszatérek hozzátok ebben az órában. Országos roma zarándoklat Mátraverebély-Szentkúton. Mert hisz a te néped és tulajdonod kivezetted Egyiptomból, a vaskuhóból. 2026. július 4-én 9-kor kezdődik az országos roma zarándoklat a Mátraverebély-Szentkúti nemzeti kegyhelyen. Az eseményen Székely János püspök atya, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz a Szent Mise főszónoka. A zarándoklat során Kós Ede egri főegyházmegyés atya tanítását hallgatjuk, tanúságtételek és egyéb hagyományos programok mellett. Délelőtt 9 óra 30-tól dicsőítéssel veszi kezdetét az esemény a központi kültéri oltárnál. Ezután Kós Ede egri cigánypasztorációs referens atya tanítását és elmélkedését hallgatjuk 10 órától. A tanítást tanúságtételek követelik, illetve lesz gyónási lehetőség is. A 11 órakor kezdődő Szent Mise főcelebránsa és szónoka Székely János püspök atya lesz. Az idei év szentírási mottójához kapcsolódva a bűnöktől és függőségektől való szabadulás lesz a központban. 9 óra 30-tól 12:30-ig a gyermekek kézműves foglalkozáson vehetnek részt. Ahogy az hagyománnyá vált, ebéd után a résztvevő zarándok csoportok rövid, 5-8 perces rövid műsorát tekinthetjük meg. A nyári országos roma zarándoklat 2003 óta évről évre nagy érdeklődés övezi, ez alatt Mátraverebély-Szentkút kegyhelye vált állandó helyszínné. Az ország mintegy 30 településéről érkeznek a hívők csoportosan és egyénileg egyaránt. A zarándoklat a roma vallásosság és spiritualitás hagyományos megnyilvánulása. Két nemzeti kegyhelyünkön, Mátraverebély-Szentkúton és Máriapócson, illetve Csatka-Szentkúton egyaránt nagy hagyománya van a roma zarándoklatoknak és búcsúknak. Sokan arról számolnak be, hogy a zarándoklat nem csupán a kultúra része, de személyesen és közösségileg is megélt hit megújításának eszközét és lehetőségét hordozza. A zarándoklatot a Boldog Szeferino Intézet, az MKPK cigánypasztorációért felelős lelkiségi háttérintézménye szervezi. A magyarországi romák vallási és kulturális életében kiemelkedő szerepet tölt be a Mátraverebély-Szentkút nemzeti kegyhely, kegyhelyen megrendezett roma zarándoklat. Ez az esemény nem csupán egy vallási alkalom, hanem a közösségi összetartozás, az identitás megőrzés és a lelki megújulás fontos szintere is. A zarándoklat évről évre több ezer roma hívőt vonz Magyarország különböző részeiről, valamint a határon túli magyar közösségekből is. A zarándoklat elsődleges jelentősége vallási jellegében rejlik. A résztvevők azért érkeznek Szentkútra, hogy imádkozzanak, részt vegyenek Szentmisén, hálát adjanak életük ajándékaiért, illetve segítséget kérjenek személyes és családi problémák megoldásához. A keresztény hit a roma közösségek életében gyakran fontos támaszt jelent, különösen a nehézségek, a társadalmi kirekesztettség, vagy éppen a szegénység idején. A zarándoklat lehetőséget ad arra, hogy a hívők megerősítsék hitüket és közösen éljék meg vallásosságukat.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádiódik roma hírei.
2: Kultúra kiemelkedő előadói lépnek fel Balatonbogláron. A fókuszban az életöröm, a színek, a magával ragadó ritmusok és a közösségi élmény áll, ám ezúttal a koncertek és a jókedv mellett a workshopokon a tudás átadás is fontos szerephez jut, közölték a szervezők. A Vomex életműdíjas énekesnő Lakatos Mónika Folk Hét fesztiválja a roma kultúra sokszínű világát hozza el a boglári Babel Campbe. A napközben zajló felnőtt és gyermekfoglalkozásokat követően a nagy színpadon minden este 20 órától ismert előadók lépnek fel, köztük lesz a Karaván Família, a Gentleman Folk Feat Szőke Nikoletta, a Voyage Chave, a Romengo Lakatos Mónika, az Amaro Duho, a Naked Lakatos Mónika Folk Trio, a Romanodrom Trio, valamint Szalóki Ági Bognár Szilvia. A workshopok alkalmain 4 napon keresztül cigány énekeket, dalformákat, ritmus hangszerek használatát, valamint férfi és női cigány táncokat tanulhatnak a résztvevők, a kíséretehez pedig Lakatos Mónika, Balog Guszti, Kovács Antal Máté, Balogrostás József, Táncos Zsuzsika nyújtja. A gyerekprogramokat Rézműves Anikó vezeti. A nappal tanultakat a Workshop zenekar programpont keretében minden este be is mutatják a résztvevők két neves előadó zenekar koncertje között. Az első Balaton Gypsy Festet a Budapest Gypsy Fest után szervezik meg a Babel Campben augusztus 4-től 6-áig. A rendezvényen a cigány kultúra sokszínűségét az autentikus cigányzenétől, a világzenén át, számos hazai cigány és nem cigány zenekarral és külföldi fellépőkkel együtt ünneplik. Színpadra lép még a Kaiyag, a Majimó Gypsimo, a Ternipe, a Kálerurugyi, az Etnorom és Pálházi Bence bandája. Szerbiából is érkezik még zenekar. A fesztivál vendége lesz a szlovákiai Vanessa Horáková is, aki 3 éve robbant be a szlovákiai és európai zenei színtérbe erőteljes hangjával, valamint egyedi kifejezésmódjával. A közönség találkozhat az ismert zongorista Balázs József csaknem 20 éve alapított zenekarával, az East Gypsy Banddal is. A cigányságban minden mulatság a hallgatók éneklésével zárul, hagyományteremtő jelleggel, így ez volt a 3. Budapest Gypsy Fest alkalmával, és így lesz augusztus 6-án Balatonbogláron is. A két balatonboglári rendezvény vezeti fel az idei Nemzetközi Cigánydalnapját, amely augusztus 8-án lesz több helyszínen is.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió diploma hírei.

0: Rádiódik.
1: Hát sziasztok, ez itt a Rádiódik 100.3, Patai Anna vagyok, és ígértem nektek, hogy igen, visszatérek egy elköszönésre, úgyhogy ezt az órát lezárom. A következő óra egy jó kis dumcsis óra lesz, úgyhogy érdemes lesz velem tartani, én pedig ezért nagyon-nagyon hálás leszek nektek. Úgyhogy a következő órában, Tali, puszi!

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: A vasútnak újra a technológiai tudás és fejlődés szimbólumává kell válnia. A MÁV-nak pedig az a feladata, hogy ehhez minden támogatást biztosítson, mondta a MÁV vezérigazgatója Budapesten a Magyar Vasúti Személyszállítás kezdetének 180. évfordulója alkalmából tartott sajtóeseményen. Hegyi Zsolt kiemelte, a 19. században a technológiai tudás megosztás és az információ áramlás fogalmát még nem ismerték, mégis hamar eljutott Magyarországra az akkori világ leginnovatívabb gazdaságfejlesztési és mobilitási eszköze, a vasút. Elbocsájtották a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatóját. A fenntartó képviselőjeként visszavonom dr. Szabó Csabának, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatójának vezetői megbízatását, írt a Facebook oldalán Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Az okokról így fogalmazott. A minisztérium részéről bizalomvesztés alakult ki a főigazgató felé azután, hogy a levéltár vezetője a fenntartót megkerülve kezdeményezte az intézmény fenntartói státuszának megváltoztatását. A gombelemek lenyelésének veszélyeire figyelmezteti a szülőket a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, miután egy hétben belül 4 gyermek került be a kórházba nyelőcsövébe szorult gombelem okozta sérülésekkel. Az egészségügyi intézmény tájékoztatása szerint a gyermekek közül 3-nál lehetséges volt az endoszkópos eltávolítás, közülük azonban az egyik gyermek olyan súlyos károsodással érkezett, hogy intenzív osztályos kezelésre és műtüdő támogatásra szorul. A negyedik esetben a sebészek nyaki műtéti feltárással távolították el az idegen testet. A gombelem lenyelés nem ritka és nem veszélytelen baleset, az esetek száma pedig növekszik.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. Időjárás.
2: Ma friss, szeles és záporokkal, zivatarokkal tarkított időjárásra kell számítani egy átvonuló hidegfront miatt. A csúcshőmérséklet 24 fok körül alakul majd, de a záporok környezetében hirtelen több fokkal lehűlhet a levegő. Azonban jövő héten érkezik a kánikula, délután már csökken a felhőzet, kisüt a nap, és megnyugszik az időjárás, éjszakára pedig 15 fokig hűl a levegő. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Időjárás.
2: Ma friss, szeles és záporokkal, zivatarokkal tarkított időjárásra kell számítani egy átvonuló hidegfront miatt. A csúcshőmérséklet 24 fok körül alakul majd, de a záporok környezetében hirtelen több fokkal lehűlhet a levegő. Azonban jövő héten érkezik a kánikula, délután már csökken a felhőzet, kisüt a nap, és megnyugszik az időjárás, éjszakára pedig 15 fokig hűl a levegő. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
2: A Gyömrői úton a Csévéző utcai kereszteződés előtt a városcentrum felé vezető oldalon burkolatjavítások miatt időszakos sávlezárások lassítják a Ferihegyi repülőtér felől érkező forgalmat. A Könyves-Kálmán körúton Soroksári út, Gubacsi út feletti hidaknál készüljenek, hogy hamarosan indul egy komolyabb 4 hetes korlátozás a Rákóczi hídról a Könyves-Kálmán körút felé vezető főpályán, dilatációs szerkezeteket cserélnek a hidakon, ami sávlezárásokkal és jelentős torlódásokkal fog járni a déli szektorban. Balesetmentes közlekedést.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
2: Ez itt a Rádió Dik 100.3, Patai Anna vagyok, és annyira szép napot kívánok nektek. Remélem, hogy jól vagytok, remélem, hogy jól telik a hétvégétek, és tényleg boldogan töltitek ezt a mai napot is. Szerintem ez nagyon fontos, hogy amikor a szabad napjainkat töltjük, akkor tényleg úgy töltjük el azokat a hétvégéket, hogy jól érzitek magatokat, hogy boldogok vagytok, és minden szuper veletek. Én ehhez igyekszem adni jó témákat, és hát alap, hogy a jó zenéket szolgáltatni itt a 100.3 Rádió Diken. Na kérem szépen, egy olyan gyönyörű szép kerti növényel érkeztem nektek, ami az én kertemet is felragyogtatja, ez pedig nem más, mint a hortenzia. Szerintem abban az időszakban vagyunk, amikor végre egészen elviselhető az idő kint, és tényleg lehet abban gondolkodni, hogy hogyan dobjuk fel a teraszunkat, vagy akár egy kisebb erkélyt is, de hogy tényleg mi az a növény, ami igazán bírja ezt a szélsőséges időjárást, ami nálunk, legyünk őszinték, megvan. Na most én, képzeljétek el, beszereztem egy nagyon szép virágot, aminek nem más a neve, mint hogy hortenzia. Kerti és cserepes hortenzia is nagyon jó víz áteresztő képességű, és a legegyszerűbb a hajtásról történő szaporítása. Nagyon jól gyökeresedik egyébként. A hortenzia Észak-Ázsiában, tehát Kína, Japán, Himalájak és Indonézia és Amerikában is honos fás, évelő bokor gyakorlatilag. Európában 1789-ben jöttek be az első növények, Japánból Angliába, majd még 100 év telt el, mire egész Európában meghonosodott. Szóval amúgy elég sok ideje utazik már ez a növényke. Latin nevét nem tudom kimondani, de sok vizet jelent egyébként a neve. A hortenzia nevet Philbert Camerson, a növényt először leíró francia botanikus adta. Egyébként szerintem ez egy nagyon cuki dolog, mert hogy kedvese Hortenz tiszteletére. A hortenzia egyébként számos színben pompázhat, nekem például rózsaszínes lilás virágúak, de van kék, és van különböző átmeneti árnyalata is. Azt tudni kell, hogy a rózsaszín hortenziákból lehet a kék szint elérni, ha savanyú földben tartjuk. Nagyon fontos. A kék nem egy alapszín. Javarész bokros növényről beszélgetünk, amely 1-3 méter magasságig nő, ugyanakkor a nagyobb fajták már apró fákká fejlődhetnek. A kúszó fajták akár 30 méteres magasságot is elérhetik azzal, hogy a fákra felkúsznak. A lombhullató és örökzöld fajtái is vannak, bár széles körben termesztett fajok, gyakorlatilag mind lombhullatók. Nagyon fontos, hogy a hortenzia félárnyékos helyeket szereti, a tűzőnap hatására a virágok összezsugorodhatnak, a növény elfonnyadhat, ugyanakkor a teljes árnyék és sötétség sem tesz jót neki, fényre szüksége van. Éppen ezért azt tanácsolják a hozzáértő szakértők, hogy a legjobb, ha olyan helyre ültetjük a kertben, ahol kora reggel, mondjuk ilyen 3 órán keresztül tényleg közvetlenül tűz rá a nap, de a nap távoli részében már inkább félárnyékban, esetleg inkább a falevelek árnyékában van ott. A hortenzia számára hűvösebb hely lehet az ideális, 20 nyáron és télen pedig a 7 fok körüli hőmérséklet. Ez ugye Magyarországon ki van lőve, mert amikor 43 fokos tűzőnap van, hát emberként is teljesen készek vagyunk. Éppen ezért tanácsolják azt, hogy igen, tegyük árnyékos helyre ezeket a csodaszép növényeket. Beszéljünk a vízigényéről, szerintem ez a legfontosabb. Itt úszhat el minden. A gyakorisága attól függ, hogy milyen és mennyire vízáteresztő képességű földbe van elültetve. Tehát a hortenzia földje ne álljon a vízben, de biztosítsuk, hogy nedves maradjon. Nagyon nehéz. Amikor a felső föld rétege már száraz, akkor itt az ideje a következő öntözésnek. Ha napfényesebb helyre ültettük, előfordulhat, hogy estére kicsit lekókad a hortenzia, de újra magához tér, mikor csökken a hőmérséklet. Én azt szoktam mondani ezekre a növényekre, hogy dráma királynők, mert abban a pillanatban, hogy egy picit később kezded el locsolni, mint egyébként, lekókadnak a virágok, elszíntelenednek, ahogy meglocsolod őket aznap este, már is újra térbe lépjük az élet. Tehát egyszerűen elképesztő, hogy mennyire ki tudnak azon akadni, hogyha egy picit becsúszol az öntözésükkel. Viszont menjünk el zenélni, aztán pedig mesélek nektek a hortenziák teleltetéséről is, és persze a tápoldatozásáról is.

0: Atom rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Menjek vagy maradjak, jöjjek vagy szaladjak. Mikor vele vagyok, olyan happy minden, de ha távol vagyok, másul eli éppen. Menjek vagy maradjak, te mondd meg, hova rohanjak. Tudom, azt mondta, nem tri a pálya, de egy darab belőlem ott maradt fenn a kis szobádban.
2: Várom a percet, már rég múlt, azt a lányt, aki a kezem után.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Vója tu menge!
2: Ez itt a Rádiódik 100.3, Patai Anna vagyok. Sziasztok! Patai Anna vagyok, ahogy említettem, és nagyon-nagyon szépen köszönöm azt, hogy itt vagytok velem. Én nagyon-nagyon köszönöm, mert azt gondolom, hogy egy olyan izgalmas témával jövök hozzátok, ami nagyon sok mindenkit érdekelhet, ez pedig nem más, mint a növénykék teleltetése, gondozása, ez pedig kifejezetten a hortenziáról szóló növénykje. Tehát kerti hortenzia teleltetése, a téli fagyoktól védeni kell a növényt. Nagyon fontos, használhatunk talajtakarót, amit vastagon szétterítünk a hortenzia töve körül, tavasszal pedig nem szabad sietni a talajtakaró eltávolításával, meg kell várni, míg biztosan véget érnek ezek a fagyok. Mi is a talajtakaró, falevél, faforgács vagy szalma? Ha cserepes hortenziáról beszélgetünk, akkor nagyon fontos, hogy be kell vinni a garázsba, pincébe, fagymentes helyre a téli hónapokra. A cserepes növényeknek nem lesz szüksége annyi talajtakaróra, mint a kertben lévőknek. És akkor szerintem most jön, amivel amúgy nagyon sokan kiszokták égetni a növényt, az pedig nem más, mint a tápoldatozás. A hortenzia meghálálja a tápanyag utánpótlást. Tápoldatozzuk két hetente, tavasztól nyár végéig, vagy dúsíthatjuk a földjét műtrágyával. A legjobb, ha lassú lebomlású és szabályozott tápanyagleadású műtrágya granulátumot használunk, amely 10-30-10 arányban tartalmaz NPK-t. Ezt a csomagoláson egyébként le is tudjátok ellenőrizni, de nyugodtan kérjetek segítséget szakemberektől, amikor megvásároljátok. Az ültetésről is szeretnék nektek mesélni, mert nagyon fontos, már többször mondtam, hogy jó vízáteresztő képességű földbe ültessétek, és mielőtt a növényt beletennétek, a gödörbe kell helyezni a tápanyagot, trágya tápoldat, ami javítja a talajkeveréket. Ez nagyon-nagyon fontos. Nem igényel nagy törődést a hortenzia metszést, illetően nem kell metszeni túlzottan. Az előző évben nőtt szárakon idén új virágokat fog hozni, fontos, hogy ne metszük meg túlságosan, mert csökkentjük vele a következő évi virágok számát. Tavasszal érdemes metszeni, eltávolítjuk az elszáradt, elhalt szárakat is, ott viszont amúgy lehet abszolút bátran levágni azokat a részeket, amiket úgy látod, hogy ez már nem fog többet feléledni. Menjünk el zenélni, aztán még egy búcsúra visszatérek hozzátok.

0: hallod?
1: 100.3 rádiódik, romákról nem csak romáknak. Én Patai Anna vagyok, és egy gyors búcsúra jöttem hozzátok. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok. Remélem, hogy tudtam nektek hasznos tippeket adni a hortenziákkal kapcsolatosan. Nagyon köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok. Továbbra is hallgassátok a rádiódikát. Sziasztok!

0: nevet.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíkben.
2: Országosan megállt az albérlet árak emelkedése. Veszprémben azonban továbbra is mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki kiadó lakást keres, írja a veol.hu. A KSH és az ingatlan.com lakbérindexe szerint májusban országosan nem változtak a bérleti díjak az előző hónaphoz képest, Budapesten pedig minimális 0,2%-os csökkenést mértek. Éves összevetésben ugyanakkor még mindig drágulás látszik. Országosan 5,6% a fővárosban, 4,9%-kal emelkedtek az árak. Veszprém továbbra is az egyik legdrágább vidéki albérlet piac, ahol a június elejé kínálat alapján egy kiadó lakás medián bérleti díja havi 195 000 forint. Átadták az Év kerékpárútja díjat. Az Év kerékpárútja címért indított szavazás lényege, hogy folyamatosan felhívják a figyelmet az országban meglévő bringa utakra, és visszategyék a kerékpározást oda, ahová való, a hétköznapi életünkbe. Hangoztatta a Rákospatak menti kerékpárút táblaavató ünnepségén Karácsony Gergely a 17. kerületben. Az immár 7. alkalommal az Aktív Magyarország programban megkérdetett Év kerékpárútja szavazást idén az Alavár megyei Szent Péterfölde kör és a budapesti Rákospatak menti kerékpárút nyerte el. Ahogy a főpolgármester a rendezvényen fogalmazott, a Rákospatakot minden arra teremtette, hogy egy nagyon jó bringázható út legyen. Forgalmas nyári szezonra készül a Budapest Airport az idén, és hangsúlyozta a Budapest Airport vezérigazgatója háttérbeszélgetésen Budapesten. Felidézte, 2025-ben a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren 19,6 millió utast szolgáltak ki, 2 millióval többet az előző évinél. A megnövekedett forgalmat zökkenőmentesen bonyolították le. Tavaly a nyári hónapokban, júniusban, júliusban és augusztusban mintegy 5,5 millió utas fordult meg a budapesti reptéren, az idén növekvő forgalommal számolnak.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
4: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
3: Rádiódik.
5: Kökény Annát hallják itt az FM 100.3 Rádiódikben. Június 14-e vasárnap van, és 18 óra múlt. A következő két órában remek zenékkel, és az elmúlt hét legérdekesebb beszélgetéseivel várom önöket, Kóka Anikó, a Tiszavasvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöknőjével beszélgettem itt a Roma Szalomban, és azon kívül, hogy ő a roma elnök Tiszavasváron, rengeteg izgalmas dolgot tudtam még meg róla.
1: 100.3 Rádiódik. Fogod?
5: Na, drága Anikó, nagyon örülök, hogy tudunk beszélni, mert hogy ezekben a hetekben így körbejárom valamennyire az ország önkormányzatait. Hogyan zárják így úgymond az évet, mert hogy következik a nyári szünet, az mindig azért egy picit egy új időszámítás, és hogy mik a tervek. Először is beszéljünk már egy picit arról, te mióta vagy a Tiszavasvári Roma önkormányzat élén?
6: Nekem ez a második ciklusom, 2019-ben volt az első, és ugye most a 2024-es önkormányzati választáson is bekerültem, bizalmat szavaztak az itt lakók.
5: Hát gratulálok!
6: Köszönöm szépen!
5: Mesélj kicsit Tiszavasváriról, mekkora ez a település, körülbelül szerinted hány romát számol?
6: Hát a településünk az egy 12 ezer fős. A romák száma hát megközelíti a 4000 főt. Ezt abból vonatkoztatom le, hogy ugye volt egy ilyen szociális felmérés Tiszavasváriban is a széles Keskeny után, és ott körülbelül két utcán helyen közel ezer fő él. Ugye voltak már itt kutatások, meg a népszámlálás az ugye nem hozza fel azt a létszámot, ami valós a népszámlálás, mert elég kevesen vallották magukat romának, de ugye a régi kutatásokból is adódóan ez olyan 4000 fő. Három szegregátumunk van. A Szent Mihályi rész, ugye ahol, így mondom, ahol a zolácigányok élnek, és a Bűdi város rész, ahol a romingrók, és Tiszavasvár itt egy 8 kilométerre lévő Józsefáza, ahol domák élnek többségében. Egy olyan 130 fő, tudomásom szerint.
5: Egyébként te helybeli vagy? Ott születtél?
6: Így van. Hát Nyíregyházban teljes mértékben igen, helyi vagyok. Igen, itt nőttem fel, Tiszavasváriban.
5: Mesélsz nekem egy kicsit arról, ha már szóba hoztad, hogy milyen cigányok merre felé élnek, hogy te egyébként mesélj már egy picit a családodról. Te honnan származol, kik voltak a szüleid?
6: Hát én a Bődi város részre, ugye romungró vagyok. Az én szüleim munkás emberek. Hát sajnos édesanyámat nagyon korán elveszítettem, 13 évvel ezelőtt, 51 éves volt. Apukám még ő él. Mindketten aluliskolázottak voltak, édesanyám sajnos hát iskola írni, olvasni nem tudott, a faterom ő funkcionálisan analfabéta. De mindent megtettek azért, hogy mi tanuljunk, van egy nővérem, ketten vagyunk testvérek. Ugye teljes szélességgel mellettünk álltak az iskolai tanulmányunkat, támogatták. Hát igazából nekik köszönhetem, hogy az első diplomámat ugye megszereztem 2007-ben, mert ugye 2002-ben volt felvétel a Nyíregyházi főiskolára, és ez a kommunikáció művelődés szervező szak, ez ilyen nagyon menő volt, és engem fizetősre vettek fel, nem sikerült az államira bejutnom. De nagyon sokan voltunk így. És akkor ugye én mondtam a szüleimnek, hát akkor én így nem megyek, mert én nem akarom őket terhelni, mert hogy fizessék, mint fizessék. És akkor hát apukám azt mondta, hogy még ő felemel a kezét, én addig nem dolgoztatok, úgyhogy menjek és fejezzem be a főiskolát, úgyhogy hála Istennek az sikerült is. Úgyhogy nagyon hálás vagyok a szüleimnek, én azt gondolom nekünk nagyon szép gyerekkorunk volt a nővéremmel.
5: Egyébként te mi akartál lenni, mikor pici voltál, illetve mikor emlékszel, hogy úgy döntöttél, hogy erre a szakterületre szeretnél jönni?
6: Én, amikor pici voltam, ilyen 9 éves, akkor én azt mondtam, hogy fodrász. Erről van is egy videó felvételünk.
5: Tényleg?
6: Igen, igen. Én azt mondtam, hogy fodrász szeretnék lenni. Aztán ez ilyen felsős voltam az általános iskolában. 7. és 8. koromban nagyon érdekelt a közélet, a média, és én onnantól kezdve elkerültem ugye a gimnáziumba, utána a gimi után én marketing és reklámügyintézőnek tanultam, és akkor rá egy évre volt egy ilyen fál program, ahol főiskolai előkészítőre jártunk, többen magammal is jártunk innen Tiszavasváriból, romák, fiatalok, és akkor ugye úgy csöppentem én bele igazából a főiskolai életbe, vagyis megtapasztaltam, mert nem tudtuk, hogy milyen is az a főiskola, mert a szüleim se, a családban se volt az első diplomás romaim vagyok Tiszavasváriban. És hogy ez igen nagy szó volt, ugye, úgyhogy én úgy kerültem be a főiskolára, hogy volt ez az előkészítő, és annak köszönhetem gyakorlatilag. De megmondom őszintén, hogy soha nem dolgoztam benne, nem volt rá lehetőségem. A kommunikáció művelődés szervező diplomámmal az élet mindig valahogy a szociális szférába vitt, vagy húzott, meg a szívem is. Aztán 2025-ben végeztem a Debrecen Egyetemen, mint szociális munkás, de ez volt az álmom, hogy szociális munkást tegyek, minden vágyam az volt. Igaz, hogy nehezen, mert az életben mindenért megküzdöttem eddig, de megcsináltam.
5: Hát gratulálok!
6: Úgyhogy igazából ennyit tudnak magamról így elmondani.
5: Drága Anikó, azt mondtad nekem, hogy egyszer csak elkezdett téged érdekelni a közélet. Ennek mi volt az oka? Olyan baráti társaság, vagy olyan dolgokra nyitottad fel a szemed? Emlékszel erre, hogy mi volt annak az oka, hogy ez elkezdett annak ellenére érdekelni téged, hogy, mint mondtad, nem volt diplomás a családba, nem voltak különösebben műveltek, ha jól értelmeztem.
6: Így van, így van, igen.
5: Emlékszel, hogy mi volt az oka?
6: Én 1996-ban ugye a hetedikes voltam, és mondtam, hogy engem már akkor is tudtam az összes minisztert, nem tudom honnan jött ez. Komolyan ismertem a politikai közélet szereplőit, aztán ez úgy csorbult a gimnáziumba, és amikor bekerültem a főiskolára, és szembesültem azzal, hogy hát igenis cigány vagy, meg hogy azért az előítéletek azért egy kicsit azért na, vagy nagyon hevesebben vert a szívem, amikor a cigányságról volt szó, és nekem ott kezdődött el a főiskolán.
5: Értem.
6: Gyakorlatilag. És amikor végeztem a főiskolán, akkor volt ez a munkaerőpiaci menedzser képzés. Uh-huh. A Tiszavasvár önkormányzata, az akkori román önkormányzata a konzorciumba adta be ezt a pályázatot, és akkor ugye megnyerték. És én ebben nyertem felvételt, és 2 évig dolgoztam bennem. Mert igazából akkor csöppentem bele én igazából ugye a munkavilágába, és akkor szereztem meg igazából azt a tapasztalatot, azt az előítéletet, amikor bekerültem meg először ugye a munkavilágába, hogy milyen is, amikor igazából megbélyegeznek. Mert én gyerekkoromban nem éreztem annyira. Nem is éreztem, nem volt nálunk annyira téma. Itt a helyi általános iskolában sem. És hogy nekem ez igazából felnőtt koromban jött ez ki, meg a főiskolán. De legjobban akkor ugye, amikor én a munkába dolgoztam, a munkavilágába bekerültem. Ez így jött valahogy. A cigányügy, a gyerekek, ugye az én saját tapasztalatom, hogy a legfontosabb az, hogy tanuljunk, és az ember úgy tud igazából kitörni abból a nem is tudom, mély szegénységből, abból az élethelyzetből, és úgy mondom, hogy mi azért nem voltunk mély szegénységben. Gyönyörű szép lakásunk volt, a szüleim tényleg, amit tudtak mindent, megadtak nekünk az ő anyagi helyzetükhez képest. Úgyhogy igazából ez nekem így indult el.
5: Milyen a kapcsolatod a helyi romákkal?
6: Nagyon jó. Én az, úgy érzem, és tényleg azt is azt gondolom, meg úgy is érzem, hogy elfogadnak, szeretnek. Természetesen van olyan, aki nem igazán fogad el, vagy egy kicsit orrol rám, nem tudom, hogy miért. Én mindenkinek tényleg próbálok az én kompetenciámhoz mérten segíteni. Amikor a felzárkóztatási pályázatban dolgoztam, és ugye képzések szervezése, mentorálása, akkor akinek tudtam, ugye mindenkinek segítettem, bármivel megkerestek az emberek, ami a kompetenciám, én próbálom őket segíteni, tényleg a szívügyeim, a gyerekek. Elfogadnak a romák, és azok mind a három helyen szeretnek a romák. Én ezt érzem, és így is tapasztalom. Mondom, van egy pár ember természetesen, mert olyan nincs, hogy mindenki elfogadjon egy bármilyen közszereplőt, meg igazából az emberek is úgy vagyunk az életben is, hogy nem mindenki szeret, de többségében azt tudom mondani, hogy jó szívvel gondolnak, nem bizalommal fordulnak hozzám, úgy gyerekek, úgy a felnőttek.
5: Hát akit nem ér kritika soha, az egy kicsit gyanús. Én azt gondolom, hogy ez a...
6: igen.
5: Az furcsa. Igen. Ha visszanézel az elmúlt egy évre, hogy úgy valahogy próbáljak elképzelni, mi az, amit tudtál kulturálisan adni a tiszavasváriaknak, mi az, amire szívesen emlékezel, vagy esetleg mi az, amit szerettél volna, jó lett volna, és esetleg nem tudtad megvalósítani?
6: Hát gyakorlatilag mi, amit mindig megszervezünk, ugye a több éves ciklusunk alatt az ad. Többet száma beszélek, mert azért a képviselői
5: társaimmal,
6: hát ugye együtt beszéljük meg és hozzuk a határozatokat. Gyakorlatilag a gyermeknek, ez a kulturális roma gyermek az, amit mi nagyon fontosnak tartunk. Hát minden évben megszerveztük. Ebben az évben, amire a talán a legjobban büszke vagyok, vagy büszkék vagyunk, az, hogy diákadót, roma kulturális diákadót szerveztünk, ahol a helyi általános iskolában dolgozó pedagógusokat, orvosokat, helyben lévő gyermekorvos, házi orvost, kisebbségi szereplőket díjaztunk, és tényleg olyan fantasztikus volt és megható, amikor egy házi orvos úgy sír, és annyira köszönte, vagy egy védőnő, hogy ő még soha nem kapott ilyet, gyermeki jóléti szolgálatnak a vezetőjét díjaztuk. És hogy ebben nem olyan jó érzést váltott ki, és hogy annyira hálásak voltak a szakemberek, hogy mi romák is gondoltunk rájuk, hogy ez egy tényleg azt mondom, hogy egy leírhatatlan érzés, és örökké meg fog bennem maradni.
5: Egyébként hatalmas a közösség építő, meg összetartó ereje annak, amikor elismernek a közösségen belül embereket. Ez az igazság. Szóval azt gondolom, hogy ezek nagyon fontos pillanatok.
6: Igen, most a jövőbeni tervünk pedig ugye az lenne, meg az lesz, már határozott is ottunk. Ugye mondtam, hogy a veszélyparipám a tanulás és a gyerekek, hogy most a magiszter általános iskolában ballagó három diáknak szeretnénk egy kicsit kedveskedni. A következő pedig ez a júliusban lesz, hogy 20 középiskolásnak szeretnénk anyagi juttatástban részesíteni, vagy vásárlási utalvánnyal, vagy tanszervásárlási utalvánnyal. Ugye nagyon kevés a költségvetésünk, és ugye a gyermeknapra, nem, a holokausztra mindig

0: főiskolára, van, aki rendőrnek tanul, autószerelőnek. Igen, úgyhogy én ennek nagyon-nagyon örülök, és őket fogjuk egy kicsit patronálni, támogatni.
1: Bocsáss meg, Anikó, tudom, hogy mondtad már, de Tiszavasvári hány főt számlál?
0: 12 000.
1: Jó, akkor jól emlékeztem is.
0: Igen.
1: Tudod, mi jutott eszembe? Én 53-as születésű vagyok, és én egy hasonló méretű városban éltem akkor, amikor középiskolás voltam, és képzeld, én voltam a gimnáziumban az egyetlen roma származású. Nem mint hogyha, hogy megszámoltuk, mert én úgy, tehát azért azt látja az ember, hogy ki a roma, ki nem, és én így emlékszem. És akkor tudom, hogy nagyon nehéz helyzetben vannak vidéken a romák, és nagyon nehéz jó oktatást találni, jó oktatásba bekerülni. És mindennel egyetértek egyébként, amit mondtál természetesen. De hogy nekem olyan jó volt az hallani most, hogy egy ugyanakkora városban, vagy közel ugyanakkorában nem egy gyerek tanul a középiskolában, hanem hogy 20. Tehát, hogy nekem ez az akkor is nagyon jó érzés volt hallani.
0: Figyelj, még ettől is több, csak ez így hirtelen, amit tudok. Ugye inkább most azokat részesítjük előnybe, akik már 11-es vagy végzősek. Értem. Mert hogy ugye 9-es, 10-esek még ettől is több. Hála Istennek, igen. És ugye piacképes szakmákat, van, aki villanyszerelőnek, ugye ez most mostanában azért ez nagyon-nagyon jó szakma.
1: Bizony.
0: Piacképes. Úgyhogy meg az autószerelő, a rendőr, úgyhogy nagyon örülök, és még főként azért, hogy ugye a Szent Mihályi rész, a Széles Keskeny utca, nem tudom, hogy ez így mond-e valamit.
1: Persze, igen.
0: Igen, gondoltam, hogy hát ugye, hogy többen onnan is tovább tanultak, és ez nekem nagyon-nagyon hatalmas öröm számomra.
1: Hát igen, egy olyan településnek vagy a roma elnöke azért, ahol nagyon összetett a lakosság, és nagyon szélsőségesek a, gondolom, a gazdasági helyzete a különböző családoknak.
0: Igen, igen. Azért van olyan gyermek, aki olyan környezetből jár iskolába, hogy sok gyermek el sem tudja képzelni. Hogy honnan jár be, milyen körülmények közül. És minden nap eljár iskolába, és tiszta ruhába, és szépen. Úgyhogy...
1: Igen, pont erről beszélgettünk a múlt héten, hogy milyen nehéz annak a gyermeknek tisztán és gondozottan megjelenni, ahol esetleg még... vagy nem úgy van közmű, vagy nincs, igen, vagy sáros az út, vagy stb., és úgy ő azt megoldja. És ezek valódi nehézségek. És az, hogy te ezt akkor most már ilyen sok éve ott állsz, és vállalod ezért azt, hogy a lelkeden kell viselned ezeket a megoldandó problémákat, ez nagyon dicséretes dolog. És tényleg most elgondolkodtam rajta, hogy azért ez egy nagy felelősség.
0: Hát igen, sokszor nem is azt, hogy nem adom fel könnyen a dolgokat. Voltak ugye azért nehézségek, vagy tényleg nem bírom, mert még hajnalban is pályázatot írtam. Ugye nincs pénz, hogy a pályázatot megírják pályázatíróra. Talán egy pályázatunk volt, ami pályázatíró írt, de a többit én írtam meg. És hogy annak az elszámolása minden fraktól menjen. Tudod leszervezni, stb.
1: Okay.
0: És volt idő, amikor azért nagyon-nagyon megterhelő volt, de amikor elvittünk 40 gyereket táboroztatni a legelső táborunk 2021-ben, soha nem fogom elfelejteni, 43 fő gyereket vittünk el. Sétahajókázni, Tokajba, lepkekiállítás, Vadasparkba, strandra. Nekem ez egy hatalmas öröm, hogy ennyi roma gyereknek, hátrányos helyzetű gyereknek tudtunk segíteni.
1: Mit tudnak csinálni a nyári szünetben a gyerekek? Milyen lehetőségeik vannak Tiszavasvárin?
0: Hát gyakorlatilag ugye most van egy Tiszavasváriban egy ilyen közösségi tér a központi részen. Maga a szegregátumokban Széles Keskeny utcán azt tudnám mondani, hogy ugye ott gyülekezett

0: van.
1: Na hát.
0: Igen, igen, a szakkert gyülekezet, és akkor ők szoktak tábort szervezni. Van, amikor 100-an is vannak.
1: Oh.
0: Nekik igen, igen, igen, nagyon ügyesek. Gyakorlatilag az ott élő gyermekeknek igazából ennyi. Van egy focipályájuk, ugye, ha minden igaz 2027-ben, akkor meg fog épülni a biztos között gyerekház, és utána oda volt egy közösségi ház, de sajnos hát az ott élők megkárosították, aztán összeomlott, és így nincs egy közösségi tér az éles Keskeny után, sajnos. Gyakorlatilag a sporttal, a focipályán tudnak a gyermekek, hogyha feljönnek ugye a központba.
1: Hát akkor, kedves rádió hallgatók, ha valaki úgy érzi, hogy remek ötlete van arra, hogy a tiszavasvári fiatalok, illetve gyerekek nyári szünetét egy kicsit boldogabbá tegyék, akkor el lehet oda találni, és szerintem örömmel fogadnátok bármilyen kezdeményezést vagy segítséget, hogy a gyerekek egy kicsit élvezni tudják az iskolai szünetet, ugye?
0: Igen, így van, így van. Nagyon szépen köszönöm. Azt elmondanám, hogy itt a Bődi város részen, itt pedig hát van egy közösségi tér, egy egyesület, a Maroma Egyesület, aminek az elnöke vagyok, és itt van egy-két szabadidős bogzsákunk, trampolin, és akkor még itt szokott lenni.
1: Mekkora teret képzeljünk el? Ez egy épület, egy...
0: Ez egy gyakorlatilag ez egy
1: park.
0: Lakás.
1: Nem.
0: Aha. Ez egy lakás, amit az önkormányzattól bérelünk, és akkor ez egy kis, gyakorlatilag egy kicsi kert, ahol tudnak a gyerekek. De akkor is el tudják a szabadidejüket. És itt meg itt a Bűdi város részben is van egy focipálya, lent a szegregátumban, ugye legtöbben ott vannak a gyermekek.
1: És milyen állapotban van ez a focipálya?
0: Hát ugye ez egy aszfaltozott, nem is focipályának mondanám, aha, hanem inkább kézilabda.
1: Aha, mint régen a lakótelepeken volt ez az aszfaltos.
0: Így van. Aha. Így van, ez egy aszfaltozott, egy-egy kapu, aztán gyakorlatilag ennyiből áll. Meg itt Bűdön van a biztos kezdet gyerekház, és tanoda működik. Még a tanoda az ugye, ahol már az iskolás gyerekek gyakorlatilag tudnak menni kirándulni, csocsóvasztal van szabadidejüket, azért jól el tudják tölteni a nyári szünetben, mert nyáron is nyitva van a tanoda.
1: És egyébként ugye Tisza-Vasvár, Tisza közelében vagytok, ha jól gondolom. Egyébként ott milyen a Tisza, oda lehet menni, nem lehet, nem ismerem a környéket.
0: Tiszalökön lehet menni, ugye tőlünk egy 8 kilométerre van, uh-huh. Ott van egy kalandpark is, gyakorlatilag oda lehet menni.
1: És szabad strand van?
0: Van szabad strandja is, igen, úgy tudom. Úgy tudom, hogy van szabad strandja is. Tiszavasváriban nagyon jó strandunk van.
1: Igen?
0: Híres. Igen, igen, igen.
1: Na, akkor van azért program a gyerekeknek, csak legyen hozzá egy kis anyag is, hogy
0: van,
1: befizetni, meg fürdőruhát, meg a lángos, meg minden.
0: Igen,
1: de továbbra
0: igen.
1: Is akkor Kóka Anikónak áll az ajánlata, hogy aki akar segíteni, meg úgy érzi, hogy mondjuk egy gazdag vállalkozó, vagy magánszemély, akkor ott a gyerekek minden segítségnek, meg ajándéknak gondolom örülnének.
0: Így van, nagyon szépen köszönöm.
1: Hát én köszönöm nagyon szépen, hogy beszélgettél velem, és remélem majd fogunk még beszélgetni ebben az évben, hogy mesélj, hogy hogyan telt a nyár. Én nagyon kellemes nyarat kívánok neked, és az összes tiszavasvári gyereknek, és remélem, hogy kellemesen fog telni, és nagyon jó egészséget kívánok neked, és gratulálok a tanulmányaidhoz.
0: Én is nagyon szépen köszönöm, és én is minden hasonlót jót kívánok neked is, és a hallgatóknak is.

0: ahogy rám neve.
1: 100.3 Rádiódik.
2: Olyan lesz ez, mint egy angyal, aki a válladon ül. Tudja, bántam.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Üdvözlöm a Roma Szalon hallgatóit, Kökény Anna vagyok, és folytatódik a műsor, mégpedig egy már-már hagyománnyá váló műsor részsel, mert hogy születésnapjukon üdvözöljük azokat, akikre büszkék vagyunk, és itt van velem a vonalban Csík Gyuszi cimbalom művész. Nagyon boldog születésnapot kívánok neked, Isten éltessen sokáig.
2: Nagyon szépen köszönöm, és üdvözlöm a rádió hallgatókat én is.
1: Hogyan telik a szülinapod ma?
2: Hát ma korán reggel már kezdtünk a száztagú cigánzenekarral próbálni, úgyhogy természetesen ez a napi zenével indult. Túl vagyunk egy elég kemény 3 órás próbán, azután pedig természetesen pihenünk a családdal, és éppen most lejöttünk Kecskemétre egy csárdába vacsorázni. Úgyhogy most pihenés van.
1: És úgy tudom, hogy holnap útnak indulsz, ez egy személyes utazás vagy a száztagúval?
2: Nem, ifjabb Sárki Zörösi zenekarával, a Sárközi Kollektív zenekarral indulunk reggel Barcelonába, és holnap után ott lesz koncertünk.
1: Mesélsz erről, lesz, hol lesz ez a koncert? Pontosan milyen koncert ez, hogy képzelje el a hallgató?
2: Hát ugye mi egy 4 tagú zenekar vagyunk, a kollektív, úgyhogy zongora, cimbalom, nagybőgő és hegedű, és ilyen magyaros feldolgozásokat játszunk, magyaros klasszikus zenéket. Feldolgozunk ilyen cigányos ízzel és ilyen jazzes feelingben, és úgy, ahogy most voltunk Franciaországban, tegnap este jöttünk haza, az is egy színházteremben volt egy nagy koncert, így lesz most is Barcelonában, egy színházteremben fogunk játszani, ahol a közönség hallhat minket, és hát azt mondják a szervezők és a megrendelők, hogy nagy kíváncsisággal várnak meg minket a barcelonai hallgatók.
1: Hát gratulálok neked ez a sok energiához, hogy ezt a sok dolgot így kézben tudod tartani az életedben. Biztos nem egyszerű.
2: Nem egyszerű, de hát igyekszünk. Kapunk fentről is segítséget, meg a családomtól is, úgyhogy és a zenész kollégák is sok erőt adnak. És nem utolsó sorban pedig a közönség, akiknek játszunk és akik miatt dolgozunk. Ők adják ezen a területen a legtöbb erőt. Mindig érezzük és látjuk, hogy van miért tanulni, gyakorolni, és utazni, és zenélni.
1: Nagyon jó egészséget kívánok neked, nagyon sok nagyon sikeres koncertet, és ha nem lesz annyi dolgod, egyszer majd látogass el újra hozzánk. Köszönöm,
2: természetesen.
1: Köszönöm, hogy itt voltál velem.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
1: Májusban kissé élénkült a kereslet az ingatlanpiacon a március-áprilisi visszaesés után. A tartósan magas árszint ugyanakkor még mindig visszafogja a vásárlókat, közölte egy nagy hazai ingatlanos cég friss ingatlanpiaci barométere alapján. Májusban közel 9000 lakó ingatlanadásvétel jött létre országosan. A tranzakciószám több mint 9%-kal elmarad az áprilisi, és 13,5%-kal a tavaly májusi szint. Ami azt jelenti, hogy a tartósan magas árszint az Otthon Start program támogatásai mellett is visszatartja a vásárlókat, és a piac a megfizethetőség határához ért. A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő. Budapestnek most 37 milliárd, július közepén pedig további 12 milliárd forintot kell befizetnie, mondta. A cél, hogy tartós megoldás szülessen a főváros anyagi helyzetének rendezésére, ezért tárgyalások kezdődnek a fővárosi önkormányzat és a kormány között. Ugyanakkor Magyar Éva hangsúlyozta, a jogszabályban előírt kötelezettségeket teljesíteni kell. Kitért arra is, hogy korábban 8 önkormányzat kapott haladékot, ebből 5 már teljesítette fizetési kötelezettségét és befizette tartozását. Újabb KAF villamossal bővült Budapest korszerű, alacsony padlós járműparkja. A BKK tájékoztatása szerint forgalomba állt a 35. új szerelvény, miután teljesítette a szükséges műszaki vizsgálatokat és próbafutásokat. A jármű annak az 51 darabos KAF flottának a része, amely uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással érkezik Budapestre, több mint 54 milliárd forintos támogatási összeggel. Az új villamosok növelik az utazási komfortot, segítik az akadálymentes közlekedést, és hozzájárulnak a környezetbarát városi közösségi közlekedéshez. A gyártó folyamatosan adja át a járműveket, így a forgalomban lévő alacsony padlós villamosok aránya 40% fölé emelkedett.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dik.
4: Kökény Annát hallják itt az FM 100.3 Rádió Dikben. Június 14-e vasárnap van, és 19 óra múlt. A következő fél órában dr. Suki András összeállítását hallhatják, aki a cigányzene éjszakája alkalmából készített egy nagyon izgalmas műsor. Maradjanak velünk!
0: Rádió Dik!
2: Rádió Dik!
5: Roma Szalon!
6: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket a Rádió Dik kulturális műsorában. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András. Mai adásunkban egy olyan zenei világba indulunk el, amelyet szinte mindenki ismerni vél, mégis nagyon sok félreértés, romantikus képzet és történelmi réteg rakódott rá. A cigányzenéről lesz szó. Pontosabban a magyarországi kávéházi cigányzenéről, a prímások világáról, a vendéglők, kávéházak, polgári szalonok hangulatáról, de közben arról is, hogy ez a hagyomány nem azonos az autentikus roma zenével, sőt, ha Európára tekintünk, láthatjuk, nem egyetlen cigányzene létezik, hanem sokféle roma zenei nyelv, hagyomány és hangzásvilág. A cigányzene éjszakája jól alkalmat adott arra, hogy újra rákérdezzünk, mit is jelent számunkra ez a szó. Mit hallunk meg benne? Magyar nótát, csárdást, éttermi zenét? Egy primás virtuóz hegedűjátékát esetleg? Vagy közösségi éneket, kannaütést, szájbőgőt, flamenkót, balkáni rezes zenét, manus jazzt esetleg? Mai műsorunkban ezek között a világok között járunk. Amikor Magyarországon azt mondjuk cigányzene, nagyon gyakran nem a roma közösségek belső, családi vagy közösségi zenei hagyományára gondolunk, hanem egy professzionális előadói műfajra. Arra a zenére, amely éttermekben, kávéházakban, bálokon, lakodalmakban, városi mulatságokon, később rádióban, televízióban és koncertszínpadon is megszólalt. Ez a kávéházi cigányzene magyar, roma és közép-európai kulturális találkozások eredménye. Egyszerre kötődik a magyar verbunkoshoz, a csárdáshoz, a magyar nótához, a 19. századi polgári zenei ízléshez, és természetesen a roma muzsikus dinasztiák kivételes előadói tudásához. A magyarországi cigányzenész alakja sokáig elsősorban a prímás alakján keresztül jelent meg. A prímás nem egyszerűen első hegedűs. Ő a zenekar vezetője, zenei irányítója, a tempó, a hangulat, a rubátó, a díszítések és a közönséggel való kapcsolat mestere. Egy jó prímás nem csak játszik, hanem figyel. Figyeli az asztaltársaság hangulatát, az énekes lélegzetvételét, a táncos mozdulatát, a megrendelő tekintetét. Tudja, mikor kell lassítani, mikor kell sűríteni, mikor kell egy hangot tovább tartani, és mikor kell elengedni a zenekart a friss csárdás lendületében. A klasszikus kávéházi cigányzenekar hangzását általában a hegedű, a brácsa vagy kontra, a bőgő, sokszor a cimbalom, olykor klarnét vagy tárogató határozza meg. Ez a hangzás egyszerre kamarazenei és színpadias. Van benne finom kamarazenei alkalmazkodás, de van benne látványos virtuózitás is. A dallam sokszor úgy hajlik, mintha beszélne. Nem mechanikusan, hanem szinte emberi hangként szólal meg. Fontos azonban kimondani, a kávéházi cigányzene nem egyszerűen a romák zenéje. Sokkal inkább olyan professzionális zenei mesterség, amelyben roma muzsikusok generációi váltak meghatározó előadókká, és amely a magyar városi kultúra egyik ikonikus hangzásává nőtte ki magát. Most hallgassunk meg egy rövid zenei részletet ebből a világból. Csárdás, prímás, zenekari reagálás, virtuózítás és az a jellegzetes hang, amelyet sokan a magyar kávéházi cigányzenével azonosítanak. Ifjabb Sárközi Lajos és zenekara játszik nekünk.

A kávéházi cigányzene igazi terepe sokáig nem a koncertterem volt, hanem a társasági tér. A vendéglő, a kávéház, a kaszinó, a polgári lakás, a bálterem. Ez a zene nem csak előadás volt, hanem társadalmi kommunikáció is. Aki rendelt egy nótát, az sokszor nem egyszerűen zenét kért, hanem érzelmi állapotot fejezett ki. Örömöt, bánatot, szerelmet, honvágyat, nosztalgiát. A magyar nóta különösen fontos része ennek a világnak. A magyar nóta nem népdal a szűkebb néprajzi étteremben, hanem szerzőkhöz, városi kultúrához, színpadhoz és vendéglői előadáshoz is kötött műfaj. Mégis sok ember számára a személyes emlékezet része lett. Családi asztaloknál, lakodalmakban, vendéglőkben, rádióműsorokban élt tovább. A cigányzenekarok ebben a közegben nem csak kísértek, hanem értelmeztek. Egy nóta papíron lehet egyszerű dallam és akkordmenet, de a cigányzenekar kezében életre kell. A prímás díszít, hajlít, késleltet, előlegez, majd hirtelen beengedi a zenekart. A cimbalom kitölti a harmóniát, csillogást ad a hangzásnak. A bőgő tartja a testet, a brácsa a lüktetést, a hegedű pedig a beszédszerű dallamot. Ez a zene tehát nem csak kompozíció, hanem előadói gyakorlat. Nem csak az számít, mi van leírva, hanem az, hogyan szólal meg. A kávéházi cigánycedében a szabadság és a kötöttség különös egyensúlyban áll. A dallam ismert, a forma felismerhető, de az előadás minden alkalommal más lehet. A magyar zenei emlékezetben ez a hangzás sokszor összekapcsolódott a nemzeti érzéssel is. A 19. században és később a magyar stílus, a verbunkos, a csárdás és a cigányzenekari előadás egymást erősítették. Külföldön is gyakran a cigányzenekarok közvetítették azt, amit a közönség magyar zenének hallott. Ez persze egyszerre jelentett elismerést és félreértést. Elismerést, mert a roma muzsikusok virtuózitása világszerte csodálatot váltott ki. Félreértést sokszor összemosódott a magyar, a roma, a népies, a városi és a színpadi hagyomány. A cigányzene éjszakája éppen azért fontos kezdeményezés, mert lehetőséget ad arra, hogy ne múzeumi tárgyként, hanem élő hagyományként találkozzunk ezzel a zenével. Nem csak nosztalgiaként, hanem ma is megszólaló emberek összekötő zenei nyelveként. Most egy második zenei példával maradjunk még ebben a világban. Ismét ifjabb Sárközi Lajos muzsikál nekünk, amelyben a klezmer és a csárdás találkozását élvezhetjük.

Most fordítsuk el a tekintetünket a kávéháztól, és lépjünk be egy másik zenei világba. Az autentikus roma zene nem ugyanaz, mint a kávéházi cigány zene. Nem azért, mert egyik értékesebb lenne a másiknál, hanem mert más közegben, más funkcióval és más zenei nyelven működik. Az autentikus roma zenei hagyományok sokszor családi, közösségi eseményekhez, ünnepekhez, tánchoz, elbeszéléshez, identitáshoz kötődnek. Itt a hangszerelés is más lehet. A magyarországi olá cigány hagyományban például fontos szerepet kap az ének, a szájbőgő, a kanna, a taps, a test ritmusa. A hangzás nyersebb, közvetlenebb, sokszor kevésbé szimpadias, mint a kávéházi cigányzenében, de éppen ettől elementáris. A szájbőgő különösen izgalmas jelenség. Az énekes a nagybőgő hangzását utánozza a szájával. Ritmikai és hangszínbeli alapot ad az énekhez. A kanna pedig egyszerre hétköznapi tárgy és hangszer. Nem a hangszer drágasága vagy kifinomultsága számít, hanem a ritmus, az energia, az együttlét ereje. Az autentikus roma zenében a szöveg, a nyelv és a közösségi emlékezet is központi szerepet játszhat. A dalok gyakran személyesek, családiak, történetet mondanak. Sorsot, fájdalmat, humort, büszkeséget, szerelmet hordoznak. A zene nem feltétlenül előadó és közönség viszonyában működik, hanem közös részvételként. Ez a különbség nagyon fontos, ha csak a kávéházi cigányzenét ismerjük. Akkor könnyen azt hihetjük, hogy a cigányzene mindig hegedű, cimbalom és csárdás. Ha viszont csak az autentikus roma népzenei hagyományt tekintjük, igazinak, akkor nem értjük meg azt a több évszázados professzionális muzsikusi kultúrát, amelyben a roma családok generációi hoztak létre rendkívüli előadói színvonalat. A két világ tehát nem kioltja egymást, hanem kiegészíti. Az egyik városi, hivatásos, sokszor magyar repertoárt megszólaltató előadói hagyomány. A másik közösségi, nyelvi és identitásbeli gyökerekből táplálkozó zenei gyakorlat. Mindkettőben ott van a roma zenei tudás, de más formában. Magyarországon a 20. század második felétől egyre több együttes vállalta fel, hogy az autentikus roma zenei hagyományokat színpadra vigye. Ilyen értelemben a Kályág, az Andodrom, a Románodrom vagy a Párnográszt munkája nem csak zenei, hanem kulturális jelentőségű is. Ők sokszor hallgatónak mutatják be,

hogy a roma zene nem merül ki abban, amit a vendéglátói cigányzenekarokból ismerünk. Most hallgassunk meg egy autentikusabb irányból érkező roma zenei példát. Figyeljék meg, mennyire más a hangzás logikája. A ritmus, az ének, a közösségi energia kerül előtérbe. A Kályák fog nekünk muzsikálni a következő percekben.

Ha tovább tágítjuk a képet, még világosabbá válik, a cigányzene nem egyetlen műfaj. Európa különböző országaiban a roma közösségek zenei mindig kapcsolatba kerültek a helyi többségi kultúrával, a nyelvvel, a tánccal, a vallással, a városi és falusi zenei élettel. Spanyolországban a flamenco története elválaszthatatlan az andalúziai gitánók kultúrájától. A flamenco nem pusztán zene, hanem ének, tánc, gitár, ritmus és testbeszéd egysége. A Cante Hondo a mély ének fájdalma, a kéz tapsa, a láb dobbantása, a gitár perkuszív játéka egészen más világ, mint a magyar kávéházi cigányzene, mégis van benne valami rokon. A személyes sors, az intenzív előadás, a hangban megjelenő emberi dráma. Romániában a lautari hagyomány a hivatásos muzsikusok világát jelenti. A romániai roma zenészek repertoárja rendkívül gazdag. Lakodalmi zene, tánczene, városi és falusi dallamok, balkáni és keleti hatások. A Taraf de Haidokus világsikeres sokak számára nyitotta ki ezt az univerzumot. Gyors tempók, aszimmetrikus ritmusok, különleges hegedű és harmonika játék. Egyszerre nyers és virtuóz előadás. A balkán a roma rezes bandák hangzása egészen más energiát képvisel. A Fanfare, Ciocarlia vagy Boban Markovics zenekaraiba a fúvós hangszerek szinte robbanásszerű erővel szólnak. Ez nem kávéházi intimitás, hanem utcai, ünnepi, táncos, közösségi energia. Franciaországban és Nyugat-Európában pedig ott van a manus jazz vagy gypsy jazz világa, amely Django Reinhardt nevéhez kötődik. Django Reinhardt szintóroma gitárosként a jazz történetének egyik legnagyobb újítója lett. A hot club stílusban a gitár nem csak harmóniai kísérő, hanem motor. A La Pomme ritmusa, a hegedű és gitár párbeszéde, a virtuóz improvizáció olyan hangzást teremtett, amely egyszerre európai és jazzes. Láthatjuk tehát, a roma zenék mindig kapcsolatban állnak a környező kultúrákkal. Nincs egyetlen tiszta, változatlan forma. Vándorlás, alkalmazkodás, mesterség, családi tudás, túlélés, ünnep, fájdalom és virtuózitás együtt alakította ezeket a zenéket. Most következzen egy negyedik zenei példa ebből a nemzetközi kitekintésből. Most hallgassuk meg Django Reinhardt Minor Swing című dalát.

0: Mai műsorunkban a cigányzene több arcát próbáltuk megmutatni. Elindultunk a magyar kávéházi cigányzenétől, a Prímások, Csárdások, Magyar Nóták és Vendéglői zenekarok világától. Láttuk, hogy ez a hagyomány nem pusztán háttérzene, hanem magas szintű előadói kultúra, amelyben generációk tudása sűrűsödik össze. Ezután megkülönböztettük ettől az autentikus roma zenei hagyományokat, az éneket, a ritmust, a közösségi megszólalást, a nyelvet, a családi és közösségi emlékezetet. Végül kitekintettünk Európára, ahol a flamenco, lautari zene, a balkáni rezes bandák és a manus jazz mind azt bizonyítják, roma zenei világból nem egy van, hanem sok. Talán ez a legfontosabb tanulság. Amikor azt mondjuk cigányzene, érdemes mindig megkérdezni, melyik cigányzene? Milyen közegben? Milyen történeti háttérrel? Kik játsszák? Kinek? Milyen alkalomból? Milyen nyelven? Milyen emlékezetből? A cigányzene éjszakája azért is fontos esemény Budapesten, mert nem csak szórakoztat, hanem emlékeztet. Ez a zene itt él velünk. Nem csak a múlt része, hanem a jelené is. Ott van a színpadon, az utcán, a családi történetekben, a rádióban, a fiatal muzsikusok kezében, az idősebb mesterek tudásában. És talán akkor hallgatjuk jól ezt a zenét, ha nem egyetlen címkét keresünk rá, hanem engedjük, hogy sokféleségében szólaljon meg. A kávéház finomabb rubátója, a kanna ritmusa, a flamenco kiáltása, a manus jazz gitár lendülete és a balkáni rezesek energiája mind más nyelven beszél, de mind ugyanarra emlékeztet. A zene identitás. Emlékezet, mesterség és közösség. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Önök a Rádiódi kulturális műsorát hallották. A mikrofonnál dr. Suki András volt. A viszont hallásra.
1: Rádiódik.
2: Penas tumenge.
1: Romákról nem csak romáknak.

Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: A műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: A vasútnak újra a technológiai tudás és fejlődés szimbólumává kell válnia, a MÁV-nak pedig az a feladata, hogy ehhez minden támogatást biztosítson, mondta a MÁV vezérigazgatója Budapesten a Magyar Vasúti Személyszállítás kezdetének 180. évfordulója alkalmából tartott sajtóeseményen. Hegyi Zsolt kiemelte, a 19. században a technológiai tudás megosztás és az információ áramlás fogalmát még nem ismerték, mégis hamar eljutott Magyarországra az akkori világ leginnovatívabb gazdaságfejlesztési és mobilitási eszköze, a vasút. Elbocsájtották a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatóját. A fenntartó képviselőjeként visszavonom dr. Szabó Csabának, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatójának vezetői megbízatását, írt a Facebook oldalán Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Az okokról így fogalmazott. A minisztérium részéről bizalomvesztés alakult ki a főigazgató felé azután, hogy a levéltár vezetője a fenntartót megkerülve kezdeményezte az intézmény fenntartói státuszának megváltoztatását. A gombelemek lenyelésének veszélyeire figyelmezteti a szülőket a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, miután egy hétben belül 4 gyermek került be a kórházba nyelőcsövébe szorult gombelem okozta sérülésekkel. Az egészségügyi intézmény tájékoztatása szerint a gyermekek közül 3-nál lehetséges volt az endoszkópos eltávolítás, közülük azonban az egyik gyermek olyan súlyos károsodással érkezett, hogy intenzív osztályos kezelésre és műtüdő támogatásra szorul. A negyedik esetben a sebészek aki műtéti feltárással távolították el az idegen testet. A gombelem lenyelés nem ritka és nem veszélytelen baleset, az esetek száma pedig növekszik.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek, addig jót.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió

0: hivatásunkat. Rendkívüli esemény történt. A népszerű roma hip-hop együttes elkészítette második albumát.
1: A Timothy Miller és Mickey Bay teljesítménye várakozáson felül sikerült. Az album...
2: Fiatalos lendületet interpretálja a mai roma fiatalok érzéseit.
3: Ezen a héten sem volt egy halálos szerződés.

0: romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Országosan megállt az albérletárak emelkedése. Veszprémben azonban továbbra is mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki kiadó lakást keres, írja veol.hu. A KSH és az ingatlan.com lakbérindexe szerint májusban országosan nem változtak a bérleti díjak az előző hónaphoz képest, Budapesten pedig minimális 0,2%-os csökkenést mértek. Éves összevetésben ugyanakkor még mindig drágulás látszik. Országosan 5,6% a fővárosban, 4,9%-kal emelkedtek az árak. Veszprém továbbra is az egyik legdrágább vidéki albérletpiac, ahol a június elejé kínálat alapján egy kiadó lakás medián bérleti díja havi 195 000 forint. Átadták az Év kerékpárútja díjat. Az Év kerékpárútja címért indított szavazás lényege, hogy folyamatosan felhívják a figyelmet az országban meglévő bringa utakra, és visszategyék a kerékpározást oda, ahová való, a hétköznapi életünkbe. Hangoztatta a Rákospatak menti kerékpárút táblaavató ünnepségén Karácsony Gergely a 17. kerületben. Az immár 7. alkalommal az Aktív Magyarország programban meghirdetett Év kerékpárútja szavazást idén a Zalavár megyei Szent Péterfölde kör és a budapesti Rákospatak menti kerékpárút nyerte el. Ahogy a főpolgármester a rendezvényen fogalmazott, a Rákospatakot minden arra teremtette, hogy egy nagyon jó bringázható út legyen. Forgalmas nyári szezonra készül a Budapest Airport az idén, és hangsúlyozta a Budapest Airport vezérigazgatója háttérbeszélgetésen Budapesten. Felidézte, 2025-ben a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren 19,6 millió utast szolgáltak ki, 2 millióval többet az előző évinél. A megnövekedett forgalmat zökkenőmentesen bonyolították le. Tavaly a nyári hónapokban, júniusban, júliusban és augusztusban mintegy 5,5 millió utas fordult meg a budapesti reptéren, az idén növekvő forgalommal számolnak.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek, addig jót.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió

0: 90.3 Rádiódik.
1: Sunen Romale.
2: A gyere, öskös, ígyunk valamit. Tudod, bolond vagyok.
3: Nem baj, bátya. Bolonduljunk meg, akkor még jobban.

0: 100.3 Rádiódik. A rádió romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: Májusban kissé élénkült a kereslet az ingatlanpiacon a március-április visszaesés után. A tartósan magas árszint ugyanakkor még mindig visszafogja a vásárlókat, közölte egy nagy hazai ingatlanos cég friss ingatlanpiaci barométere alapján. Májusban közel 9000 lakó ingatlanadásvétel jött létre országosan. A tranzakciószám több mint 9%-kal elmarad az áprilisi, és 13,5%-kal a tavaly májusi szint. Ami azt jelenti, hogy a tartósan magas árszint az Otthonstart program támogatásai mellett is visszatartja a vásárlókat, és a piac a megfizethetőség határához ért. A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő. Budapestnek most 37 milliárd, július közepén pedig további 12 milliárd forintot kell befizetnie, mondta. A cél, hogy tartós megoldás szülessen a főváros anyagi helyzetének rendezésére, ezért tárgyalások kezdődnek a fővárosi önkormányzat és a kormány között. Ugyanakkor Magyar Éva hangsúlyozta, a jogszabályban előírt kötelezettségeket teljesíteni kell. Kitért arra is, hogy korábban 8 önkormányzat kapott haladékot, ebből 5 már teljesítette fizetési kötelezettségét és befizette tartozását. Újabb KAF villamossal bővült Budapest korszerű, alacsony padlós járműparkja. A BKK tájékoztatása szerint forgalomba állt a 35. új szerelvény, miután teljesítette a szükséges műszaki vizsgálatokat és próbafutásokat. A jármű annak az 51 darabos KAF flottának a része, amely uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással érkezik Budapestre, több mint 54 milliárd forintos támogatási összeggel. Az új villamosok növelik az utazási komfortot, segítik az akadálymentes közlekedést, és hozzájárulnak a környezetbarát városi közösségi közlekedéshez. A gyártó folyamatosan adja át a járműveket, így a forgalomban lévő alacsony padlós villamosok aránya 40% fölé emelkedett.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

0: minden, ami rólunk szól. Ez a Rádió Dick.
1: You like that?

0: 100.3 Rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: A vasútnak újra a technológiai tudás és fejlődés szimbólumává kell válnia. A MÁV-nak pedig az a feladata, hogy ehhez minden támogatást biztosítson, mondta a MÁV vezérigazgatója Budapesten a Magyar Vasúti Személyszállítás kezdetének 180. évfordulója alkalmából tartott sajtóeseményen. Hegyi Zsolt kiemelte, a 19. században a technológiai tudás megosztás és az információ áramlás fogalmát még nem ismerték, mégis hamar eljutott Magyarországra az akkori világ leginnovatívabb gazdaságfejlesztési és mobilitási eszköze, a vasút. Elbocsájtották a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatóját. A fenntartó képviselőjeként visszavonom dr. Szabó Csabának, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatójának vezetői megbízatását, írt a Facebook oldalán Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Az okokról így fogalmazott. A minisztérium részéről bizalomvesztés alakult ki a főigazgató felé azután, hogy a levéltár vezetője a fenntartót megkerülve kezdeményezte az intézmény fenntartói státuszának megváltoztatását. A gombelemek lenyelésének veszélyeire figyelmezteti a szülőket a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, miután egy hétben belül 4 gyermek került be a kórházba nyelőcsövébe szorult gombelem okozta sérülésekkel. Az egészségügyi intézmény tájékoztatása szerint a gyermekek közül 3-nál lehetséges volt az endoszkópos eltávolítás, közülük azonban az egyik gyermek olyan súlyos károsodással érkezett, hogy intenzív osztályos kezelésre és műtüdő támogatásra szorul. A negyedik esetben a sebészek nyaki műtéti feltárással távolították el az idegen testet. A gombelem lenyelés nem ritka és nem veszélytelen baleset, az esetek száma pedig növekszik.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek, addig jóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

0: mi zenéink
1: változatosan.
0: Rádió Dik.
2: Média és valóság, a Dik Rádió média tudatossági magazinja. Fake news, megtévesztő reklámok, média befolyásolás.
3: Szeretettel köszöntjük a Média és Valóság Podcast nézőit. Baranyi Tamás vagyok. Örülök, hogy ránk fordítjátok az időtöket, amiből tudom, hogy sosincs elég. Itt van velem műsorvezető társam Mizari Szandi. Szia, Szandi!
4: Szia! Üdvözlöm a kedves nézőket, hallgatókat, és ahogyan megszokhattátok itt vizuálban, Baranyi Tomi kollégámmal, barátommal vezetjük a Média és Valóság című műsort, ahol igyekszünk nektek olyan edukatív témákat választani, és olyan impozáns vendégeket hívni, akik hozzá tudnak picit tenni ehhez a dologhoz. Mesélj nekünk, kérlek, hogy kivel beszélgetünk ma?
3: Mai beszélgető partnerünk Balázs Géza lesz, aki néprajzkutató és nyelvész egyben, és arra leszünk kíváncsiak a vele való beszélgetésben, hogy vajon milyen nyelvi hatásai vannak ma legfőképp a tömegkommunikációnak ránk, mert hogy ebben vagyunk, ebben a közegben veszünk fel formákat, így beszédformát is, és ez valami módon visszahat az identitásunkra is. Jól mondom, kedves Géza, és örülök, hogy itt van velünk, és hogy elfogadta a meghívást. Volt abban valami logika, amit mondtam, így fölvezetésként, hogy a nyelv ennyien erősen visszaad a formára és a tartalomra egyaránt?
5: Inkább úgy fogalmaznék, hogy a valóság hat a nyelvre, és azután a nyelv, ami egy kulturális örökség, sőt mondhatnánk, hogy tulajdonképpen egyfajta szellemi DNS-nek is a része.
4: Hú, de szép ez!
5: Ez kérem szépen visszahat ránk, mert ugye ez tartja össze a társadalmat, ez építi fel az embert. Tehát egy oda-vissza viszonyról beszélünk. Nyelv ugye azóta van, amióta ember. Pontosabban az emberi válás folyamatában egyszer csak megjelenik a nyelv. De onnantól számít az ember embernek, amikor a nyelv megjelenik. Hiszen a nyelv tette lehetővé a gondolkodást. A nyelv tette lehetővé azt, hogy emlékezzünk valamire, a múltra. Addig az ember kvázi állatként élt, tehát természetesen jelen volt, jelzéseket tudott a másiknak adni, öröklött mintákat tovább tudott vinni. De hogy megugrott a kultúránk, megugrott a világunk, az evolúció, az a nyelvnek köszönhető. A nyelvnek köszönhető a nyelv, a kultúra, a művészet, és az, hogy most itt vagyunk.
4: A szellemi DNS-ről asszociálva eszembe jutott az, hogy egy korképet kapunk-e arról, hogy a közösségi médiában a fiatalok hogyan kommunikálnak, illetve hogy a korábbi generációk értik-e ezt ma?
5: Itt egy kicsit egyszerűsítenék, tehát én ezt nem szellemi DNS-nek nevezném, szellemi DNS-nek azt neveztem, ami a nyelv lényege. Tehát az, hogy mi emberré váltunk. Az, hogy az adott nyelv állapotból mire lehet következtetni, egy másik kérdés, de nagyon jó kérdés. És ha valamiért, akkor én ezért szeretem a nyelvészetet. Mert a nyelv használatból nagyon sok mindenre lehet következtetni. A személyiségre lehet következtetni. A családra lehet következtetni. A kulturális milliőre lehet következtetni. A tájra, ahol felnövekedtem, arra lehet következtetni. Történelemre lehet következtetni. Elolvasok egy regényt, a 19. században született regényt, akkor abból rekonstruálni tudom nem csak annak az írónak a személyiségét, de annak a környezetét is. Tehát a kort, az anyagi kultúrát, a szellemi kultúrát. Nagyon szeretem ezért olvasni a régieket. Most is nálam van egy könyv itt a táskámba. Mindig olvasok, ugye vonaton, meg autóbuszon mindig. Most Móra Ferencnek az egyik legkorábbi regényébe kezdtem bele.
3: Melyik lenne?
5: A címe, annyira most kezdek bele, és az az érdekes, hogy Mórának azt mondják, ez a legjobb regénye.
3: Az első.
5: Két címe van, és ezért nem jut eszembe most a valódi cím, de ha kell, mindjárt kiveszem a táskából, mert tényleg itt van.
3: Mondta, hogy igazából a nyelv alapján rekonstruálni tudunk tulajdonképpen egy kort, egy egészen meghatározó vonulatot akár a történelemben. Mit gondol, hogy a mai tömegkommunikációs nyelvi fordulatok, a nyelvhasználat, az mennyire rekonstruálja azt, amiben ma élünk? Tehát ez már jelentkezik eléggé a nyelvi használatunkban?
5: Igen, a kolléganő is ezt kérdezte egyébként, csak ugyan elvesztünk aztán az olvasmányokban és a történeti nyelvhasználatban. Igen, egy korképet mutat a ezt lehet rövidóval mondani, kórkép, és igen, hosszúval kórképet mutat nyelvhasználatunk. Az egyik kutatási területem az az internet világa. Írtam is erről egy elég vastag monográfiát, az a címe, hogy az internet népe. Ez a monográfia akkor zárult, amikor megjelent a mesterséges intelligencia. És ebben én nagyon sok mindennel foglalkoztam, hogy mennyire generációs jellemzők mutathatók ki az internetes világban lévő nyelvhasználatból. De még egyel tovább lépnék, vagy korábbi állapotot is jeleznék. Először is ez a világ körülbelül 30-35 éve létrehozta az emberi nyelvnek egy új megjelenési formáját. Eddig volt ugye a beszéd. Azt most is gyakoroljuk ebben a pillanatban. Aztán megjelent nagyon későn, körülbelül 5-7 ezer éve az írásbeliség. A beszéd sokkal régebbi. Igen. Az írásbeliség későbbi. A technológiai eszközök hatására beszélünk egy másodlagos szóbeliségről, és most az internetes technológiáknak köszönhetően, vagy eredményeként megjelent egy új írásbeliség, a spontán írásbeliség. Másodlagos írásbeliség, így is nevezzük. És ez nagyon különbözik az elsőtől.
3: Tartalma szerint?
5: Minden szempontból. Először is formai szempontból különbözik, mert nem követi azokat a bevett, rögzített helyesírási normákat, amiket az iskolában tanítunk, vagy tanulnak ugye tőlünk, tanároktól. Mi nyelvészek tudjuk talán legjobban, de azért mi is néha tévedünk. Na a lényeg az, hogy kialakult egy spontán kisközösségi írásbeliség, aminek ugyanúgy vannak szabályai, mert ha nem lennének, akkor nem értené a partner. Az egy más kérdés, és itt fog válaszolni a kérdésükre, vagy itt térek rá vissza, hogy a nagymama viszont már nem érti. Mert egy sajátos kiejtés szerinti írásmód, egybeírás, nagyon sok dolgot egybeírnak, akkor rövidítenek, és rengeteg új szó és kifejezés jön. Na most változás eddig is volt a nyelvben. Mindig van változás a nyelvekben, minden generáció és minden technológia hoz változást. De most robbanásszerű változás van. És ez az, ami érdemes, ez az, ami elgondolkodtat bennünket, hogy egy túl gyors nyelvi változás milyen kommunikációs gondokat, és később esetleg kulturális átadásbeli gondokat jelent.
3: Ez igazából akkor meg is ágyazott a következő kérdésnek, mert hogyha azt mondjuk, hogy tulajdonképpen maga a nyelv, ami folyamatosan változik, ha jól értem, akkor most egy olyan változásban van, ami nem emberi léptékű, hanem inkább a technokrata.
5: Nagyon jó fogalmaz, így van. Igen, technokulturális világ, robbanásszerű, és akkor még egyet hozzátennék, ha már a szellemi DNS itt előkerült, meg az evolúció, ugye nagyon komoly fogalmak előkerültek. Tehát én azt mondtam itt a bevezetőben, hogy mi ember létünket a nyelv létrejöttének köszönhetjük. Ez indította el a kulturális fejlődést és az állatvilágról való leszakadást. Most az ember ebbe belenyúl technikával vagy technológiával. Ezt nevezzük tervezett evolúciónak.
4: Aztán.
5: És most nem nagyon tudjuk, hogy mi lesz a következő lépés.
3: Igen, mert ez az igények. Tehát, hogy nem a természetes igények alakítják, hanem azok a fajta inkább üzleti igények,
5: így van,
3: amelyek teljesen igen, másfajta igen dolgozik. Tehát a hátrányai.
5: A technológia hát előre szaladt, nagyon előre szaladt, mi meg ott kullogunk utána. Hogy akkor válaszok erre a kérdésre, hogy mik a hátrányai. Egyrészt van egy az emberi lélekhez szabott gyorsaság vagy sebesség. Már azzal gond volt, amikor elkezdtünk autózni. Van egy nagyon szép kis anekdot, ezt elmondom, és ebből mindenki fog derülni. Az indián beszélget egy amerikaival, tehát a benszülött egy amerikaival. És azt mondja, hogy el kell mennem ide 200-300 kilométerre. Mondja az amerika, gyere vonattal. Hát most már van vonat, sokkal jobb. Hát valóban elmennek vonattal, 2 óra alatt odaérnek, az indián leszáll a vonatról, és leül. És mondja az amerikai neki, te figyelj, hát most már intézhetnéd az ügyeidet, miért ülsz le? Azért ülök le, hogy megvárjam, hogy utolérjen a lelkem.
4: Igen.
5: És ez olyan szép gondolat, annyira, tehát lehet sietni, és ez vonzó, ez a gyors világ. Tehát én nem akarom azt mondani, hogy nem vonzó. Nagyon vonzó, hogy el tudok bárkit érni telefonon, hogy tényleg autópályán gyorsabban eljutok valahova. Más kérdés, hogy semmit nem látok azokból a falvakból, amik ott vannak. Én nagy turista vagyok egyébként, gyalogos turista, nagyon szeretek gyalogolni. Lelassulok. olyankor lelassulok, végig tudom gondolni a hetemet, az előttem álló feladatokat, nézem a virágokat, ugye a kis gyíkokat, állatokat, és önmagában egy, ez az emberi sebesség egyébként, a természetes emberi sebesség, de ezt ma már keresni kell, ma már ezt, erre törekedni kell, mert engem is elragad minden, mindig azt szoktam mondani, hogy gyors hetes, azzal járok, tehát a gyors vonat, a gyors busz az embert elragadja. Tehát itt vannak a veszélyes dolgok.
3: Hogy lemaradunk saját magunkhoz képest.
5: Így van, és valami olyan világba csöppenünk, ami vonzó, mert ezek a gyors impulzusok, ezek nagyon vonzók, de valamit nagyon el fogunk veszíteni. És hadd térjek vissza a nyelvre. A nyelvi változások nem gyorsíthatók. Tehát nincs olyan, hogy gyorsan bevezetek új terminológiát. Ez nincs. Ezeket meg kell élni. El kell fogadni egy közösségnek. Ez nem megy úgy, hogy most nagy mennyiséget megpróbálok. Vagy például a kommunikációban a beszédsebesség. Gyorsult. Képzeljék el, ezt mérjük. Tehát az 50-es évekhez képest a duplájára gyorsult a magyar nyelvben a beszédsebesség. Mi most dupla olyan gyorsan beszélünk, mint az 50-es években a magyar rádióban. És ezt mérték, ezt ki tudták mutatni. És hova vezet ez? Még 50 év, és még gyorsabban fogunk majd beszélni, és akkor mi lesz? Nem lehet követni, nem lehet megérteni.
3: És hogyan hat ez ránk vissza?
5: Hát a személyiségünk szortságára. Én azt gondolom, hogy nagy mértékben. Például, hogy nem épülnek be a fogalmak. Mert miért van annyi szövegértés probléma? Mert a fogalmak nem épülnek be. Amikor egy egyetemi hallgatótól megkérdezem, vagy mindenkitől, bárkitől, egy középiskolástól, hogy de mit is jelent ez, definiáld, akkor érzésekről beszélnek. Tehát a szóról tud beszélni, de a definícióját a szónak nem tudja. Pedig ez nagyon-nagyon fontos az emberi létünk szempontjából, hogy az alapvető fogalmakat az iskolában megtanuljuk. Ezek egyfajta ilyen kályhák, ahonnan kiindulunk mindig, mint a tánciskolában. Tehát nagyon-nagyon fontos lenne, hogy legyen egy olyan fogalmi készletünk, ami például közös, az is nagyon fontos, hogy közös legyen, tehát az alapja legyen közös, mert néha nem tudjuk, hogy miről vitatkozunk.
3: Erre szólhat a nyelvében él a nemzet, hogy közös fogalmi rendszerre.
5: Ebben van egy kis plusz érzelmi hozzátétel. Igen, mondhatjuk, igen, hogy nyelvében él a nemzet.
3: Jó, tehát értjük egymást.
5: Vannak nemzeti sajátosságai is a nyelvhasználatnak, igen, nagyon egyetértek bele, helyi kulturális nemzeti sajátosságai. És ha ezek mondjuk nem lennének, akkor például ez a fajta közösségi összetartó erő, ez nem működne, mert a nyelvben működik. Tehát tudom szavakkal is illusztrálni, de sokkal inkább mondjuk szövegekkel illusztrálnám ezt. Szóval van az a nemzeti nyelvi hagyomány, ami az alapvető drámáink, a gyönyörű szép verseink, a népdalaink, közmondásaink, a magyar nyelv tele van csodálatos közmondásokkal. Na most ez egy nemzeti egységet jelent, hogyha én azt mondom, hogy kikorán kell aranyat lel, akkor ugye mindenki úgy mosolyog, hogy hát ezt tudom. Tehát ez nekem nem új, ez a dolog. És akkor mondok valamit, ami viszont lehet, hogy elmondom előbb, és akkor utána majd minősítsük. Szép napot kívánok! Ma mindenki ezt mondja, és azt gondolom, hogy meg is szokták az emberek, holott ez nem egy magyar köszönés. Bennem fölvet egy ilyen furcsa érzést. A magyar jó napot kíván, a magyar jó napot, vagy azt mondja, hogy adjon Isten, ugye? Ilyet mond a magyar. A szép napot az nem magyar köszönés. Az, hogy most ez bejött, én elfogadom, mert mit tudok csinálni nyelvészként, de ha lehet, akkor szólok róla. Ez például nem a nemzeti nyelvi hagyomány része.
3: Mert hogy más dolog azt, hogy a nap szép legyen, tehát élvezetes legyen a nap, meg az is más, hogy eredményes legyen. Inkább szolgálja azt, ami egyébként a dolga a napnak, és mint a magyar mentalitás ez utóbbi felé tendálna, hogy nem elsősorban élvezni akarom a napot, hanem eredményessé.
5: Tetszik, ahogy így most összefoglalta, igen. Tehát az a lényeg, hogy már egy-egy jelzőben is benne van a múltunk. És ezekhez érdemes ragaszkodni szerintem. Egy jó stílusú író szerintem nem írja le, ha csak nem akar gúnyolódni. Uh-huh. Akkor nem írja lesz, hogy szép napot kívánok, mondta Pista bácsi, amikor kilépett a kocsmából. Tehát ilyet biztosan nem fog leírni egy író, hanem azt mondja, jó napot kívánok, akkor ezt fogja leírni.
3: Első változat, ha Pista bácsi sem a régi már. Már őt is elrontották.
4: Professzor úrnak mennyire nehéz nyelv

0: vagy egy gyors e-mailben valaki hibát követel, én soha nem bántanám, soha. Vagy a magánéletben akár mond valamit, én azzal sem foglalkoznék. Arra kell törekedni, és ez tart bennünket össze, hogy legyen egy közös nyelvünk. A közös nyelv a köznyelv. És a köznyelvet az iskolában használjuk. Ennek lehetnek nyelvjárási sajátossága, ezzel nincs semmi baj egyébként, csak még színesebb is szerintem. De, és a közös köznyelvnek van egy helyes írása. Azt valamilyen szinten el kell sajátítani, mert ha a kulcscsomót valóban, ahogy említette, 6 csével fogjuk leírni, az ez egy érdekes stilisztikai többlet egyébként, ha így mondom, de ez előbb-utóbb oda vezet, hogy nem fogjuk egymást megérteni. Igen. Tehát vissza fogunk kérdezni, hogy kislányom, akkor most mit kellene nekem vinnem, mert nem értem a szót. Tehát ebből nagyon komoly kommunikációs problémák lehetnek. Még a magánéletben is. Úgyhogy tehát nem baj, hogy van egy magánnyelv, egy magánhelyesírás, ez önmagában nem. Az a baj, ez becsúszik a köznyelvéhez. Tessék elképzelni, hogy a folyóiratok majd így fognak írni. Még nem írnak így, hál' Istennek. Még nem. De képzeljük el. Nem fogjuk elolvasni. Igen, nem fogjuk elolvasni. Igen. Azt mondjuk, hogy én nem rejtvényt akarok fejteni, hanem szeretném megérteni ezt a hírt, vagy tudósítást, vagy riportot. De rejtvényt nem akarok fejteni. Ha a kulcscsomót mondjuk egy SMS-be, ugye, hogy Géza, vidd haza a kulcscsomót, az ha csúnyán írják le, egy csével, inkább egy csével írják, nem hattal egyébként, akkor azt azért még megértem, és akkor azzal még akkora probléma nincs. Tehát ezt a különbségtételt, van egy mondatom, amit nagyon gyakran el szoktam mondani, és ezt most ilyen színészesen fogom előadni.
1: Nézzük.
0: Minden helyes valahol.
1: Aha.
0: Tehát ez egy nagyon fontos, hogy ne bántsuk a másikat a más nyelv használatáért. Abban nagyon sok minden lehet, nyelvjárásiasság, nyelvi hibák lehetnek. Én azt gondolom, ez a magánéletben nem probléma. Tehát valahol helyes. Vagy mondok egy más típusú, hát ugye azt szoktam, hogy a káromkodás nem helyes. De mindenki káromkodik. A világ összes nyelvében van káromkodás. Most itt biztos, hogy nem helyes. Tehát itt a rádióban nem fogunk káromkodni. Sőt, én megválasztom még azokat a szavaimat is, amik esetleg még máshol nyugodtan elmondhatnék. Miért? Mert itt egy nagyobb közönségnek beszélek. Igyekszem egyébként lassabban is beszélni. Nem tudom, sikerül-e. Mert én a magánéletben...
1: Mindenki lassan beszél.
0: Mert én a magánéletben kicsit gyorsan beszélek. De ugye amikor a mikrofon itt van előttem, akkor egy nagyobb közönség, vagy amikor órát adok az egyetemen, akkor egy kicsit másként beszélek. Szóval ezt kell szétválasztani. Minden helyes valahol. Mm. És hogyha nagylábújam hegyére esik a kalapács, akkor elég nehéz kontrollálni magamat, hogy hát valamit oda ne mondjak. Vissza lehet fogni magamat, főleg a kisgyerekek vannak a környéken, és meg is tesszük egyébként. De természetes, hogy az egy más helyzet.
1: Mm. Érdekes az, hogy itt van most egy ilyen esemény, hogy robbanásszerűen megváltozik a kommunikáció, a beszéd. Igen. És akkor szó volt róla, hogy ennek vannak hátrányai, előnyei, inkább én most már egy erősebb jelzőt használnék, veszélyei. Egy kicsit nézzük már még meg, hogy mik azok a veszélyek, ahogy mondta, hogy ez így egy cunami lehet ránk nézve. Mi itt a nagy probléma?
0: Én próbáltam erre utalni, hogy ez a másodlagos írásbeliség, ameddig magánírásbeliség, addig nincs probléma. De azt hallom, hogy például a cégek belső levelezésében már ez van.
1: Épül be.
0: Nem fogalmazzák már végig a dolgokat, nincs megszólítás, vagy esetleg sértő a megszólítás. Szóval ez egy elég nagy probléma. Én azt gondolom, hogy egy céges levelezésben a kollégák egymás közt, ott ugye több szintje van egy céges levelezésnek, ott törekedni kellene a köznyelvi megfogalmazásra. Ez az egyik, amit fontosnak tartok. Előbb is utaltam rá, de akkor hangsúlyozni szeretném a szövegértést. A felgyorsult beszédtempó és ezek a gyors szövegek, gyorsan gyártott szövegek, ezek sokkal nehezebben értelmezhetők. És így romlik a szövegértés. Ha romlik a szövegértés, abban 1000 probléma fog fáradni.
1: Nem értjük egymást.
0: Nem fogjuk egymást megérteni, de szeretném mondani, hogy rengeteg bírósági ügy van már ebből, nem a magánéletből, abban még nincs, hál' Istennek, de hát leírnak az emberek valamit, mondjuk egy szerződést, és hát az aztán később könnyen megtámadható. Vagy mondom a másik oldalt, mert a másik oldal is létezik, ez nem a felgyorsult beszédtempóból és írásból, hanem a felgyorsult jogszabályozásból jön. Tehát, hogy jönnek óriási számban a szabályzatok, törvények, tehát a jogszabályok. Na most ezeket ma már szinte senki nem érti. Az ügyvédek azt szokták érteni, ami az ő területük.
1: Igen,
0: de

0: De ha már arrébb, meg már ő se érti, ugye? És rengeteg per van ebből. Nekem van egy olyan szakmám, hogy nyelvi igazságügyi szakértő vagyok. Nagyon sokszor előkapnak, hogy de hát akkor adjunk szakvéleményt. És milliárdos ügyek is buknak már azon, vagy múlnak azon, hogy valamit rosszul értelmeztek. És ilyenkor jön a nyelvész, és megpróbáljon, de ezt el lehetett volna kerülni, ha az a jogszabály szövege olyan, ha az a szerződés olyan. Tehát itt ez már inkább a bürokratikus nyelvhasználat és a jogszabályok nyelve. De nagyon érint bennünket, mert ugye tudjuk, hogy a jog nem ismerete nem mentesít bennünket a következmények alól. Elvileg ezeket nekünk ismerni kéne. Na most én is jelfejtő vagyok ám sokszor. Mert nagyon
1: tejteni, hogy most mire lehet ott szó.
0: Mit akarnak, mit kérnek tőlem? Nek fizetnem kell, vagy nekem fizetnek? Szóval ezek azért nem egészen mindegy dolgok, és csak egy biztosítási szerződésre gondoljon valaki. Egy használati utasításra. Tehát nem mondanám, hogy a villamos energia jogszabályaira, ami nem érint bennünket azért így átlag embereket, de egy biztosítási szerződés érint. Egy kaszkó szerződés. Hát olyan bonyolult van már a szövege, hogy csak na. Tehát, hogyha a kérdésre így röviden kell válaszolnom, bár lehet, hogy hosszan válaszoltam, akkor ez egy olyan terület megint, ami a modern világban nagyon-nagyon sok veszélyt rejt magában.
1: Nem lehet, és az is az oka ennek, hogy mit gondoltok, így téged is kérdezek, Szandi, hogy nem lehet, hogy így súlytalanná válik, amit kimondunk. Az egész mögött az van, amiket nekem most így felvázolt. Az volt előttem, hogy egy céges e-mailezésben kétértelmű mondatok. Tehát, hogy egyszerűen kezd súlytalanná válni az emberi beszéd maga, ami viszont egy kulcsfontosságú dolog volt az emberi vállásunkban. Hogy ilyen szinten így valahogy ez az, ami leépül a kimondott szónak a valós ereje.
0: Hát itt úgy tudnék csatlakozni, hogy tényleg túl sokat locsogunk talán. Két dolog van itt is. Tehát az, hogy feleslegesen biztosan nagyon sokat beszélünk. De azért van ennek egy másik oldala. A közvetlen emberi kommunikációban a baráti beszélgetések nagyon fontosak. De azok is leépülnek, mert most nem tudom mutatni, mert a telefonomat eltettem oda a táskába, mert hogy nagyon gyakran ez helyettesíti a baráti beszélgetéseket. És ha megint a veszélyekre akarunk visszatérni, akkor azt mondanám, hogy semmi nem pótolja ezt a fajta beszélgetést, amit mi is most csinálunk. És azt, hogy csak úgy beszélgetünk, leginkább a gyerekekkel egyébként. Tehát leginkább a gyerekeknek mesélni kell, és folyamatosan beszélni kell velük.
1: Igen, ez egy gondos.
2: Hú, de jó, ezt pont nem szerettem.
0: Ez egy nagyon fontos dolog, hogy nincs olyan, hogy nem érek rá. Tehát, hogy itt a telefon, el vagy vele, a gyerek el van a telefon, nagyon jól el van, úgy elhallgat, tehát hát de ezzel nem teszünk ám jót, kicsit se.
1: Persze.
0: Hát sétálni kell vele, akkor ne vigyünk el telefon, ne vigyük magunkkal a telefont, beszélgetni kell, és mindenről, nagyszülőkről, szülőkről, a tájról, ahol élek, de bármiről, történelemről, ami eszembe jut, teljesen mindegy. Mert így adódik át a kultúra.
2: De fontos ez, nekem a kislányom kétnyelvű, és mindig ilyen nagy dilemmát okoz számomra az, hogy az iskolában nem tanulják már a szólásokat, közmondásokat.
0: Igen.
2: De ha például mondjuk ezt, hogy itt a kezem nem disznóláb, akkor ő áll, hogy ő ezt most lefordította angolra, de nem érti,
0: hát
2: hogy miről beszél. Tehát, hogy fontos ettől függetlenül az, hogy olvassuk a magyar népmeséket, mondjuk nagyon. A szólás, közmondás, és pont emiatt nagyon. A kulturális identitás erősítés érdekében?
0: Igen, ezt nem pótolja semmi. Ezt a filmes kommunikáció nem pótolja. És akkor van egy plusz, az anyagyermek, vagy nagyanyagyermek. Szokták mondani, hogy nagyanyanyelv. Használják, nem anyanyelv, nagyanyanyelv. Tehát a nagyszülő, ahol lehetőség van rá, mert hát nem mindenhol élnek együtt, meg nem mindenhol élnek a nagyszülők, de ahol élnek, ott ezzel a lehetőséggel mindenképpen élni kell, hogy ők mesek, ráérnek, hát sokkal jobban ráérnek.
2: Ez jó, ez
0: tehát ez egy nagyon fontos dolog. Én is ezen úgy először csodálkoztam, mert annyira természetesnek gondoltam, de nem, ezt hangsúlyozni kell. És a gyerekek világát ez gazdagítja, ez segíti. És az a gyerek, akivel a szülők sokat beszélgetnek, és ő is nyilván kérdez, és vele, tehát hogy bevonják a nagy beszélgetésekbe, annak a kifejezőkészsége is sokkal, de sokkal jobb lesz. Tehát beszélgetni. De a felnőttek is beszélgessenek egymással.
1: Én azt szoktam, hogyha szólunk néha egymást.
0: Nagyon fontos, hogy be kéne iktatni a felnőtteknek olyat, hogy csak úgy elmegyünk sétálni és beszélgetni. Hát meg lehet inni egy pohár sört, kettő, sőt is, de beszélgetni a közös dolgainkról, és erre időt kell szabni. Erre a kirándulás nagyon alkalmas, vagy ha üdülni megyünk valahova, az nagyon-nagyon alkalmas erre, és ne azt, hogy a képernyőt nézzük, mert minket is magával ragad, én mindannyian ismerjük ezt az érzést, hanem hogy fordítsuk egymásra a tekintetünket és beszélgessünk. Ez egy, azt gondolom, hogy a lelkünket nagyon-nagyon ápoló tevékenység.
2: Innen fogjuk folytatni a reklámszünet után.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: Média és valóság, a Dick Rádió média tudatossági magazinja. Fake news, megtévesztő reklámok, média befolyásolás.
2: Nekem mindig egy nagy kérdés volt az, hogy most megjelent az AI, és most konkrétan ugye ChatGPT-re gondolok, ahol beszélgetünk vele, és volt nálunk olyan vendég, aki jelezte nekünk, hogy eredetileg arra lett kitalálva a ChatGPT, hogy beszélgessünk vele. Nem arra lett kitalálva, hogy információt nyerjünk belőle, hanem egy beszélgetési formában alakul az a viszony, és tanítjuk meg egymás dolgokra. Csak hogy én úgy tudom, és úgy örülök, hogy most itt egy nyelvész, hogyha nem jól tudnám, akkor úgy ki tud javítani, hogyha én a magamban az ént, én azt mindig egy tevel kapcsolatban tudom jól helyesen megélni, tehát kell, hogy a túloldalon is egy személy legyen, akivel beszélgetek. Abban a pillanatban, hogyha én azt a személyt, aki valóban személy, mondjuk egy te, de tárgyasítom, akkor a tárgyasított tevel való beszélgetés úgy hat rám vissza, hogy én magam is tárgyasulok benne. Tehát a magam én fogalmát kevésbé visszaszorítva tudom megélni. És ez azért izgalmas számomra, mert hogyha mi elkezdünk egy gép programmal, nem is géppel, csak egy programmal beszélgetni, ami akaratlanul gépként értelmez engem is, meg saját magát is. Akkor nem lehet, hogy a saját magunk én megélése, hogy én beszélgetek egy géppel, az egyre inkább tárgyasít engem is, mert úgy hathat rám vissza, elvileg hathat rám úgy a ChatGPT-vel való beszélgetés, a ChatGPT-vel való beszélgetés, hogy egyszerűen már nem a teljes személyiségemet élem meg egyre inkább. Van ennek valami valóság alapja, ennek az elgondolásnak?
3: A tárgyasultsággal egyet értek, de másra gondolok. A mesterséges intelligencia az egy algoritmus. És engem pásztáz, engem figyel, és tulajdonképpen egy konfliktusmentes, nagyon kellemes beszélgetést fog velem elvégezni. Az élő ember mindig más. Az élő embernek mindig vannak alkalmi reakciói, ilyen nincs a mesterséges intelligenciába. Az élő ember mindig behoz újat, a mesterséges intelligencia csak azt hozza be, ami már ott van az ő világában, amit egyébként mesteri módon és rettenetesen gyorsan összegyűjt, és nagyon vonzó, ez a veszély, nagyon vonzó. Az ember mindig okoz meglepetést, ugye? Hát most akkor miért nem válaszoltál erre a kérdésemre? Például, ugye, a mesterséges intelligencia válaszol, minden további nélkül.
2: Nem mozdult ki a komfort.
3: Hát így van, és nagyon-nagyon fontos az ember számára szerintem az élő embernek a kiszámíthatatlanságával való találkozás. Az az igazi vita, hogy egy másik ember azt mondja, hogy én nem ezt gondolom. Én ezzel nem értek egyet, ez kulturáltan. Igen. Hát aztán, ha nem kulturáltan, az is visz minket előre, de ugye ez lenne a cél, hogy konstruktív beszélgetéseket folytassunk. Tehát leépít, ez a lényeg, tárgyasít is mondjuk, de leépít. Nem lesz új gondolat benne.
2: Mert hogy ha jól gondolom így tovább, mert hogy a váratlan momentum, az mindig behoz minket a jelenbe. Persze. Arra reagálnom kell most. Ahol pedig nincs váratlan Igen. momentum, Igen. minden egy kicsit, Igen. kicsit ilyen Igen. sínen, kötött pályás Igen. sínen mozog, ott valahogy tőlem is kevésbé Igen. vár egy olyan jelenlétet, reakciót, amiben ott lehetek.
3: És itt még egy dolgot elmondanék, ugye egyre több a demencia, és egyre nagyon fiatalkorban is már megjelenhet, hát 50 éves korban is már megjelenik. És azt mondják az agykutatók, én nem vagyok agykutató, de olvastam tőlük pár dolgot, azt mondják, hogy ha az agyunkat jól használjuk, hogy előbb-utóbb mindenkinél elindul, szóval, hogyha már 120 évesek leszünk, akkor biztos, hogy nálunk is lesz, de az, hogy mindig lejjebb megy, ez egy olyan dolog, hogy nem edzük az agyunkat. Tehát a beszélgetéssel, a vitával edzük az Igen. agyunkat. A memoriterekkel edzük az agyunkat. Igen. És persze mással is, mert rejtvénnyel is, olvasással is, tehát ez nagyon sok mindenből áll, ez a dolog. Na most, ha így elkényelmesedünk, és azt mondjuk, hát ez a ChatGPT, hát ez megírja a házi feladatomat, hát nekem nem kell azon gondolkodni, hogy Balassi Bálint költészete, hát ő ezt összerakja 3500 leütésbe. Ugye? Megcsinálja. Igen. Nekem ezen nem kell foglalkozni. Egyébként is minek foglalkozni még Balassi Bálinttal. De igen, abban a pillanatban nagyon jó, hogy egy perc alatt lesz egy Balassi Bálint dolgozatom, de az egész életemre nézve nem jó.
2: Nem jó.
3: Nem jó. És az agyunk edzése például így kezdődik, hogy megpróbálok valamit elmondani és leírni. leírni röviden. Nem olyan könnyű. Hát én is küzdöttem, én most nagyon jól írok, de sokat küzdöttem azzal, hogy egy oldalon valamit összefoglaljak. Ugye?
2: Ez nekem is mostanában most a kézzel írás az, amiről beszélünk.
3: Mind a kettő. A fogalmazás. Tehát az, hogy egy témáról 5 percig beszéljünk. Nem 55 percig, 5 percig. Vagy 50 másodpercig. Vagy írja meg a szinopszisát ennek a műsornak.
2: Tehát ne legyek terjengős.
3: Igen. Na most ennek a műsornak most már a mesterséges intelligencia megcsinálja a szinopszisát egyébként. Igen. Úgy tudom. Ezzel leveszi a vállunkról a terhet, és ez nem baj, mert miért ne, de ellustít, és az agyunkat pihenteti. Miközben tudjuk azt, hogy amikor azért fogalmazunk, akkor oda kell figyelni, akkor a gyerek ne üvölcsön, akkor ne szóljon hangos zene, ugye, tehát oda kell rá figyelni. De erre szüksége van az embernek. Tehát nem nagyon jót teszünk magunknak, hogy ha menekülünk a kényelem technológiájába. Nem teszünk jót. Van erre egy párhuzam, ugye, ma miért kell járni edzőterembe? Miért kell futni az embereknek?
2: Szexi légy.
3: Hát részben, de hát régen erre nem volt szükség, mert egész nap fizikai munkát végeztek. Semmi szükségük nem volt rá. Ugye ezt ma megcsinálják a gépek, hál' Istennek. Hát egy aratás ma ugye 5 napig tart. Hát régen meg 2 hónapig kaszáltak. Ugye hát azért ott nem kellett este.
2: Nem kellett
3: még egy kicsit futni, ugye nem kellett. Ez mondjuk jó dolog. Tehát azért, mert azért a mi nagyszüleink még rengeteg fizikai munkát végeztek. Rengeteg fizikai munkát. És azért az tényleg a személyiséget, hát nem árt a személyiségnek, nem azt akarom mondani, de ki kívánja bárkinek, hogy belerokkanjon a fizikai munkába, senki nem kívánja nyilván. De az agyunkat edzeni kell, csak itt akarnék visszakapcsolni. Folyamatosan gondolkozni, edzeni kell az agyunkat a nyelv segítségével.
4: A médiában megjelenő nyelvi stílusok mennyire tudják befolyásolni magát a tömegkommunikációt és a köznyelvet?
3: Azért jó a kérdés, mert ez is egy régi kutatási területem. Én évekig voltam a Magyar Rádió Nyelvi Bizottságának a tagja, sőt 10 évig még elnöke is voltam. És ott mi ezt nagyon gyakran fölvetettük. És azt gondolom, hogy ez a nyelvi bizottság ügyelt arra, hogy a Magyar Rádióban egy választékos, igényes nyelvhasználat legyen, nem egyen nyelvhasználat, ezt mindig mondtuk. Tehát mi nem gondoljuk azt, hogy mindenkinek ugyanúgy kell beszélni. Mert a bemondónak kell a legszebben beszélni. Hát a híreket azt azért olvassa már az, aki nagyon, nagyon gyönyörűen, szép orgánummal beszél. A műsorvezető riporter az már lehet egyéni, aki egy kicsit más.
2: Pura.
3: Miért ne? Miért ne lehetne? A szakmai megnyilatkozó pedig nem baj, még az se talán, ha beszédhibás, mert ha úgy beszél az orvostudományról, akkor ezt én neki elhiszem. De ne a bemondó legyen beszédhibás. És akkor itt érek vissza a kérdésére. Óriási mintaként szolgál a média. És nekem az ma a nagy fájdalmam, hogy ma ilyet nem nagyon látok. Tehát a média vezetői azok azt mondják, vagy legalábbis így gondolják, de ez az eredmény, hogy a tartalom az a lényeg, és a forma kevésbé. És hogy ha az utcán is már másként beszélnek, akkor a nyelvész ne jöjjön ide tanácsokat adni, hogy hogyan kellene beszélni, hiszen nem szakadhatunk el az utca nyelvétől. Ez egy álláspont. Ebben is van egy kicsi kis igazság. Én azért azt mondom. De szerintem ez nem jó, mert kellene lennie egy mintaszerű magyar és szerb és román nyilván, de most mi Magyarországon vagyunk, magyar nyelvhasználatnak. Hol? Hol, ha nem a médiában? És mennyire más azért hallgatni egy jó orgánumú, tehát kellemes hangú, jó mondatokat mondó, mert már ezt már megfogalmazták, bemondónak vagy hírolvasónak a híreit. Szerintem az sokkal, de sokkal jobb. És az egyéniségek jöhetnek, amikor már egy zenei műsorról van szó, igen, ott már nem baj, hogyha érzem, hogy ez egy fiatalos valaki, persze, vagy a nyugdíjasok műsorában, hát egy kicsit lassabb, ha még van ilyen, nem tudom, van egy, hogy lassabban beszél, igen, valaki, az nem gond. Tehát mintaként szolgál, és ma nem látok mintát. Igen. És akkor tovább léphetünk, mert mi volt régen a minta? Hát valószínűleg a tisztelendő úr, vagy a tiszteletes úr, aki szónokolt,
4: igen,
3: akkor aztán sokáig a színészet volt a minta.
2: Így van, és nagyon sokat
3: a színpadon, ugye? Most is tanítják őket beszédtechnikára, de sokkal nagyobb ma már az engedmény. Tehát azt mondjam, ha jó színész, nem baj egy kis beszédhiba. Tehát ma már így vagy. A klasszikus színészeinknek szinte kizárt volt, hogy beszédhibásak legyenek. És aztán a média vette át ezt a szerepet, és nagyon sokáig tartotta. Hát a BBC English-re mondják, hogy az volt a minta, az angol mintája. Most már az se az, de hogy az volt. És azért nálunk is ez sokáig így volt. Én erre szeretnék törekedni, és erre felhívni a figyelmet, hogy erre oda kellene figyelni, erre nagyon nagy hangsúlyt kéne fektetni. Mert meg kell őrizni az igényes, választékos, közös magyar nyelvet.
4: Van erre törekvés, professzor úr? Akár csak helyi szervezeti szinteken is?
3: Hát törekvés biztos van, én mindig elmondom. Tehát ez van. Én azért azt nem állítom, hogy a médiában is vannak ilyen testületek. Régen azért volt mikrofonbizottság is, tehát a nyelvbizottság alatt volt mikrofonbizottság.
4: De jól hangzik
3: és vizsgázni kellett belőle, erről tudok mesélni, vizsgázni kellett, beküldeni hanganyagot, és ők elmondták, hogy ez még nem egészen jó, tessék még beszédképzésre. Hát volt beszédképzés. Igen. Tehát azért ott nagyon, a Magyar Rádióban ezt nagyon-nagyon komolyan vették. A televízióban kevésbé, ennek is oka van. A televízióban segít a kamera, mert ott vannak plusz infók, például, hogy látják az arcomat, de ahol csak a hangomat hallják, ott az egy nagyon korlátozott kód, tehát ott azért nem baj, hogyha ha lassabban beszélek, jobban artikulálok, az nem baj. Így a televízióban ez még elmegy. Úgyhogy a rádióban lenne erre nagyon nagy szükség, és én a színészetet is továbbra annak tartom. Tehát igenis, a színpadról szép magyar beszédnek kéne szólni. Hát amikor klasszikus dráma van, egy mai színű esetében én is megengedő vagyok, persze, igen.
2: Hogyne. Itt vannak ezek a folyamatok, amelyek ugye főleg a tömegkommunikációban, ahol feltehetjük magunknak a kérdést, hogy van egy életszerűség, és vannak olyan változások, amelyek viszont ártalmasak lehetnek nekünk, mert hogy nem egyszerűen gazdagítják a kifejezésmódot, hanem ártalmas módon egyszerűsítik le. A kettő között hol van a határmesdje, hogy mi alapján döntjük el, hogy az egyik gyakorlat megfelelő, a másik pedig ártalmas?
3: Ez nagyon jó és nagyon nehéz kérdés. Tehát abból indultunk ki, hogy változás van. Tehát ellenállni a változásnak nem lehet. Tehát ha egy kultúra él, akkor ott változik. Én a néprajzból is tudom ezt, hiszen egy csomó kultúra archaikussá válik, ugye? Vagy népszokás. Tehát csak ott is nagy kérdés ez, hogy mi az, amit tovább éltettünk, tovább viszünk, új funkcióval látunk el, stb. De maradjunk a nyelvnél valóban. Ehhez kell szerintem a nyelvészeti hozzáállás. Tehát a nyelvész képes talán eldönteni, nem mindig egyébként. Tehát ezt ilyen pontos határt nem szeretek húzni. Nem akarok én se. Egyes esetekben megpróbálom. De úgy általában nem mondanám. Az egy szempont lehet, hogy a nyelvi változatosság az ne szűnjön meg. Tehát, hogyha valami az egyszerűsödés felé megy, és kiszorít olyan nyelvi formákat, amelyek egyébként gazdagítják, vagy gazdag voltját mutatják a nyelvnek. Mondjak példákat?
4: Igen.
2: Jó.
3: És rendesen jót fogok mondani, mi lehet vitatkozni. A vonatkozó névmási kötőszók, ami, amely, aki, és ezeknek az összes társa. Ugye ezekkel ma egyre gyakrabban élünk, egyébként 100 éve még alig éltek ezzel, most rengeteget élünk vele. Ez jó vagy nem jó? Hát ez egy ilyen egyszerű hozzátoldás a főmondathoz, nem igazi mellérendelés egyébként, és nem igazi alárendelés általában, tehát ezzel lehetne gondolkozni, de ez már elindult, ezzel nem tudok mit csinálni. Az amely kezd kiesni, teljesen. Már minden ami. Ez vajon baj-e? Hát, amivel lehet helyettesíteni az amelyt. Mert az amellyel a főmondatban konkrétan megnevezett dologra utalok vissza, az amivel meg az egész főmondatra vissza lehet utalni. Tehát lehet helyettesíteni. És azt szoktunk mondani, az élőbeszédben már hagyjuk is. De azért írásban nem baj, ha ez a kis finomság megmarad, hogy van még amely és ami. Az akivel pedig ne utaljunk vissza köznevekre, tehát nem személyekre. Az IBUS szervezte utazás aki. Hát mi ez? Tehát mi ez? És tele van a köznyelv ilyesfajta mondatokkal. Ezt nem tartom jónak például.
2: De jól lebuktatja ez a példa egyébként azt is, hogy mennyire nem bánjuk, hogyha személytelenednek a dolgok, és nem figyelünk fel arra, hogy egy szemét, vagy személyként nevezünk meg egy dolgot. Tehát, hogy valahogy a személytelenedés is egy ilyen fontos mérvadó lehet, hogy arra mennyire figyelünk, hiszen az egy fontos része az önmagunk meghatározásának, az identitásunkra is máshogy hat vissza.
3: Így van. Így van, egyetértek ezzel, igen.
4: Professzor úr elmondta, hogy nem lehet ezeket a folyamatokat megállítani, de bennem, és ez most így, én aránylag jól írok, én magamat jó helyes írónak tartom, de ha látom, hogy valaki nem ír helyesen, bennem van egy ilyen felsőbbrendűség életérzés, és én rögtön megítélem. Ez egy nyelvész esetében is így van, vagy sokkal elfogadóbb?
3: Mi sokkal elfogadóbbak vagyunk, tehát a társadalom van, a társadalom sokszínű, és a kultúrának is nagyon sok szintje van, és én ugye főleg a néprajzból jöve én nem szoktam arról beszélni, hogy alacsony értékű kultúra, vagy valami ilyesmi, tehát nem szeretném osztályozni. Bántani meg azért nem, mert tanár vagyok. Tehát az, hogy esetleg nem is szoktam szólni, hát ha csak nem olyan helyzetben van. Inkább engem szoktak fölhívni, de a tévétől, rádiótól, kiadóktól villamosan utazom, hogy tanár úr, most kell feliratozni ezt, és ezt hogy kell írni. Úgyhogy és ilyenkor nyilván segítek. Tehát ilyenkor persze, hogy segítek, meg van egy ingyenes szolgáltatásunk az elkötőjelnyelv.hu-n, egy ingyenes nyelvi tanácsadás. És mi azt 20 éve tartjuk, úgyhogy lehet kérdezni, és akkor segítünk. Én inkább a segítés, a tanítás híve vagyok. Azért nem bántanék senkit, mert ebben engem is meg lehet fogni. Engem nagyon nehéz. De én tudnék mondani területeket, ahol meg lehetne fogni, mert hogy vannak a helyesírásnak nehezen szabályozható területei. Tehát ez egy másik beszélgetés témája lehet, mert ez egy nagyon távolra vezetne. Tehát tudom, hogy nincs olyan, hogy tökéletes helyesírás. Természetesen mindenkinek az életmódjához, a foglalkozásához megfelelően illeszkedő helyesírásra van szükség. Az baj, hogyha nevét nem tudja leírni. Az baj, hogyha nevét elrontja. Az baj. Igen, akkor tanítsuk meg. Mert már ezzel is probléma van sok helyen.
4: Komolyan. Bizony.
3: Komolyan, hogy beszélnek engem tanárok, hogy hogy kisbetűvel írja valaki a vezeték nevét. Tanárok mesélnek erről. De ez meg lehet tanítani, szerintem is meg is fogják tanítani neki. Tehát, hogy ilyen problémák is vannak. A helyesírási készség egyébként rohamosan romlik, mert aki nem ír, nem olvas, így van, nagyon jó, hogy ezt mondta, aki nem olvas és nem ír, csak pötyög ezt, azt, amazt, ahol mindent lehet, ott nem rögzülnek ezek a formák. Tehát baj van a helyesírási készséggel, de akkor tanítsuk a gyerekeket.
4: De jó ez a rögzül, bocsánat, csak egy dolog jutott eszembe, hogy amikor nem tudom eldönteni, hogy valami pontos év vagy elész, akkor én írok. Tehát, hogy így elkezdem leírni a levegőbe, és akkor tudom. Igen, hogy ez a minta.
3: Erre szoktam mondani, hogy tessék Erdélyt leírni pontos évvel. Erdélyt. Hát, föl se ismerjük. Nem ismerjük föl a szót. Azt mondjuk, hogy mit írt le? Mert Erdély csak elipszilonnal érvényes.
2: És milyen érdekes, hogy a szókép az ilyen csuklóból van bennünk, tehát hogy egyszerűen az már egy ilyen ösztönös dolog, amire egyébként erre a vezetettségre most még rábízzuk magunkat, mert rá tudjuk, de nem tudom, 20 év múlva a folyóírás, kézzelvalóírásra tudjuk-e majd.
3: Ez nagy kérdés.
2: Viszont itt van az a kérdés, hogy ami még egy távolságot okozhat, az egyébként is generációk szakadnak le egyre rövidebb időszakban egymástól, így a tömegkommunikációban használt kifejezések is, amik elválasztottak generációkat egymástól. Ez mennyire egy valós veszély?
3: A tömegkommunikáció leképezi a társadalmat, a tömegkommunikáció az lehet igényesebb, ugye, mint a köznyelv, és hát lehet igénytelenebb, mert sokféle tömegkommunikáció van. Úgyhogy erre ilyen választ nem tudok adni, az előzőt tudom megismételni, hogy mintaként viszont szolgál.
4: Professzor úr, nagyon szépen köszönjük, hogy eljött hozzánk, nyitott volt a beszélgetés. Én azt gondolom, hogy nagyon sok mindent tanultunk, és hát sok minden megerősödött, ami eddig is bennünk volt. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy ránk szánta az idejét, illetve a nézőknek, valamint a hallgatóknak is köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet. Sziasztok!
2: Sziasztok!
1: A DIK Rádió Média és Valóság magazinjának elkészítését az Európai Unió a Media Resilience programon keresztül támogatta. A műsorban elhangzottak a megszólalók egyéni véleményét jelenítik meg, és nem tükrözik az Európai Unió és az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség hivatalos álláspontját.
5: Hey.

0: érzem.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíkben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádiódík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Django Reinhardt a világ leghíresebb roma származású zenésze. A roma nép számos kiváló művészt, zenészt és alkotót adott a világnak, akik tehetségükkel maradandó nyomot hagytak az egyetemes kultúrában. Közülük az egyik legismertebb és legnagyobb hatású személy Django Reinhardt volt, aki a 20. század egyik legjelentősebb jazzgitárosaként vált világhírűvé. Életútja nem csak zenei sikereinek története, hanem a kitartás, elszántság és tehetség diadala is. Django Reinhardt 1910. január 23-án született Belgiumban, egy vándorló roma családban. Gyermekkorát a hagyományos roma közösségben töltötte, ahol a zene a mindennapi élet fontos része volt. Már fiatalon rendkívüli érzéket mutatott a hangszeres játék iránt, és hamar kitűnt társai közül. A családi összejöveteleken, vásárokban és különböző rendezvényeken játszva fejlesztette tudását, miközben egyre mélyebben megismerte a roma zenei hagyományokat. Fiatal felnőttként súlyos baleset érte, amely majdnem véget vetett zenei pályafutásának. Egy tűzeset következtében bal kezének két ujja maradandó sérülés szenvedett. Az orvosok úgy vélték, hogy többé nem lesz képes gitározni. Django azonban nem adta fel. Hosszú gyakorlással új technikát dolgozott ki, amely lehetővé tette számára, hogy sérült kézzel is virtuóz módon játszhasson. Ez a különleges technika később védjegyévé vált és hozzájárult egyedi hangzásának kialakulásához. Az 1930-as években megalapította a Quintet du Hat Club de France nevű együttest, amely rövid idő alatt Európa egyik legismertebb jazz formációjává vált. Zenéjében a hagyományos roma dallamvilág találkozott az amerikai jazz ritmusaival és improvizációs stílusával. Ebből a különleges ötvözetből született meg az úgynevezett cigány jazz, vagy gypsy jazz, melynek Django Reinhardt a mai napig legismertebb képviselője. Művészetének egyik legnagyobb értéke az volt, hogy hidat épített különböző kultúrák között. Zenéjét nemzetiségtől, vallástól vagy társadalmi helyzettől függetlenül emberek milliói szerették. Koncertjei és felvételei hozzájárultak ahhoz, hogy a roma kultúra pozitívabb megítélést kapjon Európában és a világ számos más részén. Django Reinhardt pályafutása során számos legendás zenésszel dolgozott együtt, és jelentős hatást gyakorolt a jazz fejlődésére. Gitárjátéka új irányokat nyitott a hangszer történetében. Olyan művészek tekintették példaképüknek, akik később maguk is a könnyű zene meghatározó alakjaivá váltak. Munkásságát ma is tanulmányozzák a zenészek, és számos fesztivál, koncert, valamint emlékhely őrzi nevét. Életének története különösen inspiráló. Megmutatja, hogy a nehézségek és a hátrányok nem feltétlenül akadályozzák meg az embert céljai elérésében. Súlyos sérülése ellenére sem mondott le álmairól, hanem olyan eredményeket ért el, amelyek örökre beírták a nevét a zenetörténetbe.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dikróban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik.
4: 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztolka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán egy nagyon különleges vendégem lesz, akit úgy hívnak, hogy Nicole Victoria, már a neve is különleges, zenével foglalkozik, de a származása az még a zenénél is érdekesebb, úgyhogy egy nagyon érdekes élettörténetet fogunk meghallgatni most. Köszöntelek téged itt a stúdióban.
5: Szia, üdvözöllek, köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm a kedves hallgatókat, sziasztok!
4: Nos, mi már a folyosón cigányol is beszélgettünk.
5: Így van.
4: Cigányol is beszéltünk. Magyarul szólaltál meg most a rádióban. ebből már lehet következtetni azt, hogy te magyar vagy, roma vagy, de közben van még származásod, ugye?
5: Így van, természetesen apukám török származású.
4: Igen, tehát akkor egy magyarországi török cigánylány vagy.
5: Hát ez úgy van, hogy ugye nekem apukám török származású, anyukám sváb magyar és romániai roma. Szóval ilyen mix vagyok.
4: Azt nem minden. Mindenit. Igen, igen, igen. Ez egy nagyon különleges dolog. Majd kitérünk arra is, hogy melyik identitásod a legerősebb ezek közül. De kezdjük a legelején. Milyen volt a te gyermekkorod? Hogy nőttél föl? És gyermekként milyen volt az Isten képed?
5: Húha, ez egy jó kérdés, de nagyon szívesen fogok rá válaszolni. Nagyon szegényen nőttem fel, és ezt nem tagadom, ezt mindenki tudja. Talán még a szegényebbeknél is szegényebben, de szeretetben, békességben és csodálatos családba, csodálatos szülőkkel. Sajnos nekem már szüleim nagyon régen meghaltak, apu az már több mint 10 éve, anyu 8. És az igazság az, hogy függetlenül attól, hogy mi szegényen nőttünk fel, ugye van 4 bátyám és 3 nővérem, az igazság az, hogy nem azt néztük, hogy mennyire vagyunk szegények, ez nekünk nem volt fontos, hanem az, hogy mennyire boldogan nőttünk fel. És örömmel, mulatsággal, ugye nekünk a zene az az életünk része, és teljesen mindegy, hogy mit tettünk, mennyire volt el a hasunk, de nagyon boldogan nőttünk fel, pedig tényleg nagyon szegények voltunk.
4: És ebben a szegénységben, de annál nagyobb boldogságban, milyen volt az Isten képe? Gyermekként hallottál Istenről?
5: Természetesen kicsi gyerekkorom óta a szívemben van, hiszen nem csak a zene, hanem a hit is nagyon fontos a mi családunkban, sőt ez az egyik legfontosabb tényező, legfontosabb dolog, ugyanis hát nekem ugye, mivel apu török, anyu pedig félig magyar, félig roma, de nem, itt most menjünk egy kicsit el a származástól. Ember, ember, jó és rossz van szerintem a világon. És én azt gondolom, hogy az egyik és legfontosabb dolog az ember életébe a jó Isten. Mert ugye bármi probléma van, akármi, akár egy vizsgára készülsz, bármi, mi az első szavunk? Istenem, segíts! Kicsi korom óta nagyon-nagyon hívő ember vagyok, és ez mind a mai napig így van. Mondhatni azt, hogy ő az első az életembe.
4: El lehet térni, igen, a származástól, ahogy mondtad, és ebben teljesen egyetértek veled, hogy jó ember van és rossz ember van, viszont a származástól függően vannak vallási nézeteink. Neked melyik vallási nézet maradt meg abból, hogy hiszel a jó Istenbe? Kicsi korod óta nagyon fontos a hit az életedbe, de melyik szemszögből, milyen szemüvegen keresztül nézette a világot?
5: Elmondom neked őszintén, gondolom arra akarsz kikadni, hogy a muszlim vagy a keresztény vallás.
4: Így van.
5: Na most akkor én elmondom neked, hogy ugye mivel nekem apám muszlim, anyám keresztény. Innentől kezdve a keresztényekkel sincs bajom, és a muszlimokkal sincs bajom. Egy a lényeg, egy Isten van és nincsen több. Ugye, hogy ezt mi is mondjuk, nincs más Isten, csak egy. Én azt gondolom, hogy ha jó Isten befogadod a szívedbe, akkor semmi más nem számít. Ha ő ott van veled, nem érhet gond az életedbe soha. Ha erős hited van, és bízol benne, és befogadod őt a szívedbe, az életedbe, akkor nincs semmi a világon, ami fontosabb lehet, mint ő, és ő mindig, mindenkor ott van veled. Én nekem a muszlim kultúra, a muszlim élet is nagyon fontos. Apámról ezt képviselem, de a keresztény élet is nagyon fontos. Szóval itt nincs döntés, hogy melyikhez állok közelebb, mindkettő nagyon fontos az én életemben. És nincs olyan, hogy, mert hogy a muszlimok elítélik a keresztényeket, nálunk nincs ilyen, vagy a keresztények a muszlimokat, én mind a kettőt. Jézust is nagyon-nagyon szeretem, és befogadtam a szívembe, életemet adnám érte, és ugye, hogy mi mondjuk, hogy Allah, és őt is szintén.
4: Én úgy gondolom, hogy egyébként a kettő közötti eltérés az nem Allah, mert az Isten, és egy Isten van, tehát ebben egyetértünk. Én úgy gondolom, hogy a két vallás között a nézeteltérés az inkább Mohamed proféta és Jézus, nem?
5: Igen, de ugye, ahogy mondtad is, hogy Allah. Ahogy mi mondjuk azt, hogy nincs más, csak ő. Egy Isten van.
4: Igen.
5: Na, hát akkor a lényeg végül is ugyanaz.
4: Igen, igen.
5: Egy Isten van.
4: Igen, igen, igen, igen. Itt az nézeteltérés áttérés inkább azon van teológiailag, hogy Jézus az Isten fia, és van a Szentlélek, és a kereszténység hisz a Szent Háromságban, ők pedig csak Allahban, hogy ő az egy Isten, és Jézus nem fogadják el Istenként, mint az ő
5: igen,
4: fia.
5: Igen, de nekem, mivel apa muszlim volt, anyu keresztény, nekem mind a kettő fontos. Jézus is, függetlenül attól, hogy ő egy küldött volt, elküldték őt, hogy tanúbizonyságot tegyen nekünk, ugye, embereknek, és hogy megmutassa azt, hogy ugye ott volt, Lázár felébresztette őt, pedig hát szaga volt, és négy napos volt, és nem volt nála lehetetlen. Imádkozott, és kért az atyát, hogy adja meg neki, amit kér. Szóval az atyához imádkozott. Itt azért mondom neked, hogy nekem az én életemben ő is nagyon fontos, de ha azt vesszük, hogy melyik fontosabb, nem tudom neked megmagyarázni, mert ez is nagyon fontos, mert Jézust is nagyon-nagyon szeretem, hiszen ő is egy fő, nem mondom azt, hogy Isten, mert Isten küldöttje. Isten küldte őt, úgy mondom, mint itt Magyarországon, ugye, ahogy mondják, hogy Isten küldte, ott ül az Istennek jobbján. Így van, vagy nem így van? És hogy én nem mondom azt, hogy ő egy Istentől küldött, aki szintén nagyon fontos az én életemben, de Allah az is nagyon fontos az én életemben. Mert ugye mi azt mondjuk, hogy Isten csak egy van, vagyis ő.
4: Én nem is szeretnék ebből fontossági sorrendet állítani, hogy melyik fontosabb. Inkább az, hogy te hited szerint miben hiszel?
5: Istenben. Csak egy Isten van. Nagyon szeretem Jézust. Nagyon fontos ő is az életemben. Nem szeretném, hogy a nézők rosszat gondoljanak rólam, vagy azt gondolják, hogy ki ez a nő, egy buta, vagy bármi ilyesmi. Nem egyszer megjelent álmomban, és mondott el nekem dolgokat. Én azt gondolom, hogy ha valaki fontos, vagy kiválasztott, mindig vannak dolgok, amikben hiszünk. Ez ugyanolyan, mint a vallás. Vagy hiszel benne, vagy nem. Na most Jézus sem azért jött az én álmomban, mert hogy nem látja azt, hogy én nekem ő mennyire fontos, de nagyon fontos. Rengeteget imádkozom, nagyon-nagyon sokat, minden nap, evés előtt, evés után, és a nap óráiban is. Nekem ez az én életemben tényleg nagyon, talán mindennél fontosabb. És azért mondom azt, hogy szóval nincs döntés. Jézust is nagyon szeretem, de Allah is nagyon fontos a mi életünkben, az én életemben.
4: Azt mondtad, hogy álmodban jelent meg neked Jézus?
5: Így van, és nem is egyszer is. Ezt az egész családom tudja, ezt elmondtam Facebookon, live-ban, amikor azt mondta nekem, hogy figyelj, de Viktória, nincs mások idő ebből a világból.
4: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink, érdemes lesz velünk maradni. Most elmegyünk, meghallgatunk egy szép dalt, aztán folytatjuk a beszélgetést Viktóriával.
1: Trájó, magyarul élet, életutak, hit, kereszténység, Rádió Dík.
4: 100.3 Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak, én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Viktória Nikol az én vendégem. Köszöntelek téged itt a stúdióban.
5: Sziasztok, Baktalita és Szasztételvén. Áldott és szép napot kívánok mindenkinek.
4: Nos, akik most csatlakoztak, azoknak mondom, hogy igen, cigányul köszönt be hozzánk, és magyar, török és cigány asszony áll, vagyis ül velem szembe a stúdióban, és az az érdekes benne, hogy azt megbeszéltük, hogy milyen vallási nézetek vannak ezzel kapcsolatosan, és hogy neked mindegyik fontos, egyik sem fontosabb a másiknál, és ott hagytuk abba a beszélgetésünket, hogy nagyon szereted Allahot is, és nagyon szereted Jézust is, de egy Isten van, így viszont van. Jézus megjelent már többször is az álmodba.
5: Pontosan.
4: Ez egy nagyon érdekes dolog számunkra, elmesélnéd nekünk ezt, hogy hogyan történt?
5: Igen, nekem ugye anyukám az 8 éve halt meg, és én akkor nagyon-nagyon magam alatt voltam, akkor nem akartam sem dalokat írni, sem semmi egyebet. Nekem külföldön lakik tengeren túlon egyik nővérem, és hozzámentem el akkor, hogy én ezt az egészet így felbírjam dolgozni. Ugye különbözőek vagyunk, nem vagyunk egyformák, ki hogy éli meg. És a lényeg, hogy én akkor abban felmondtam a zenéléssel, a dalszövegírással és minden egyébbel, és csak Istent kerestem, és a nyugalmat, és nem akartam semmit. És akkor volt, hogy álmomba jött az, hogy Csak így egyik pillanatra a másikba, amikor azt álmodtam, hogy Jézus megjelent, de nem is akárhogy, a felhők megnyíltak, és akkor hintószerű, fehér, hatalmas nagy, hát tényleg mint egy hintó, rengeteg ló paripa volt a hintó előtt, amiknek ilyen tollas dísz volt a fejükön, és ott volt, biztos láttad a Júda Ben-Hur ezt a filmet.
4: Igen.
5: Na és hasonló hintó, vagy szekér, ahogy lehet mondani, kétkerekű szekér volt az, amin Jézus állt. És én ezt az álmot úgy álmodtam akkor, hogy anyám háza előtt voltunk kint az utcán, és csak annyit érkeztem mondani, hogy mindenki boruljon le a földre, és ne nézzenek fel az égre, mert nem vagyunk méltóak hozzá. És mindenki hajtsa le a fejét, és ne nézzenek rá, és akkor ő megjelent, és azt mondta, emeld fel a fejed, nézd rám. Én nem hiába jöttem el a te álmodba. Nincs mások ebből a világból.
4: Hát igen, ez egy érzékeny téma, kedves hallgatóink. Ez mikor történt?
5: Hát egy pár éve.
4: Egy pár évvel ezelőtt történt, és nagyon érdekes, most egy picit átveszem a szót, mert elérzékenyült a kedves vendégünk, ezt a hallgatóknak
5: semmi
4: mondom.
5: Semmi.
4: És... De nagyon érdekes, hogy pár évvel ezelőtt ezt mondta neked, és a Bibliában olvasható dolgok most a szemünk láttára beteljesednek.
5: Így van. És amikor azt mondta nekem, hogy nincs mások ebből a világból, elnézést, hogy elérzékenyültem, de bárkinek mesélek erről, ez mindig
4: olyan,
5: így van.
4: Ez egy olyan dolog, amit
5: ugye nekem van négy bátyám, ami családunkban mindenki nagyon, nagyon vallásos, és nagyon hiszünk, és a családom is, a rokonaim, és mindenki itt Magyarországon is külföldön egyaránt, és amit szeretnék még elmondani az az, hogy ugye nem csak, hogy ezt mondta el nekem ő akkor, hogy nincs már sok ebből a világból, de a következő álmomban, amikor megjelent, akkor csak annyit mondott nekem, hogy háború lesz. És a párom születés napja előtt egy nappal. Mondom, ez lehetetlen, ilyen nincs. Hát mondom, miért álmodok én ilyeneket? Ez nem. Úgy képzeld el, ezt a soha amíg érni fogok, nem felejtem el, a párom szülinapja előtt egy nappal álmodtam meg. Képzeld el, hogy február 23-án hallom háború van. Hát mondom, ilyen nincsen. Odítottunk, sírtunk az egész család, hogy most ez mi? És akkor mondta a nővérem, a középső nővérem, hogy Nikol, ezt te megálmodtad pár hónapja. Jézus mondta neked, hogy háború lesz, és óriási háború lesz. És azt mondja, elmondta sírva, hogy ezt álmodtad, de nem érted. Szóval a lényeg, hogy én figyelek az álmaimra. Nagyon-nagyon. Mert vannak olyan dolgok is, amiket nem veszünk észre, és nem pont úgy alakul az álom, ahogy az álmodban van, és lehet, hogy nem éppen akkor teljesedik be, de ezekre érdemes odafigyelni. Minden esetre én azt gondolom, ha valaki hisz a jó Istenbe, a jó Isten ott van. A Bibliában is benne van. A Koránban is benne van. Aki hisz, az örökké él. Vagy hiszel, vagy nem hiszel. És ha hiszel, Isten mindig ott van. Jézus mindig ott van, Allah mindig ott van, veled, melletted, és mindenben támogat és segít. Mert tudja, hogy te vele vagy, és ő veled. Ez az egyik legfontosabb dolog.
4: Mert hit által üdvözlünk, és nem cselekedetekből.
5: Így van.
4: A törököknél van ez a szokás, hogy időpontokban imádkoznak. Te ezt tartod, vagy azt tartod, hogy te szabad keresztényként bármikor imádkozol?
5: Pontosan.
4: És hogyha nem imádkozol, akkor nincs gond, tehát nem fog haragudni rád Isten akkor.
5: Így van, nem fog rám haragudni, elmondok neked valamit. Ha nekünk van egy jó és egy rossz gyerekünk, hát most rossz gyerek egy szülőnek nincsen, de mondjuk van egy kis csintalan gyerekünk, vagy egy jó gyerekünk. Hát a csintalan gyerekünket ugyanúgy szeretjük. Na most akkor... A jó Isten, akkor csak így egy szóval, a jó Isten hogy haragudhatna meg egy rosszabb gyerekére, vagy egy jobb gyerekére? Az ő szemében mindannyian egyformák vagyunk. És úgy, ahogy mondod, amikor szeretném, én akkor imádkozok. És én azt gondolom, ha egy sarokban imádkozunk, egy magunkba, úgyhogy senki se hallja és látja, és azt te szívedből, lelkedből beszélsz hozzá, ahogy ezt én is teszem, minden nap, és beszélsz hozzá és imádkozol, szavakkal elmondod neki, amit szeretnél, vagy amit kérsz tőle. Ő ott van és hallja. Nem fontos ahhoz elmenni egy mecsetbe, egy templomba, egy bárhova, egy dzsámiba. Ez fontos. egy sarokba megülve, vagy csak az autódba, vagy akár itt bent, ő hal.
4: Amen, ez egy nagyon pozitív dolog, hogy ezt így látod. Volt még más álmod is? Amit mondott neked így Jézus, mert ezek, amiket mondtál eddig, ezek mind beteljesedtek.
5: Beteljesedtek, szerint, így van, volt.
4: És ez nem csak akkor teljesedett be, hanem sajnos most is a napokban, ugye, hogy megtámadták Izraelt. Ez így rád van. Milyen hatással volt, hogy ezt hallottad?
5: Én nagyon-nagyon magam alatt voltam.
4: Hiszen te is voltál már ott kint Jeruzsálemben.
5: Én nagyon sírtam, és nagyon megviselt. Én két napig csak sírtam, zokogtam. Elmondom azt is, hogy azért, mert palesztinokat is nagyon sajnálom, és Izraelt is nagyon sajnálom. Én azt gondolom, hogy a mai világban ennek nem szabadna megtörténni, de természetesen ez nem rajtam, rajtad vagy rajtunk múlik, hanem azokon, akik ezt így kirobbantották. Én nagyon sajnálom őket. A szívem szakad megértük.

0: de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Nicole Victoria az én vendégem. Köszöntelek téged itt a stúdióban.
1: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat, Baktali Tavén Égünner, szép napot kívánok mindenkinek, most pedig köszöntöm az éttörőkül is, hogyha valaki mégis hallgatja.
0: Igen.
1: Ami azt jelent, hogy jó napot kívánok.
0: Aztán, hát ez nagyon durva. Akkor te egyébként hány nyelven beszélsz?
1: Magyar, roma, angol, kicsi arab, török.
0: Akkor öt nyelven beszélsz.
1: Így van.
0: Elképesztő, gratulálok.
1: Köszönöm
0: gratulálok
1: szépen.
0: Neked. És hát majd később kitérünk ezekkel a nyelvekkel kapcsolatosan, hogy mennyire bonyolodsz bele, vagy melyik nyelvvel gondolkodsz. Én nekem sokszor van, hogy cigányul hamarabb eszembe jutnak dolgok, mint magyarul. És ez egy nagyon vicces dolog, erről majd beszélgetünk. De most térjünk vissza oda, hogy mielőtt elmentünk zenélni, arról beszéltél, hogy még álmodtál Jézussal. Na jó, most viccesen felteszek egy kérdést. Amikor álmodsz Jézussal, ő milyen nyelven beszél veled?
1: De aranyos, hogy Úristen, nagyon szeretlek. Hát a Jóisten bocsássa meg nekünk ez, de most jó, kell egy kis humor is. Magyarul.
0: Magyarul. És mi volt ez az álom, ez a kettő álom, amit említettél?
1: Szóval volt ezelőtt két álom, amikor megjelent is azt mondta, hogy szóljak, mindenkinek mondjam, hirdessem azt, hogy ő nem sokára eljön. Ugye ez volt az első álom. A második az, amikor álmomban elmondta, hogy háború lesz, és ez is beteljesedett. A harmadik az egy elég különleges volt. Egy szobában voltam, ahol az ablakból hallottam, hogy kiabál az ablakon kívül valaki, kiabálja a nevemet, szólít. És amikor kinéztem az ablakon, nem láttam senkit. Felnéztem az égre, hatalmas morajlás, és csak annyit mondtam, Jézus. És mondta, igen, itt vagyok. De már akkor nem láttam. Szóval akkor már nem láttam az arcát, és már nem beszélt hozzám. Én minden erőmmel, minden apró mozdulatommal csak azt akartam, hogy lássam őt is, halljam őt is, és semmi más, képzeld el, hogy semmi más nem érdekelt abban a pillanatban, csak ő. Én az életemet is így eldobtam volna, minden, csak lássam és halljam, de akkor már nem hallottam. És abban a pillanatban fölébredtem. Ez volt a harmadik álmom. A negyedik pedig az egy nagyon durva volt. Autópályán vezettem. Nem volt mellettem senki. Egyik oldalról sem az autópályán. Csak egyedül én voltam. Mentem az autópályán, csak vezettem. Egyre gyorsabban, először csak lassan, egyre gyorsabban, aztán elzárta az utat egy fehér fal. És akkor azt mondta nekem, Victoria? Akkor így hívott Victoria. Nincs mások ebből a világból. Látod, milyen rövid volt ez az út? Picit ment az út, begyorsult, felgyorsult minden, és elzárta az utat egy fal. Még egyszer elmondom neked, mindenkinek mond, hogy nem sokára beteljesedik az írás újra. Nincs mások ebből a világból, újra el fogok jönni. Na, akkor volt az, hogy én elmentem templomokba, és elmentem idősökhöz, és a családomat hívtam, és mindenkit, és az egyik bátyám, a Gusztáv, a kisebbik bátyám, ő azt mondta nekem, hogy nagyon sírt, zokogott. És ő azt mondta, hogy figyelj, ide kiválasztott. Vagy mi azt gondoljuk, ez nem mindenki életében van. Rengeteg ember szeretné ezt, amit te álmodtál, de nincs. Neked óriási hited van, és ezt látják, tudják ott fönt. Én azt gondolom, Armando, valahonnan jöttünk erre a világra, és valahova menni fogunk. Ha hiszel nagyon erősen, ugye ott volt, Szűz Mária, azt mondták neki, hogy ugye Erzsébet terhes, és ezt neki álmába mondták el, az angyal, amikor ugye megjelent. Így van? Szóval vannak álmok, amikre igenis oda kell figyelni, de én azt gondolom egy szó, mint száz, hogy itt csak is kizárólag a hit a legfontosabb, hogy miben hiszel. Én nagyon hiszek Istenben, nekem ő az első az életemben, a legfontosabb. Most durva lesz, amit mondok, és ezért elnézést kérek mindenkitől, akik esetleg úgy gondolják, hogy nem értenek velem egyet. Ez az én véleményem, ez az én érzésem. Nekem az ő, vagyis az atya az egyik legfontosabb az én életemben. Életem árán, anyámnál, apámnál, testvéreimnél mindenkinél jobban szeretem. Hiszen ő adott el erre a világra, és ő is vehet el. Igazából ennyi. Szóval nekem nagyon erős hitem van.
0: Ez tényleg nagyon erős hitre val, és a Máté 24-ben Jézus pont erről beszél a tanítványaival, hogy háborúkról fogunk hallani, betegségekről fogunk hallani, nagy sírás lesz,

0: szenvedés, de ez még csak a kezdet, mert hogy lesznek olyanok, amikor az ő nevéért fognak minket üldözni, és konkrétan megölni,
1: pontosan,
0: és kivégezni a keresztényeket.
1: Így van.
0: Most jelenleg ez történik egyébként Izraelben, tehát ott nem a területfoglalás a lényeg, hanem az, hogy
1: bizony,
0: a keresztényeket megöljék. És,
1: bizony, sajnos.
0: És ez fontos, amit te most mondtál, hogy tényleg elnézést kérünk, ezért megbotránkoztató lehet néhány ember számára, de ilyenkor felmerül az emberben tényleg a kérdés, hogy mennyire hiszel Istenbe. Hogyha velünk megtörténne jelenleg most ez Magyarországon, hogy hiszel Istenbe, mert ha hiszel, megöllek, hogy akkor inkább azt válaszolod, hogy nem hiszel Istenbe, és megtagadod őt, vagy vállalod a halált érte. Szóval ez nagyon érdekes, amit mondtál, hogy mindennél jobban szereted az atyát.
1: Igen, hát én meghalnék érte. Mert azt mondja az Úr, aki értem meghal, az ha meghal is, örökké él. Szóval, ha befogadod őt és szereted őt, ha meghalsz is, újjáéledsz, hiszen ő nem hagyja azt, hogy te elveszél.
0: Hát ez egy nagyon csodálatos dolog. Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most elmegyünk ismét, meghallgatunk egy szép dicsőítő dalt, aztán folytatjuk a beszélgetést tovább.
2: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.
0: 100.3 Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, az az Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el. Na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Nicole Victoria az én vendégem. Köszöntelek itt a stúdióban.
1: Üdvözlök és köszöntök mindenkit, sok szeretettel. Szia, Armando!
0: Na most csak magyarul köszöntél be a változatosság kedvéért, mindig máshogy köszönsz be. Kedves hallgatóknak mondom, akik most csatlakoztak hozzánk, hogy egy olyan személy ül velem szembe, aki török, magyar és cigánylány is, úgyhogy ez egy csodálatos dolog. 5 nyelven beszél, képzeljétek el. És beszéltünk már arról, hogy Jézus megjelent többször az álmodban, és hogy mondott neked olyan dolgokat, amik tényleg beteljesednek a szemünk láttára, a mai napon is. És mindezek mellett pedig kitértünk sok érdekes dologra, amiket most én szeretnék feszegetni veled. Például az, hogy az 5 nyelvből, amit beszélsz, hogy melyiket beszéled legaktívabban, vagy melyik nyelven gondolkodsz?
1: Hát mivel én itt élek Magyarországon, ezért a magyar és a roma.
0: Magyar és a roma. Igen. Ez a kettő a legdominánsabb az életedben, és melyik nyelven gondolkozol? Van, amikor valamit gyorsan át kell fordítani cigányról magyarra magadba, hogy kimondd azt a szót, vagy ilyesmi, ilyenek vannak?
1: Hát, mint látod, itt ő mellettem a keresztlányom, és mosolyog.
0: Igen, most
1: mert van, amikor összeakad a nyelvem. Igen, mert van, amikor összeakad a nyelvem, és gondolkodom, hogy akkor ezt most hogy is kell kimondani, de már hogy ugye több nyelven beszélek.
0: Sajnokba belesem, amit én, hogy félig cigányok, kezded el a mondatot, befejezed magyarul, vagy fordítva?
1: Hát ez még a jobbik eset, de volt olyan, amikor elkezdtem magyarul, és befejeztem törökül vagy arabul. Azért az nagyon durva. És igen, néznek, hogy mit beszélek, és mondom, hogy elnézést, és akkor ugye váltok azonnal kapcsolatban, hogy hoppá, nem jól beszéltem, és akkor gyorsan váltok.
0: Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy bennünk van. Benned az egész közül most ugye megbeszéltük a vallási nézeteket is, és abban azt mondtad, hogy ott nincsen erősebb dolog az életedben, ott mind a kettőt elfogadod,
1: így van,
0: és
1: így van,
0: mind a kettőben hiszel.
1: Így van.
0: Na de identitásban, életmódban melyiket követed a legjobban? Melyik szokásokat, vagy mit fogadsz el, vagy minek vallod magad a legjobban? Cigánylány vagy, magyar vagy török?
1: Mindegyik. Mindegyik. Nagyon szeretlek, ez egy jó kérdés. Hát az igazság az, hogy ugye bármelyik városba, országba, kultúrába megállom a helyem. Ugyanis van bennem 3 vér. Törökországban vagyok, akkor ugye az a népem, akkor ott ugye úgy beszélek, olyan ruha, úgy viselkedek. Ha romák között, akkor nyilván úgy, és ha magyarok közt, akkor nyilván úgy. De szóval nem tudom azt mondani, hogy én csak ez vagyok, vagy az, mert egyiket se tagadhatom le, szóval mind 3 vér bennem van. Nem mondhatom azt, hogy én csak magyar vagyok, vagy én csak török vagyok, vagy csak roma vagyok, mert mindhárom vagyok. És igazából nem az a lényeg, hogy valójában ki vagyok, hanem amikor megjelenek valahol egy társaságban, és amilyen társaság van, tudok hozzájuk alkalmazkodni, hál' Istennek.
0: Én itt arra akartam kitérni, hogy én például úgy vallom magam, hogy én egy abszolút autentikus, hagyományőrző, tradíciókkal rendelkező cigány gyerek vagyok, kőkeményen tartom a szokásomat, a feleségemmel, a szüleimmel, a családommal, az egész nagy népemmel együtt, de ha arra kerül sor, akkor igenis, kulturáltan szépen magyarként tudok viselkedni, hiszen magyarországi roma vagyok, és be tudok illeszkedni a többségi társadalomban. De mindez mellett, hogy rengeteg magyar barátom van, akik között magyarként tudok viselkedni, és igazából hazafinak is tartom magam magyarországinak, nagyon erős bennem a cigány identitás. Na erre akartam kitérni, hogy te is őrzöd ugyanúgy a hagyományokat, a kultúrát. Minden. És hogy lehet egyszerre a hármat őrizni?
1: Hát nekem ugye megvan a török szokás, török hagyomány, megvan a magyar hagyomány, és megvan a roma hagyomány. Ugyanúgy, ahogy ezelőbb is elmondtam neked, én is itt születtem, ugye Magyarországon, itt nőttem fel, nagyon szeretem Magyarországot, nagyon szeretem a magyar országi romákat, hiszen bennem is van roma vér, és nagyon szeretem a törököket is, akik itt élnek, ugye Magyarországon, mert itt is élnek, hál' Istennek, rengeteg törökök. Szóval bennem, mivel mind három van, én azt gondolom, hogy mindegyiket nagyon szeretem, és bármelyik kultúrában meg tudok felelni, mivel hogy mindegyik vagyok.
0: Bekövetkezett az életedbe egy olyan dolog is, ami igazából az egész életedet végigkísérte, ezt még a beszélgetésünk legelején is elmondtad, hogy a zene az mindig ott volt neked az életedben.
1: Igen.
0: Mikor alakult át ez egy olyan dologgá, hogy nem csak hallgattad a zenét, vagy részt vettél abban, hogy jó a zene, hanem hogy rájöttél arra, hogy neked dalokat kell írnod, neked énekelned kell, és neked képviselned ezt a dolgot, hiszen nagyon sok dalot hallható az interneten.
1: Így van, igazából 6 éves korom óta éneklek. Életemben először 6 éves koromban kezdtem el énekelni, nagyon sok Kimit tudott, megnyertem Szabolcs megyébe, nagyon sok felkérésem, fellépésem volt gyerekként, ugye, amikor vittek tanárok, és ilyen Kimit tudókon voltunk, és volt egy olyan, amikor 300 fellépő közül mi voltunk az elsők, tényleg valahogy nagyon készültünk rá, de megnyertük, és nagyon örültünk neki. Aztán, ahogy kezdtem felnőni, anya féltett, és azt mondta, hogy nem mehetek. És akkor innen Pestről
0: jött. Ez a szokások miatt volt ez a féltés?
1: Mondhatjuk azt is, meg ők nagyon óvtak engem. Nálunk a családban én vagyok a legkisebb. És anyuik kézzel, lábbal, körömmel, mint ahogy lehet, védtek, és azt mondták, hogy nem akarják, hogy bármi problémám, vagy bármi bajom legyen. Így nem engedtek. Én nagyon szerettem volna, de a szüleim nem engedtek. És akkor felkerültem ide Pestre, amikor férjhez mentem, felkerültem ide Pestre, és akkor kezdtem el járni, zenélni, énekelni. Mert azt mondtam, hogy én ezt nagyon szeretem csinálni, és láttam azt, hogy egyre több embernek tetszik, egyre jobban várják a dalaimat, és akkor kezdődött ez el, de még akkor sem vettem annyira nagyon komolyan. Egy pár évvel ezelőtt kezdtem úgy, hogy na jó, akkor mégis, de ezt is úgy, hogy a húgom bejelentkezett az én nevembe egy műsorba, és egy tévé felvételre jelentett be engem, időpontot kért, stb. És fölhívtak engem, a számomat is megadt, és meglepődtem, és mondtam, hogy tessék, hát ugye nem tudtam, miről van szó, és akkor ő már intett, hogy én voltam, és csak beszél, meg minden egyéb, és ez a Frédi Show volt, az RTL Klub Frédi Show, biztos tudjátok, hogy melyik.
0: Igen.
1: Na, és oda mentem el először, amire azt lehet mondani, hogy ez egy kicsit komolyabb volt. Na, és onnantól kezdve történt az, hogy a nővérem az ott nagyon sét, és azt mondta, teljesen más vagy a színpadon, neked ezt csinálni kell. Ezt ne hagyd abba, neked ez az életed, nagyon szeretted, de hidd el, hogy anyu is büszke rád, meg apu is. Mert tudják ők is, hogy akkor nem engedtek, de látják ők, most fentről látják, hogy te mennyire boldog vagy, és ez mennyire fontos. És azóta van az, hogy én írom a dalszövegeimet, egy-egy dalomat kivéve, ugye én írom a dalszövegeimet, és a nővérem is segít most nekem, és azóta éneklek, így azóta veszem komolyabban.
0: Az Isten és a zene közt van párhuzam? Ő adja az ihletet, esetleg ő tőle jön? Belőle tudsz meríteni?
1: Hát én minden egyes dalszövegemet úgy írok, hogy úgy kezdem, Istenem segíts. Adj nekem gondolatokat, hogy mielőbb meg tudjam írni ezeket a dalokat.
0: Akkor innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most elmegyünk ismét, meghallgatunk egy szuper dalt, aztán a következő órában is várunk benneteket vissza, továbbra is Nicole Viktóriával fogok beszélgetni, úgyhogy tartsatok velünk.
2: Ez a Trájó, a 100.3 Rádiódik egyházi műsora. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.
3: Amikor úgy ébred,

0: romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: Országosan megállt az albérletárak emelkedése, Veszprémben azonban továbbra is mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki kiadó lakást keres, írja a veol.hu. A KSH és az ingatlan.com lakbérindexe szerint májusban országosan nem változtak a bérleti díjak az előző hónaphoz képest, Budapesten pedig minimális 0,2%-os csökkenést mértek. Éves összevetésben ugyanakkor még mindig drágulás látszik. Országosan 5,6% a fővárosban, 4,9%-kal emelkedtek az árak. Veszprém továbbra is az egyik legdrágább vidéki albérletpiac, ahol a június elejé kínálat alapján egy kiadó lakás medián bérleti díja havi 195 000 forint. Átadták az Év kerékpárútja díjat. Az Év kerékpárútja címért indított szavazás lényege, hogy folyamatosan felhívják a figyelmet az országban meglévő bringa utakra, és visszategyék a kerékpározást oda, ahová való, a hétköznapi életünkbe. Hangoztatta a Rákospatak menti kerékpárút táblaavató ünnepségén Karácsony Gergely a 17. kerületben. Az immár 7. alkalommal az Aktív Magyarország programban megkérdetett Év kerékpárútja szavazást idén az Alavár megyei Szent Péterfölde kör és a budapesti Rákospatak menti kerékpárút nyerte el. Ahogy a főpolgármester a rendezvényen fogalmazott, a Rákospatakot minden arra teremtette, hogy egy nagyon jó bringázható út legyen. Forgalmas nyári szezonra készül a Budapest Airport az idén, és hangsúlyozta a Budapest Airport vezérigazgatója háttérbeszélgetésen Budapesten. Felidézte, 2025-ben a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren 19,6 millió utast szolgáltak ki, 2 millióval többet az előző évinél. A megnövekedett forgalmat zökkenőmentesen bonyolították le. Tavaly a nyári hónapokban, júniusban, júliusban és augusztusban mintegy 5,5 millió utas fordult meg a budapesti reptéren, az idén növekvő forgalommal számolnak. A vezérigazgató ismertette, hogy tavaly Budapestről 45 légitársaság kínálatában 154 célállomás szerepelt. Az idén 49 légitársaság 166 célállomásra közlekedik a Budapest-Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtérről. Határozatlan időre lezárták a Dandár gyógyfürdő merülő medencéjét, miközben az intézmény szauna világához közeli falak a szó legszorosabb értelmében förtelmes állapotban vannak, írja az Index. A Dandár gyógyfürdő törzsvendégei számos fotóval illusztrálták az intézmény felújítás utáni, újdonsült állapotát. Szerintük a szauna világ közelében található falakon olykor ismét búrjánzik a penész, rohad a plafon már több mint fél éve. Az intézmény kiírása szerint a lezárásra technikai okok miatt van szükség. A törzsvendégek szerint az ott dolgozók azzal indokolták a merülő medence lezárását, hogy biztonsági szabályok a medence mélysége miatt van szükség a lezárásra.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik, korábbi adásunk ismétlése következik. Ez a Trájó, a 100.3 Rádiódik egyházi műsora.
3: 100.3 Rádiódik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztolk Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, az az Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Nicole Victoria az én vendégem. Köszöntelek téged itt a stúdióban.
4: Szia, üdvözlök és köszöntök mindenkit, sok szeretettel, Baktalis, azt itt a vén égünnel.
3: Hát ilyen hosszú beköszönést soha senki nem mondott még itt, pedig aztán vannak itt olyan cigányok is, akik beköszönnek, aztán úgy pörög a nyelvük, hogy sukárszáztolungot rajom meg, boldogsággal öröm a szokodik, és mégsem ilyen hosszan, meg hát mégsem ennyi nyelven, úgyhogy ez egy csodálatos dolog. Hogy
4: köszönöm szépen.
3: Most már én is azt mondom ebben a műsorban, hogy te egy kiválasztott személy vagy, nem csak az álmaidért, hanem aki öt nyelven beszél, ezzel megáldja őt az Isten. ez egy csodálatos dolog, hát, és főleg úgy, hogy ez mind adottság volt neked, és könnyen beletanulhattál születésed után, mert vannak, akik kőkeményen éveket, évtizedeket tanulnak azért, hogy ennyi nyelven beszéljenek. Úgyhogy ez egy kiváltságos dolog. Nos, ott hagytuk abba, hogy a szövegírásról, a zenéről beszéltünk, és hogy nagy részt a zenéidnek a szövegét te írod, illetve a nővéred segít neked. Minden egyes dalt úgy kezdesz el, hogy Istenem segíts.
4: Így van.
3: Miért van szükséged Isten segítségére a dalíráshoz?
4: Ő mindig segít nekem. Ő mindig segít. Úgy kezdem, Istenem, segíts, és adj nekem új gondolatokat, és tedd azt, amit te jónak látsz. Segíts nekem abban, hogy könnyen meg tudjak írni egy dalt, és ne jöjjön nehezen a gondolat. És ha hiszed, ha nem, volt olyan például a Te vagy a minden című dal, azt nagyon-nagyon lázas voltam, azt a páromnak írtam azt a dalt. Nagyon lázas voltam, éjszaka felébredtem, nem tudtam aludni. És nem fogod elhinni, egy éjszaka alatt én azt a dalt átdolgoztam, megírtam, és másnap bementem, és lázasan felénekeltem a stúdióba, és annak van a legtöbb nézettsége. Akkor elimádkoztam, és azt mondtam, Istenem, segíts, én nekem ez most nagyon fontos. Nincs olyan dolog, nem csak a dalban, bármit, amit teszek, hogy én előbb ne kérjem meg Isten segítségét. Nekem nagyon fontos az életembe ő.
3: Akkor ez az életed minden területére kihat, hogy az Istennel.
4: Így van, így mindenhol.
3: Az Istennel való kapcsolatod, az mindig elsődleges.
4: Így van.
3: A zene az életedben ugye jött 6 éves korban, aztán tehetségkutatókon is részt vettél.
4: Így van.
3: A szüleid nem engedtek annyira, mert féltettek téged, és végül, amikor férjhez mentél, akkor kezdted el a karrieredet.
4: Így van.
3: Pár éve pedig még jobban.
4: Komolyabban vettem, így van.
3: Komolyabban
4: így
3: elkezdted van. Venni ezt a zenei karriert. De ez nagyon érdekes, hogy a férjeddel kezdtél el zenélni komolyabban, mert valljuk be, hogy azért a származásaid miatt ugye törökként és romaként elég nehéz az, hogy a férj elengedjen egy nőt, és hogy engedje, hogy énekeljen, mert hogy valljuk be, hogy szerintem nagyon sok cigány asszony lenne, aki hatalmas tehetséggel rendelkezne, és lehet, hogy pont a családja vagy a férje az, aki visszatartja őt ebben a dologban, és a tradíciók szerint meg azért, mert ő a férfi, meg ő féltékeny, meg minden, ezért nem engedi őt el, hogy neked nem volt ezzel küzdelmed, vagy nehézséged, hanem akkor a férjed is ilyen normálisabban fogta föl a dolgokat?
4: Természetesen nekem a párom apukája részéről nagy ecsedi, és az anyukája részéről pedig magyar. De hát ő még nagyon fiatal volt, amikor az apukája meghalt, és szinte egyedül nevelte fel az anyukája. Ugye anyósom és a párom volt egy buli, ahova mi elmentünk együtt, és ott láttak először énekelni. És anyósom sírva fakadt, és azt mondta, hogy Úristen, ezt te csináld, mert ez neked nagyon megy. Ugye én elmondtam neki, hogy én nagyon szeretek énekelni, és hogy fogadják nagyon sok szeretettel ezt a dalt. Nekik küldöm is természetesen mindenkinek, aki itt van. És a párom az így lezsibbadt, és így néz, és azt mondja, hogy ezt nem hiszem el. És a buli után én elmondtam neki, hogy én ezt szeretem csinálni, és én ezt szeretném a jövőben majd, és ő azt mondta, hogy figyelj, ha téged ez boldoggá tesz, akkor én támogatlak benne. Szóval nekem olyan párom van, aki soha semmilyen körülmények között nem mondaná nekem azt, hogy te nem mehetsz el buliba, ő elvisz rengeteg buliba, elvisz. Nem mehetsz el buliba, és ezt te nem csinálhatod, a dal szövegírásba is besegít, és ő az első, akinek én felolvasom, hogy na Guszti, mit szólsz hozzá.
3: Ez egy nagyon-nagyon csodálatos dolog. Isten ebben is megáldott téged, hogy jó férjet adott neked.
4: Így van.
3: Nos, a zenei karriered most, hogy komolyabban vetted, hogy ível felfelé, ugye több televízió műsorban is most már láthatunk téged, amiknek a csatornáknak a neveit nem említjük meg.
4: Így van.
3: De több műsorban részt veszel, érzel fejlődést azután, hogy komolyabban vetted, hogy amikor tudatosan rááll az ember, akkor jobban ível a karrierje felfelé, mint amikor csak úgy lazán csinálja?
4: Így van, természetesen. Így van. Nekem most én azt gondolom, hogy mivel egy kicsit komolyabban veszem én is, és több energiát fektetek bele, ezáltal jobban évelek fel. Nyilván, ha valaki sokat dolgozik, eléri a célját, és ha valaki sokat dolgozik és tesz valamiért, akkor annak megvan az eredménye. Úgyhogy igazából nekem most, amit én nagyon szeretnék, az az, hogy hát a jövőben majd Törökországba leforgassak egy videoklipet, megcsináljak ott török stúdiósokkal egy olyan dalt, amit hát mondhatom azt, hogy törökül is fognak énekelni benne, és roma nyelven is. És ezt egy török DJ-s fogja nekem majd, ha Isten is úgy akarja, inshallah, akkor ezt meg fogjuk csinálni.
3: Tehát akkor ez duett lesz? Mások is részt fognak venni ebbe a produkcióban?
4: Így van, pontosan.
3: Ahogy írod a dalokat, ezek szerelmes dalok szoktak lenni, vagy az, hogy miről írod a dalokat, az mi határozza meg az, hogy miről szóljon a dalod?
4: Elnézést, olyan aranyos, hogy hát igazából ez ilyen ihlet, tudod. Mikor mi jön? Van, amikor jön egy szerelmes dal, van, amikor ugye a nővéremmel, Ivettel hol sírunk, hol nevetünk, amikor egy hallgatós dalt éneklünk. Ott tényleg sírás és nevetés van.
3: Itt tehát akkor a zenei stílusodban, most említetted, hogy Törökországba fogsz törökül előadni egy zenét, most említesz egy hallgatót, ami egy ilyen lirikus cigány dal, a hagyományunkat őrzi, és akkor ez full cigány stílus. Na ez is egy lényeges dolog, hogy a zenében hogy jön ki az identitásod. Melyiket szereted a legjobban énekelni?
4: Hát nagyon őszinte leszek a romadalokat. A romadalokat eléneklek én aztán Whitney Houstonon át bármit, de a romadalok azok, amik hozzám nagyon kezen állnak. Az én szívemhez.
3: Na és akkor kanyarodjunk vissza oda, hogy jön az ihlet, hogy miről írjál dalt?
4: Szóval hát ez úgy van, ahogy az imént mondtam is neked, hogy van olyan, amikor jön egy ihlet, és jön egy vidám dal. Egy, mint ahogy mi mondjuk romák, egy pergetős dal. És van, amikor jön egy ihlet, hogy mondjuk visszajön a gyerekkorunk eszünkbe a nővéremmel, és tényleg ott van balta, szekér, ló, ott minden van, amikor a dalszöveget írjuk. Van sírás, van nevetés, visszaidézzük a gyerekkorunkat. Mondjuk ez egy hallgatóra jellemző. És van olyan, amikor egy pörgős dalt írunk, és ott sikítunk a nevetéstől, mert hát ugye oda kell 4-5 óra, mire csak két szöveget leírunk a nővéremmel, mert tudjuk azt, hogy az nekünk az egyik legnehezebb, egy pörgetős dalt, egy hagyományos, autentikus romadalt megcsinálni úgy, hogy ez mindenkinek megfelelő legyen a számára. Hál' Istennek, mi kettőt megcsináltunk, és az egyikhez majd nagy ecseden fogjuk leforgatni hamarosan a videoklipet az egyik pörgetős dalhoz. Szóval igazából hát nem annyira egyszerű ez, mert azért annyira nem egyszerű, de én nagyon élvezem a dalszövegírásokat. Nekem ez nagyon fontos.
3: Most említettük a zenével kapcsolatos pozitív dolgokat. Beszélgessünk egy kicsit a nehézségéről is, mert nem minden arany, ami fénylik.
4: Így van.
3: Van olyan, amikor küzdesz azzal, hogy megírj egy dalt? Vagy azt inkább félrerakod, és akkor majd folytatod később?
4: Hát az igazság az, hogy én nagyon pozitív vagyok, és nagyon akaratos is. Aki tudja, aki ismer, az tényleg tudja, hogy én nagyon egy akaratos nő vagyok. Ha valamit akarok, és valamibe belekezdek, azt én nem hagyom abba. Akkor lehet, hogy reggeltől estig, vagy estétől reggelig, nyilván, ha az időm engedés, akkor éppen nem dolgozom, reggeltől estig, estétől reggelig lehet, hogy ezt a dalt megírom, akkor is, ha bármi történik. De természetesen volt olyan egy-egy dalom, amit egy hétnyi tovább írtam meg, mert egyszerűen hiába akartam, hogy jöjjön az ihlet, nagyon nehéz volt, mert alapból olyan címet is, olyan szöveget akartam összerakni, ami egyedi, de nagyon egyedi, és ez nagyon nehéz volt nekem. Ez egy hallgatós dal volt. A mamámtól, a családomtól, a régi 1000 éves dalok, ugye a déd nagyanyám, a nagyanyám is, és ezeknek a dalai, anyámiknak a dalai, nem volt olyan egyszerű ezt összerakni, és egy kicsit modernizálni, hogy ezért mégse olyan legyen, mint az ő daluk, ami régen volt, a hangstílus, meg volt a hangzásvilág, de mégis egy kicsit más irányba fordítottam el az én világom felé. Úgyhogy ez nehéz volt, megmondom őszintén, de megcsináltam.
3: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most ismét elmegyünk, meghallgatunk egy dalt, aztán folytatjuk a beszélgetést tovább.
0: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik.
3: 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztolyka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Nicole Victoria az én vendégem. Köszöntelek itt a stúdióban.
4: Szia! Sziasztok! Üdvözlök és köszöntök szeretettel mindenkit! Tamin Szaszti Tajbak Tali, Égünner.
3: Ezt taníts meg nekem, Égünner?
4: Igen, Égünner.
3: Oké, szuper. Szóval ott hagytuk abba a beszélgetésünket Viktóriával, kedves hallgatóink, hogy milyen a dalírás, és néha van, amikor nehéz, néha ezzel küzdeni kell, és bizony nem is ez a legnehezebb része, amikor meg kell írni egy zenét, hanem amikor jön a negatív kritika, és ugye rengeteg rossz dolog tud lenni ebben, nem minden arany, ami fénylik, ezt én, mint zenész, műsorvezető, meg közszereplő, ezt én nagyon átélem, de hidd el nekem, hogy a hallgatóink közül vannak, akik úgy gondolják, hogy hát ti csak sztároskodtok, arany életetek van, semmi gond nincs veletek, meg minden, és aztán jól odapirítanak nekünk kommentbe nagyon erős szavakat. Ezt meséld el, hogy milyen hatással tud lenni egy nőnek az életére, mert szerintem tényleg te kapsz hideget, meleget is azért.
4: Ez így van természetesen. Én azt gondolom, hogyha mindig azt fogjuk nézni, hogy nekünk más mit mond, akkor mint egy kártyavár összeomlunk. Ezt nem szabad, ezt el kell engedni a legmagasabb, legismertebb világsztároknak, mondhatjuk úgy, olyan embereknek, akik tényleg nagyon magas pozícióban vannak, azoknak is olyan kommentet írnak, vagy mondanak a szemükbe bármit, ami vagy nem fedi a valóságot, vagy nagyon rosszul tud esni, lelkileg össze tudja törni az embert, de ezekre a dolgokra nem szabad odafigyelni, nekem az a véleményem.
3: Hogyha építő kritika ér téged, azt el tudod fogadni?
4: Természetesen. Van olyan, hogy mondjuk egy dalszöveg nem tetszik a páromnak, vagy a bátyámnak, vagy a nővéremnek. És átolvassuk 5-10-szer, vagy 100-szor, és akkor megbeszéljük, hogy mert, hogy miért is, mert van, amikor én ragaszkodom hozzá, de hogy ez hidd már-e, hogy nagyon jó. És azt mondja, hogy nem. És meg, hogy ez nem ide való szöveg, és ezt elrontottad, ez nem jó. Szóval, hogyha építő, akkor én azért nem tudok megharagudni, mert nincs miért. Én veszem a jó dolgokat, hogyha valaki az én javamra jót akar, én azért nem tudok megharagudni, sőt, én azért hálás vagyok, hogy figyelmeztet, kinyitja a szememet, és előre elmondja, hogy stopp, ezt egy kicsit másképp. Ezekért én azt gondolom, hogy nem szabad megharagudni.
3: Visszakanyarodok egy másik témánkhoz. A zeneírással kapcsolatosan, hogy született már olyan dalod, amit Istennek énekeltél, vagy Allahnak írtál, vagy Istennek?
4: Nincs. Jó pár előadó, nagyon, nagyon jó barátaim, és ők már mondták, hogy mivel ennyire nagyon magas hitem van, én nem szeretnék egy ilyen dalt elénekelni, mert volt olyan, amikor éppen egy helyen voltunk, egy buliban, akkor ott mi énekeltünk hívő dalokat, és azt mondták, hogy Úristen, neked kell egy ilyet egyszer elénekelned. Szóval ez is tervben van, és ha Isten is úgy akarja, akkor én a következő hónapban fel is fogok énekelni egy hívő dalt, hiszen jön karácsony is, úgyhogy kell egy ilyen dal.
3: Akkor pont fején találtam a szöget.
4: Pontosan.
3: Most, akkor születni fog ilyen dal.
4: Így van, már a szöveg is megvan hozzá, így van.
3: Tehát ez egy saját lesz, nem?
4: Saját.
3: Nem, akkor nem feldolgozott.
4: Nem feldolgozott, nem. Ez az én saját dalom.
3: Na, ennek nagyon örülök, ezt már nagyon fogom várni, és ebben az idősávban nagy szeretettel fogom majd játszani, tehát rá jó műsorunkban.
4: Köszönöm szépen.
3: Hogy írtad meg azt a dalt? A keresztény dalt. Van különbség, amikor Istennek írsz egy dalt, vagy embernek írsz egy dalt?
4: Van.
3: Mi volt a különbség neked?
4: Van, milyen, mert amikor Istenről beszélsz, az teljesen más érzés, más világ. És amikor egy embernek is, az is más világ. De ez a dal, az én dalom, amit én megírtam, ez valójában a hitről szól. És arról, hogy Isten mennyire fontos a mi életünkbe. Mennyire egy olyan dolog, ami nélkül nem lehet élni, hiszen ha ő nincs az életünkbe, akkor ott annyi vége. ő fontos a mindennapjainkban, a világunkban, a perceinkben, hiszen az életünkre nincs garancia, én azt gondolom. Nem tudjuk azt sem, hogy egy perc múlva mi fog történni velünk. Ami hál' Istennek jó, hogy nem tudjuk, de mert szerintem nagyon összeroppannánk, ha tudnánk, hogy mi vár ránk életünk során, de én úgy vagyok vele, hogy fontos az életünkben ő nagyon. És ezért is írtam én ezt a dalt meg. Az emberek felé szól ez, de mégis hitáltal Istentől, hogy higgyenek benne és bízzanak benne, mert ő nagyon fontos nekünk. És ő van is létezik, és létezni is fog, amíg a világ a világ.
3: Amen. Ez lesz a témája?
4: Így van.
3: Tehát erről fog szólni a dal, hogy az emberek felé szól, tehát embereket szólítasz meg, hogy higgyenek
4: Istenben. Így van.
3: Egy szóval akkor az álmodat teljesíted, hogy azt kérte tőled Isten, hogy mondd el mindenkinek, hogy ő van, és be fog teljesedni az írás, és akkor ezt egy dalban közölni is fogod az emberekkel.
4: Így van.
3: Hát ez egy nagyon csodálatos dolog, nagyon sok sikert kívánok
4: nagyon
3: neked.
4: Nagyon szépen köszönöm.
3: Ehhez a dalhoz, és én hiszem, és tudom, hogy tapasztalatban mondom, hogy ennek nagyobb sikere lesz, mint amikor olyan dalokat írunk, hogy az embereknek tetszegyenek. Ami az is Istentől van szerintem,
4: hát
3: mert az embereknek a jó kedvét
4: így
3: csináljuk
4: van,
3: vele.
4: Így van.
3: Viszont amikor Istennek írunk egy dalt, vagy Istenről szól egy dal, akkor az teljesen más.
4: Csodálatos dolog, így van. Pontosan. Egyetértek.
3: És említettük, az imént beszéltünk arról is, hogy jöjjön, hogy vicceskedünk egy picit, és hogy az Isten bocsássa meg nekünk, és hogy tényleg ez így van, de hogy gondoljunk bele abba, hogy Isten az ő saját képmására teremtett minket. Akkor ha milyen viccesek vagyunk, Istennek milyen jó humora lehet.
4: Az biztos.
3: Képzeld el, hogy ő milyen vicces lehet.
4: Ez így van. És ő hall mindent, és lát mindent, és mosolyog velünk.
3: Így van.
4: Ebben biztos vagyok.
3: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, most meghallgatunk ismét egy dalt, aztán folytatjuk.

0: Napot kívánok mindenkinek, sok szeretettel köszöntök, üdvözlök mindenkit. Taktalis asztétavén, jégünner.
1: Nos, nagyon sok mindenről beszéltünk már az életedről, kiveséztük a zenét is, kiveséztünk mindent. Mindig így igyekszem úgy kanyarintani a beszélgetést, hogy egyszer felével egy vidámabb témára, aztán egy szomorúbb jön. Most úgy gondolom, hogy lehet érinteni fogok egy olyan dolgot, amit aztán tényleg érzékeny dolog, de úgy gondolom, hogy ez a hallgatókat is érdekli. Hogy említetted azt a dolgot, hogy korán elmentek a szüleid.
0: Igen, sajnos, igen.
1: És mégis az Istennel való hited, az megmaradt erősen, és vidáman tudod felfogni az életet. Én értem, hogy mitől van ez, de lehet, hogy van olyan hallgatónk, akinek ez furcsa. És kérlek, hogy beszélj nekünk arról egy picit, hogy akinek ilyen korán elmennek a szülei, az miért tud vidáman élni tovább? Az miért nem tudja feltenni a kérdést Istennek, hogy Istenem, miért tetted ezt, miért nem gyógyítottad meg, miért csináltad ezt, és hogy tud megmaradni a hite?
0: Köszönöm szépen ezt a kérdést. Én rengeteg embernek elmondtam, igen, ez egy nehéz kérdés, de viszont én, ha ezzel erőt adhatok bárkinek, aki most engem hall, akkor én attól nagyon boldog leszek, és nagyon fogok neki örülni.
1: Én is, és gondolom, pont ezért mentem bele ebbe a témába, és bocsánat, hogy ez nagyon érzékenyül
0: érint. Nem, semmi gond nincsen. Én azt gondolom, mindenki magáért születik erre a világra. Magunkért születünk meg, és magunkért halunk meg. Nekem édesapám 77 éves volt, amikor meghalt, és halála előtt nem sokkal nekem azt mondta, ő mondta ezt, magunkért születünk, magunkért halunk meg. Az élet csodálatos, gyönyörű, szeretni tisztelni, becsülni kell mindenkit, a szegényeket, a gazdagokat, mindenkit, mert ha meghalunk, mindannyian egy helyre jutunk. De ha meghalunk, akkor úgy szeressenek minket, úgy emlékezzenek ránk, mint ember, maradjunk meg embernek. Soha ne legyünk többek, de kevesebbek se, emberek legyünk. Ne nézzük meg a szegényeket, ne bántsunk senkit, a tiszteletet mindenkinek adjuk meg, mert az ő élet rövid, nincs rá garancia, nagyon gyorsan elrepül az idő. Amikor fiatal voltam, én is azt hittem, hogy ó, nagyon messze van még, amikor meghalok. És most itt vagyok, és hamarosan meg fogok halni. És ez az élet rendje. Nektek fájni fog, mert én elmegyek, de akik mi elmegyünk, mi tudjuk, hogy nekünk eljön. Lejárt a mandátum. Bocsánat, így mondta, lejár a mandátum, és ha szólítanak, oda menni kell. Ott nincs az, hogy mi oda nem megyünk. Gyerek, felnőtt, fiatal, idős, ha hívnak, Isten azt mondja, hogy most te jössz haza, mert az az örökös hazánk, akkor oda jössz. Nincs az, hogy mi oda nem megyünk el. Tudod, amikor nekem apu meghalt, én nem sírtam. Nekem ez benne volt a fülembe, a fejembe. Nagyon-nagyon erős nő vagyok egyébként, aki ismer, mindenki tudja. Én nem sírtam, mikor apu meghalt. Sem a virasztásokon, sem a temetésen, sem. Mindenki csodálkozott, hogy ez mi van velem, mint egy beton. De egyszerűen az volt bennem, hogy én most szívem szerint üvölteni tudnék, de hiába fogok sírni, felébredni nem fog. Neki lejárt az ő ideje, bár ne lett volna így, mert nekünk nagyon fáj, de ott volt a fülemben, amit mondott. Hogy ha eljön az idő, oda menni kell, ha szólítanak, menni kell. És ezt nektek el kell fogadni, mert lesz idő, amikor ti is lejár a mandátumotok, ti is elérkeztek arra a pillanatra, amikor az utolsó pillanat van, amikor a lehelet, ugye, kiszáll belőletek, és akkor az utolsó leheletetek, és akkor jöttök oda, ahol mi vagyunk, és ott majd találkozunk. Szóval én ezt így éltem meg, ahogy nekem ezt apám elmondta 77 évesen, és képzeld el, hogy amikor anyu meghalt, Armando, én akkor sem sírtam. Akkor is az volt bennem, nagyon nehéz, nagyon fáj, üvölteni tudnék, de nem teszem. Mert ez az életrendje. Születni és halni kell. Bár a jó Istenért soha ne adott volna, és soha ne halt volna meg senki, meg ne halna meg senki az életbe soha, de ezt nem mi irányítjuk. A jó Isten ezt így adta, ezt el kell fogadni. Ha oda hívnak, menni kell. Én nem félek a haláltól. Most bármennyire hangzik nevetségesnek, én nem félek a haláltól. Hiszen születni, halni kell. Születtem, és egyszer, ha oda hívnak, akkor nekem mennem kell is, és nincs mese. Én ezt így gondolom. Nekem ez a véleményem. Nem tudom, hogy mások hogy gondolják, mások hogy vannak vele. Én így gondolom.
1: Mert hogy lehetséges, hogy

0: Isten pont azért vesz el minket ebből a rövid életből, mert hogy ott majd mindegyütt lehetünk, és pont az, amit mondtál, hogy bárcsak soha ne halna meg senki, hát ott már nem fog meghalni senki.
1: Hát pontosan.
0: Azt írja a Biblia nekünk, hogy nem lesz ott sírás.
1: Bizony.
0: Nem lesz könny. Van. Nem lesz fájdalom, csak boldogság és öröm.
1: Öröm. Így van.
0: Te mit gondolsz erről? Erről az igerészről, és mit gondolsz, hogy halálunk után mi lesz? Vagyis, hogy te miért nem félsz a haláltól? Nem mondom, hogy viccesnek hangzik, inkább megdöbbentőnek hangzik, hogy egy ember ilyen határozottan tudja azt mondani, hogy nem fél a haláltól. Miért nem félsz te a haláltól?
1: Elmondom neked, hogy ez valóban így van. Tényleg nem félek tőle. És mégpedig azért nem, mert én nekem erős hitem van. Nagyon-nagyon erős hitem van. Én ebben hiszek, és elnézést kérek a hallgatóktól és mindenkitől, aki esetleg ezért megvet, vagy próbál megvetni. Nekem ez a véleményem. Én azt gondolom, mindenkinek van egy saját véleménye. Most ezért tényleg nem jár harag, vagy ezért nem kell engem megvetni, amiért én ezt elmondom. De én azt gondolom, hogy akinek ilyen nagyon erős hite van, mint nekem, ugye, hogy a Biblia is írja, aki hisz bennem, örökké él. Ha meghal is, örökké él. Én úgy gondolom, hogy ez az életrendje, hogy születni is halni kell. Én most nem azt mondom, hogy most meg akarok halni, vagy holnap, mert nem akarok meghalni, de hogyha, most csak egy példa, ha én nagyon beteg lennék, és tudom azt, hogy nekem már nincs sok, akkor én elfogadom ezt. Természetesen imádkozom, és azt mondom, Istenem, nálad minden lehet, de ha lehetséges, ments meg, de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem úgy, ahogy te. És én természetesen elfogadom a te döntésed. És ha úgy van, hogy én érzem, hogy én csak percek vannak, és el kell menni, akkor elfogadom. Mert tudom azt, hogy Isten van, és tudom azt, hogy ott egy másik világ van, ami vár ránk.
0: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most elmegyünk, meghallgatunk ismét egy dalt, aztán folytatjuk a beszélgetést tovább.
2: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik.
0: 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztolk Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Nicole Victoria az én vendégem. Köszöntelek téged!
1: Szia, üdvözöllek, köszöntöm a hallgatókat, jó napot kívánok! Baktalita is azt hittem, ilyen égünner.
0: Hát ennyi nyelven komolyan mondom beköszönni, tényleg nem szoktak, akik most csatlakoznak hozzánk, azoknak elmondom gyorsan, hogy 5 nyelven beszél Victoria, és egy török-magyar cigánylány, akinek csodálatos az élettörténete, nagyon sok dologról beszéltünk a gyermekkorodról, beszéltünk a hitedről, a vallási nézetekről, az elfogadásról, az 5 nyelven beszélésről, a zeneírásról, mindenről, és az Istennel való kapcsolatod pedig nagyon-nagyon erős.
1: Így van.
0: Nagyon érdekes dolog volt az imént, amikor beszéltünk a haláldról, és azt mondtad, hogy te nem félsz tőle. Említettél egy olyan dolgot, hogy Istennek mondod ezt, hogy az ő akarata legyen, meg ne a tiedé.
1: Így van.
0: Ez miért fontos neked, hogy az Istennek az akarata legyen meg? Akkor te, amit akarsz, és nem jön össze, azt elfogadod, hogyha az nem Isten akarata, vagy ez mit jelent, hogy az Isten akarata legyen meg?
1: Számomra ez azt jelenti, hogy minden okkal történik az életünkbe. Minden meg van írva az életünkben, mindennek úgy kell történnie, minden pillanatnak, annak is, hogy én most itt beszélgetek veled, ahogy a jó Isten azt megadta az én életembe, az életünkbe. És én úgy gondolom, hogy a jó Isten által van a mi életünk, és minden egyes dolog. Ugye, ahogy mondta, meg mondja a Biblia, hogy minden meg van írva, és annak be kell teljesedni, ami a Bibliában van. Mindennek meg kell történnie. A mi életünkben én azt gondolom, és ki is hangsúlyozom, hogy a mi életünkben is minden egyes perc, minden egyes pillanat, én azt gondolom, hogy meg van írva. És mindennek úgy kell történni, ahogy az Isten akarja. Ezért is mondtam azt, hogy ne úgy legyen, ahogy én akarom, mivel nekem Isten nagyon fontos az én életemben, az első az én életemben, hanem ahogy ő. Mert én hiába akarok bármit, ha ő azt mondja, hogy nem. Hát ő fölöttem van, ő az én atyám, és ha ő azt mondja nekem, hogy ennek így kell lenni, vagy ő nem úgy adja a dolgokat, ahogy én akarom, akkor semmi gond, annak biztos értelme van.
0: Mik a jövőbeli terveid, mit tervezel a jövőben? Itt gondolok az Istennel való kapcsolatodra is, gondolok a zenére is, és a magánéletedre is.
1: Hát az Isten az mindig velem van, én úgy gondolom, és én vele. Szóval a jó Isten az mindig az életemben van. Én nekem a mindennapjaim úgy ébredek, és úgy kelek, és úgy fekszek, hogy ő mindig ott van az én számon. Lefekvéskor, felkeléskor, a nap 24 órájában mindig a fejembe, a gondolataimban van. Szóval ő az első és legfontosabb az életemben. Én azt gondolom, hogy a párkapcsolatom rendben van, hála a jó Istennek, nagyon szeretjük egymást a párommal, minden rendben van. A zenei karrieremről pedig csak annyit, hogy én ezt szeretném továbbra is csinálni, és mint említettem neked, ugye Törökországban is lesz majd egy videóklippem, egy duettdalom, lesz majd a jövőben szóló dalom is, és ugye nagy ecsetben is készítjük a videóklippet és az új dalokat. Úgyhogy én ezzel is szeretnék továbbra is foglalkozni, mert az életem is, életem része is a zene.
0: És akkor ben fogod mutatni zeneileg is a cigányságodat, a törökségedet és a magyarságodat is, ugye?
1: Így van. Rengetegen kérték, és mondták, hogy miért nincs még török dal, miért nem énekeltem még török dalt, és én erre is szeretnék nekik reagálni, hogy azért, ha már ennyien kérik, akkor legyen azért meg ez is, mert amúgy igazuk van, van fent magyar dal, van fent roma dal, de török dal még nincs, úgyhogy ez is lesz hamarosan.
0: Sincs még, úgyhogy...
1: Hát de az most már jövő hónapban jön.
0: Na, akkor azt nagyon-nagyon várjuk, hogy legyen az is. Nagyon sok sikert kívánok neked az életben, az Istennek a gazdag áldását
1: nagyon
0: kívánom
1: szépen, köszönöm.
0: Rád. Zárásul azt szoktam csinálni a vendégekkel, hogy mondok három dolgot, és ami kapásból eszedbe jut róla, azt kell rávágnod rögtön, jó?
1: Szuper, oké.
0: Első, hit.
1: Igen.
0: Mi jut eszedbe róla?
1: Hát, a jó Isten.
0: Második, Isten, Allah.
1: Igen.
0: Hát első szó.
1: Ő az én életem, más nem tudok mondani, ne haragudj.
0: Figyelj, a harmadik.
1: Figyelek.
0: Az érdekes lesz, ami elsőre eszedbe jut. Egy szó. Nicole Victoria.
1: Hát az én vagyok. Már nem tudok mondani rá.
0: Akkor kedves hallgatóink, Nicole Victoria, én vagyok volt a vendégem. Nagyon szépen köszönöm neked, hogy itt voltál velünk a mai nap folyamán, és megosztottad velünk ezeket a dolgokat.
1: Én köszönöm, hogy itt lehettem veled. Az óráldását kívánom az egész életedre, a kedves családoddal, és az összes népeddel együtt. Az óráldjon meg.
0: Köszönöm
1: gazdagon.
0: Szépen, és én is ugyanezt kívánom
1: köszönöm
0: neked.
1: Köszönöm szépen.
0: Kedves hallgatóink, ti pedig ne feledjétek, jövő héten ugyanitt, ugyanekkor, Trájó. Sziasztok!
1: Sziasztok!
2: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió DIK egyházi műsora. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: rádiódik. Hallod? Hallod?
1: Ez. Yeah. Yeah.

0: rádiódik.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban, egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Rádiódi, rólunk neked. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódi, süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Papusza, a roma kultúra és költészet kiemelkedő alakja. A roma nép története évszázadokon át összefonódott a vándorlással, a hagyományok megőrzésével, valamint a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemmel. Ebben a történetben különleges helyet foglal el Papusza, polgári nevén Bronislava, akit a világ legismertebb roma költőnők egyikeként tartanak számon. Élete és munkássága nem csupán irodalmi jelentőségű, hanem kulturális és társadalmi szempontból rendkívül fontos, hiszen ő volt az első roma nő, akinek költészete széles körben ismerté vált Európában. Papusza 1908-ban született Lengyelországban egy hagyományos roma közösségben. A roma kultúrában akkoriban az írás és az olvasás nem tartozott a mindennapi élet részéhez, különösen a nők számára. A tudás elsősorban szóbeli hagyományokon keresztül öröklődött tovább, dalokban, történetekben és mesékben. Papusza azonban már fiatal korában különös érdeklődést mutatott a betűk világa iránt. Nagy nehézségek árán titokban tanult meg olvasni és írni, ami abban az időben rendkívül szokatlannak számított közösségekben. A költészet számára nem egyszerűen művészi önkifejezés volt, hanem a világ megértésének eszköze. Verseiben gyakran jelent meg a természet szépsége, az erdők és a folyók világa, a szabadság iránti vágy, valamint az életforma sajátos hangulata. Különösen érzékeny